0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa, olyan mashup dalokat

nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

Rádió S csak igazi mai slágermegy, globális szupersztárok, kérem szépen a folytatásban, Jennifer Lopez és David Guetta. Milyen régóta sztárok már így külön-külön, de érdekes mondom, most született meg nem olyan rég az első közös munkájuk. Érdekes tény, hogy David Guettának annak idején azért nem lett Madonnával közös dala, mert majdnem nyilbeütötték a dolgot, ez jó pár évvel ezelőtt volt, mert az utolsó pillanatban megtudta Madonna, hogy David Guetta horoszkópja Skorpió. Fú, teljesen ki volt a nő. Azt mondta, hogy mi nem ezzel kezdtétek? Hát lemondom a PR-t, Skorpiókkal nem dolgozok. Érdekes tény, hogy Madonna és Jennifer Lopez is mind a ketten oroszlánok.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland sztár DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a Barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Aesop Rockyval nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például egy kis Fekete Párduc betét dal, Hupikék, Törpikék szinkron meg betét dal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő babaváró bulija, ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Augusztus 19-e van, és a mai nappal, a szerdai nappal startol a Strandfesztivál Zamárdiban. Végig kint leszünk, vagyis a szombati napig a Rádió 1 stage-el természetesen, és az első nap diszkósít Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, a már is alató Metzger, Victoria, Newick és Jauri lesznek a sztár fellépők, de mindenkivel lehet majd találkozni. World is my radio show rezidensek,

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Shakira, Burna Boy és a Dájdája folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Az imént Robin Schulz, a Strandfesztivál szerdai sztár fellépőjének egyike. Kint leszünk ugye végig a Rádió 1 stage-el, vagyis szerdától szombatig élő közvetítések is lesznek este 8 órától, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Kamrád, be mine, ezt hozom a tudás percek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szerdától pedig Balaton. Fesztivál hangulat, Rádió 1 DJ-k. Zamárdiban a Strandfesztiválon, ami évek óta Balaton egyik legmeghatározóbb zenei eseménye, ahol a nappali koncertek után az éjszakák is ugyanannyira emlékezetesek. A nemzetközi sztárok, mint például Robin Schulz, Timmy Trumpet, Purple Disco Machine, természetesen az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, Disco Sheet, Cookie World is My Radio Show rezidensek, többek közt a már is hallható Regál Lili.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek Eurodance és

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is, a nagyon korán kelőknek és nagyon későn fekvőknek. Ilyenkor ez a két világ találkozik, ugye jó éjszakát azoknak, akik aludni mennek, és hát szép jó reggelt mindenkinek, aki most velünk ébredezik. Balázsékkal ébredezhetünk majd 6 óra előtt egy kicsivel, jön a Best On, aztán további legjobb pillanatok, Best Off. Belenézek az adásmenetükbe, miről lesz szó? Az A is, a nyaralásos legjobb pillanatok. Jó lesz, az a lényeg, érdemes a Rádió 1-jel tartani.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Táboroznak a gólyák Kecskeméten, ingyenesen látogathatók a múzeumok, fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Neumann János Egyetem gólyatábora, amelyet idén ismét Kecskeméten, a Homokbányai Kollégiumban tartanak. A péntekig zajló eseményre az idei rekord közeli felvételi eredmények mellett több mint 300 leendő első éves hallgató érkezett, közölte az egyetem. A friss egyetemisták még a tanév kezdete előtt megismerhetik Kecskemétet, az egyetemet, oktatóikat, leendő hallgatótársaikat és kollégiumokat. Emellett számos élménnyel, új barátságokkal gazdagodhatnak. A programok időszakosan a megszokottnál nagyobb zajjal járhatnak, ezért az intézmény kéri a környéken lakók türelmét és megértését. Ingyenesen látogathatók augusztus 20-án a kecskeméti múzeumok, a Katona József Múzeum, a Cifra Palota, a Szóra Katénusz Játék Múzeum, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a Magyar Naív Művészek Gyűjteménye, valamint az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemény is nyitva tart az államalapítás ünnepén. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Kérik a lakosság megértését. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
2: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél, itt Kecskemét környékén 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Siri remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera. Erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor ott a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat. Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, ez nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Cameron az ő remixében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Fűnyírás, gyerekek, hát nem tudom ki, hogy van velem. Hajnali fűnyírás, rálőtt a közmunkásokra egy debreceni férfi, a sztori nagyon jó, nem bírják az emberek, álltok a legidegesítőbb zaj maga a fűnyírás, ezt egyébként megállapították. 61 éves férfi Debrecenben azt mondta, hogy eddig is nem tovább. Először csak agresszívan üvöltözött, majd hirtelen előkapta gáz és riasztó fegyverét, és belőtt a dolgozók közé, akik füvet nyírtak. Hát micsoda lendület így 61 évesen. Mindkét munkás sokkos állapotba került, az egyikőjük elnyilatkozott. A földszinten lévő férfi azt mondta, hogy neki elege van a kinti fűnyírásból.
2: Megértem, hogy soha többé nem akar kimenni.
3: Mikor indult, ez hány órakor, azt lehet tudni?
1: Azt nem tudom, hogy pontosan mikor indult. Azt írja, hogy kiabált, én beindítottam a fűkaszát, mondja az ott lévő közmunkás, csak kiabált. Megálltam, és hogy megfordultam, már láttam, hogy fegyvert tart a kezében, és rohan ki az ajtón.
3: Odafordulsz, és ott van veled szemecskó.
1: Majd kinyitotta az ablakot, és a rácson keresztül, gondolod, a csávó, az még gondolom, az nagyjából azon szinten lehet, hogy még zajlik a második világháború. Tehát rácsos volt az első ablak. Azért ott azért van félelem, már nem tudom, milyen környékkel, aki kirakta a kezét a rácsos ablakon, és kilőtt egy riasztópisztolya. A golyó nem talált el senkit. Tehát rácsos volt a csávó ablaka. Azért azt gondold el, hogy milyen.
3: Mennyire lehet matton egy ilyen ember?
1: Már aki kilő?
3: Igen. Aki fogja, előveszi a légpuskát, betárazza.
1: De várj, hogy matton, hogy részeg, úgy gondolod? Szerintem fújózanul. Te egyszerűen elpattan nála valami.
3: Hogy képzeld el, hogy lehet, hogy ő lenne a szomszédod.
1: Nem lenne. Nincs az a ház, lakás, ingatlan. Gondold el, hogy vele
2: ilyen van.
3: Hány ilyen van, ahol ilyenek vannak a szomszédodban? Béla bácsi, aki néha megalakul, és aztán fogja puskáját, előkapja, és kilő.
1: De hogy miért a fűnyírás? Igen, mert korábban egy nagypénteki fűnyírás végződött súlyos sérülésekkel Somogyban. Akkor ugye esti órákban füvet nyírtak Somogy Dörgicsén, 42 éves férfi szóváltás követően ökköle arcüzütötte a fűnyíró szomszédját. Nekem a fűnyíró hangban, adjál be fűnyíró hangot. Hát abban van valami nagyon kedves.
2: Szerintem nincs.
1: Nincsen? Nem az van, hogy nyár van, a szomszédban már zajlik az élet, az a rohadjál meg hang, hogy te most nyírod a füvet, igen?
2: Három ilyen dolog van, ami kiveri a biztosítékot, általában... Na, hát ez
1: de ez nem klasszik, várjál!
3: De
2: ez az elektromos fűnyíró, de itt ráadásul ugye fűkasza volt, na, tessék!
1: Fűkasza az még durvább, vagy a fűkaszát is, Zsül, hallgassuk a fűkaszát.
2: Keressél meg, és utána mondom, hogy mit keressél meg még, Zsül. Jó, az egyik ugye a flex, azt ismerjük, flexel is, a harmadik pedig vasárnap reggel a rántott hús kloffolása. Az jellemzően vidéken annyira nem hallatszik ki, az inkább a panelban gyilkos. Vidéken ez a kettő, a fűnyíró, illetve a fűkasza, hogy pontosak legyünk, és a flexelés. Hát megőrülsz tőle, ráadásul monoton.
4: Szia, fűkasza.
1: Azt mondta, szia, fűkasza. Szia, fűkasza.
4: Tavaly augusztus óta nem ment. Még az a 95-ös benzin is van benne.
2: Nagyon jó, hallgassuk már meg. Ez egy reklám.
4: A maradék.
3: Indíts be, barátod.
4: Már indítottam.
1: Vesz egy fűkaszát, mi egyről ez.
4: Csak nehezen indult, azt nem vettem föl.
1: Itt van a videó.
4: Megpróbálom, hogy azért vágni vág-e.
3: Olyan, mint a nekünk készült volna, nem?
1: 1700 feliratkozója van.
2: Óriás.
1: Nagyon nagy forma.
2: Figyelj, és most fogja berőfejteni.
1: Figyelj, beindítja videót, vett arra, hogy kell beindítani a fűkaszát, megőrülsz.
2: Fűkasza próbavágás.
1: Figyelj.
2: Na?
1: Na, figyelj, berántja. Ezért én is átmennék. Ezt adom, reggel 8 óra van.
2: Ez még az alapjárat, figyelj. És beindul.
1: Sanyi! Állíts le azt, mert átmegyek. Ezt adom. A fűkaszát adom. Ez sok. Ezt adom. Erre át tudnék menni. Ez jó. Ezt aláírom. Na, itt átmentek, hogy egy arcon vágta. De hogy ez nálunk állítok egy ilyen neurológikus, mond, nem bírja a magyar a fűkaszát, a fűnyírás. Miért reggel, mert meleg? Akkor nincs meleg?
2: Azért hát valószínűleg, ugye itt azért baj ez a sztori. Akkor is baj lenne, hogyha a szomszédjára lő rá. Azzal megtud. Ők szerencsétlenek, a két munkás, őket kivezényelték, hogy le kell vágni. Ő a munkáját végezte.
1: Az erős.
2: Érted? Nem tud vele mit csinálni. A szomszéddal lehet pörlekedni, átlőni azért akkor se ér, de itt ez két szegény munkás volt, akinek azt mondta a főnöke, hogy Sanyi, ma a Kossuth utca 12-től 24-ig vágjátok le, kaszáljátok le a füvet. Okay.
3: Főnök, elkezdhetjük reggel 7-kor, mert délután 12-kor már meleg 40-42 fok lesz. De képzeld el, amikor nincsen légkondi a lakásodban. Nyitva van az ablak, tárva nyitva, és reggel 7-kor az első álmodból erre riadt.
1: Nem tudom, én valahogy ezekkel a zajokkal ilyen nagyon megértő tudok lenni.
3: Azért, de mert arra gondolok, hogy kertészed van. Ez igaz. Tudjuk.
1: És akkor nem úgy értem, hanem hogy nem zavar, ha úgy értem, a szomszéd csinálja. Tehát tudom, hogy a fűnyírás egy 10 perces dolog, 20 perc. Tehát, hogy nem borulsz ki rajta, hozzátartozik a nyári atmoszférához, ami bejön, és nyilván egy órát vágja fűkaszával alattad, az oké, de hogy úgy nem tudom, ez úgy nem annyira borít ki. Van egy ilyen jó atmoszféra, hogy strand, nyírják a füvet, zajlik az élet, tudod, hogy úgy fölébredt a kis szomszédi közösség.
2: Jó, de amikor 3 órája előtted fűkaszálnak. Na.
1: Amikor igen, mondjuk az reggel 5-kor bejön a fűkaszával, az picit erős, igen.
3: Kocsi porszívózás ablak alatt?
1: Ez elég kispolgári létezési forma, ilyeneket azért nem élek, hogy az ablakom alatt valaki egy Daihatsu-t porcivózik. Ehhez azért nagyon-nagyon keménynek kell lenni, hogy az első emeleten arra ébredjél, hogy egy Daihatsu-t porcivóznak elő alattad. Nincs azzal baj. Vasárnapi autóporcivózás szerintem az...
3: Hát ha nem másfél óráig tart.
1: Le a kalappal, aki azt csinálja.
3: Nagyon alapos volt.
1: Egyébként le a kalappal. Na, hát takarítotok autót így, hogy elviszitek és tiki porszívózzátok? Csináltok ilyet? Nincs vele semmi baj. Igen. Százassal, 200-assal? Régen csináltam.
3: Azt szoktam csinálni, hogy igen, előre kitakarítom a kocsit, hogy utána el tudjam vinni a hivatalos takarítóhoz. Hogy
1: mit csinálsz?
3: Egy kicsit kitakarítom az autót.
1: Elviszem,
3: kitakarítom én az autót, hogy utána elvigyem a rendes takarítóhoz, hogy
2: Úristen, Juli! De miért ciki szégyeled?
1: Hát, Jézus Mária!
2: De én az a dolga, Juli!
3: Nagyon ne. Kellemetlen állapotban.
1: Ne csinál, nem, ez nem az autó. Ez megint felejtsd el az autót. Az autó a tünet, te vagy az ok. Tudod, mindig ezt mondom. Előre takarítod. Itt azért álljunk meg, hölgyeim is. Uram, dobjátok a fűkaszás témát.
2: Engedjük el,
1: van más témán 9-től. Érdekel a pozsonyi ACDC.
3: Egy kicsit rendbe szoktam tenni az autót, de nem. Utána nem nagyon égjen a fejem, amikor elviszem a nagy takarításra. Mert hogy a mi kocsink az tényleg vállalhatatlan.
1: De nem, de ez ne, erről beszélünk.
2: Várja, ingyen csinálja?
3: De hogy csinálja
2: nem
3: ingyen.
2: Tehát te fizetsz egy szolgáltatást.
1: De csinálsz olyat, hogy elmész egy étterembe, és először eszel, hogy ne bántsd meg a szakácsot?
2: Vagy utána elmosogat?
1: Van ilyen, hogy bocsánat, tudom, hogy a szakács olyan túlterre, nem vagyok éhes, egy limonádét kérek? Ilyet csinálsz?
3: Nem, de segítek leszedni az asztalt.
1: Kérdezi, hogy kigyúrod magad, mielőtt lemész a konditerembe, hogy ne bántsd meg esetleg az ott dolgozó személyedzőket? Csinálsz ilyet? Veszel két pólót, mielőtt bemész az arába, hogy ne terheld az arát azzal, hogy pólót veszel?
3: De most nekünk volt olyan, hogy...
1: Elviszel egy szemlicset a McDrive-ba, hogy ne kérjél túl sokat a McDonald's-ba. Jézus Mária!
3: Egy időben volt takarítónőnk, és akkor én az előtte való nap nagyon szépen rendbe hoztam a lakást,
1: Juli,
3: azért, hogy utána Juli. Ő már csak azokat a részeket csinálja meg, ahova én Juli. Már nem jutottam el.
1: Elképesztően durva, amiket mondasz.
3: De miért? Szerintem egy csomó nő így.
1: Mert ez nagyon durva.
3: Hogy nehogy már azt higgyék, hogy úgy élünk, ahogy élünk.
2: Igen, mutassuk kifelé!
1: Igen, legyen takarítónunk, de ne takarítson, mert megcsinálom, én majd én leveszem a válláról, de azért jöjjön, de csinálja meg. Atya úristen, így nem lehet élni.
3: Dehogy is nem, így csak így nem lehet élni. Nem, mert hogyha a takarítónőnek a nulláról kellene kezdenie onnan, ahonnan én elindítom, akkor soha nem jutna el a szekrény tetejére, soha nem jutna
1: az oké, lehet, hogy a szekrény tetejét ritkán látogatja, vagy nem tudom, valami, de hogy autót porciózzak, és utána elvigyem egy autómosóba,
3: és
1: az nem.
3: És hogy még így is másfél órát dolgoznak.
1: Persze, rajta. De hát azért vannak, azért fizetett ki a pénzt. Én nagyon büszkén szállok ki, miközben hátul ki van folyva a zöldbe, főzik, azt mondom, hogy itt vagyok.
2: Uraim,
1: ezt feladat, tudom.
2: Tessék.
1: Gyerekek, nagyon szépen köszönöm.
2: Most ti mutatjátok meg hogy mit tudtok.
1: Búsás lesz a borravaló, good luck. És ott hagyom a kocsit. Hát ne viccelj. Hát
3: nyilván ez egy szolgáltatás, és pontosan tudom, hogy ők ebből élnek.
1: Megnézed előre a mozifilmet, mielőtt elmész moziba, hogy ne zavard a mozigépét? Megmasszírozod magad előtte, mielőtt elmész esetleg egy tájmasszázsra, hogy ne fáradjon el a masszőr.
3: Sőt, a hajamat is saját magam vágom.
1: Levágod a fodrász előtt a hajadat, hogy ne zavard a fodrászt azzal, hogy elmentél hozzá hajat vágni. Úristen, Juli, tudod, ez miről szól.
3: Nem, tudom, hogy te felette vagy ezeknek
1: a dolgoknak. Nem, ezt felejtsd
3: el. Pontosan tudom.
1: Nem, te vagy alatta. Tudod, ez miről szól?
3: Hát arról, hogy mit gondolnak rólam.
1: Hogy mit gondolnak? Igen. Hát ez egy borzasztó megfelelési kényszer. Persze. Van, hát kérdezem én, akik úgy élték le az életüket, hogy mit gondoltak? Hogy végül mi az Isten gondoltak? Hogy megérje így leélni egy életet?
3: Szerinted, amikor neked kinyitják a kocsit, és így benéznek.
1: Igen?
3: Akkor mit gondolnak rólad?
1: Azt kérdezd meg, hogy engem ez mennyire érdekel.
3: Szerintem ez... te leszarod.
1: Abszolút. De azért viszem oda, mert koszos a kocsi. Hát, de...
2: Igen, és ezért fog sok pénzt keresni.
1: Hát, igen. Ez egy szolgáltatás. Hát attól tartom életbe, hogy koszos kocsit viszek neki oda. Nem érdekel, hogy mit gondol.
3: Nem, igazából teljesen próbózai okai vannak, itt sokkal olcsóbb.
1: De egy belső takarítás valójában, ha kármitot is kell tisztítani. Jézus Mária, Júli, ez nem lehet. Ez nem lehet. Beszélnem kell veled.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idősfát mentettek Kecskeméten, országos véradónapot tartanak szombaton, a KEFAG is küzd az illegális hulladékkal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kobra kötéssel mentettek meg egy idős ostorfát Kecskemét főterén. A fa egyik öleságában méhek alakítottak ki egy odút. Az odvasodás tovább haladt, viszont a fa még él és tovább fejlődhet. Ezért a szakemberek a kivágás helyett a megmentése mellett döntöttek. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai méhész szakember segítségével távolították el a méheket, majd professzionális faápoló szakmérnök irányításával, úgynevezett kobra kötéses technológiát alkalmazva, az odvaságot az életerős fűvákhoz erősítették, hogy így stabilizálják a koronát. A kikötéshez két kötelet használtak, ezzel nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosították. Vagyis, ha véletlenül törés történne, akkor sem szakad le az ág, közölte a városüzemeltető. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon a rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátóintézet is. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt területeken az elmúlt 6 évben 73 illegális hulladék felszámolási esetben összesen több mint 81 tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, olvasható az erdészet közösségi oldalán. A hulladék összegyűjtése és elszállítása összesen csaknem 15,5 millió forintba került. Készülnek az államalapítás ünnepére Kecskeméten. Az augusztus 20-ai ünnepséget a főtéren tartják, ahol a magyarok kenyere ünnep alkalmából az új kenyeret is megáldják. Az ünnephez délután és este családi, kulturális és zenei programok is kapcsolódnak, közölt az önkormányzat. A részletek Kecskemét város közösségi oldalán olvashatók. Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben Horvátba legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos haltó olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
3: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
2: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
4: Egy darab gombócot.
2: Otthonról hozott műanyag poharakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük soha több és sehova.
3: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
2: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár lőítagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy most arra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolhatom. Józsi, jelentek a térből. Megcápázta a kaját. Elhiszed? Volt kolléganő férje a majorkai nyaralásra, még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
3: De
2: nem?
3: Már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy ez szinte emelkedés ehhez képest.
2: Figyelj, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turista busz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjét.
4: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
2: Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, fabors, sószórod. Úristen.
4: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
3: Jó, részegen 20 évesen, na, érted? Nem az. Pedig ezért, nem, ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
2: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópályamatricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
3: De mennyit spóroltak?
2: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így mész nyaralni.
3: És ugye, hogy ideologizálják. Én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszáll a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
2: Igen.
3: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
2: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
3: Konkrétan.
2: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
3: De ő nem érzi ezt szarrágást, hogy azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
2: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
3: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja róla, hogy ezt a
2: spúr sohasem tudja magáról, hogy spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
3: Szerintem esténként úgy fel. Én biztos, voltam így. Nem. Én voltam ilyen házaspár a nyaralán, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 percet arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
2: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
3: Jaj, de szeretem ezt.
2: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Haverom, mikor az egész családdal gyűjtötték egész évben az Auchan pontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sólet, csülkös, bableves, káposzta volt. Autóval az oda- és visszaút üzemanyag költségét meg kilopták a céges teherautókból.
3: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik, ősz a tengerparton, ezt a sólettet.
4: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye jól is esik.
3: Egy ilyen könnyű, nyári étel.
4: Meg hát a konzerv sólett. Ma most jön a Jedi.
2: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
4: Mert az olcsó.
2: Kicsit sem balesetveszélyes, tudod, telibe várnak.
4: 2-20 literes hátul.
2: Biztos nem balesetveszélyes.
4: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
2: jajne.
4: A doboz.
2: Jajne.
4: Amibe a reggelinél bepakoltad, meg
2: jajne, jajne.
3: De akkor miért a lábát kötötte fel?
4: Oda több fért volna.
3: Egy nagyobb doboz.
4: A háromszögre kötöd a kendőt.
2: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordok voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110 kellett menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
4: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
2: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autó a Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj.
4: Azért, mert a strandon egy euróért fújják.
2: Fölfújod itthon.
4: Ezért itthon fölfújod.
3: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem, nem értem.
4: Max fölfújott szájjal, érted?
3: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
2: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
3: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
4: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő
3: Katikám,
4: a fogyasztás.
3: Katikám, 7 kilóval több vagy, az azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk lopárig elmenni, csak hódmezővásárhelyig.
2: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
3: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
2: ja,
3: azért maradott,
2: és ezt nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugye. Ha véletlenül olyan csapattal mész, olyan társággal, akikkel nem egy, akkor
4: de
2: szétváltok.
4: Jó baráti társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
2: De jó barátoknál ezt kimered mondani. Akkor gyerekek, mit okajálunk?
4: Ebben
2: így van.
4: Mi megyünk abba.
2: Szerintem az működik.
3: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt lesztek ott, mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét, azt róluk szóljon, és akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg, és ő már nem akart mindenhova elmenni, már ott már nem akart mocorogni.
4: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénze.
3: De van rá pénze, csak nem akart rá költeni.
2: Igen,
3: ott.
2: De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, aki még nem voltál. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevet régi barátokkal, már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
3: jártak. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben, ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
2: Ez is figyeled?
3: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákus a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
2: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
3: Na, nekünk volt.
2: Ráadásul közösen barátokkal. Nem. Azért nem azóhista nem vagyok.
3: 20-an mentünk nyaralni, na, és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
2: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
3: Azt nem is adatok.
4: Óriási buli volt, figyelj, hát a végén.
2: Nyaralásnak.
3: Volt mulatság. Az volt, hogy a Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
2: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
3: Nem.
2: És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki, aki még nem akar strandra menni. Nem akarsz,
3: barátnőimet is elakadták rabolni. Igen.
2: Én akkor nagy ellenállóvá vagyok. Válok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
3: hát
2: hogy
3: ez
2: nem.
3: Is, ez is
2: azonnal lázadok.
3: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
2: Tudod, igen, van a sokfajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk
3: idő. Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
2: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
3: Igen, igen.
2: De már remél a csapikapi.
3: És a felesége simogatja a hátát.
4: Nyugodj meg, drágám.
2: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
4: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
3: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
2: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
4: Nálunk így. 8:00 indulás.
3: Ez most komolyan mondod.
4: 9 óra már a következő pár.
2: Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki
4: egy
2: vagy.
4: Senki
2: 7 óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
3: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
4: azért,
3: hogy
4: azonnal mennék el? Mész látni a világot, nem pedni a tengerparton.
2: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne, a Feri velem nyaralna?
3: Hát én már ki voltam készülni, hogy ez állandóan ment valahova.
4: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
3: minden héten. De ez az életközepi válságod óta van így?
4: Nem, ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
2: 10:30-kor olyan részegen fekszek 2 kájpirinnyával a medence szélén, hogy el nem
3: tudom.
2: El nem tudom, és mindek, hogy még 4 B-22-t azonnal.
4: Menjetek, most nyugodtan, jövök mindjárt.
2: Igen.
3: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot.
4: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
3: Visszafogtak.
4: Muszáj volt.
3: Az volt, hogy
2: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejlődjük még Ákost, az utazó majom Ákost, akkor segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
4: luxus?
2: Luxusba olcsón. Hello Ákos, jó reggel, ciao.
1: Hello, sziasztok, jó reggel!
2: Hello. Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
1: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
4: Na, hogy menjünk?
1: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villapark, 700 000 forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az kb. 700 000, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 000 forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 000 körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
3: De minket nem ez érdekel, 20 000-ből hova?
1: Oké, 20 000-ből napi 16 000, napi 16 000 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebben benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
2: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
1: hát napi 16-tól van.
2: Napi 16.
1: Igen.
4: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
3: Lenne a hajó a rotor mellett.
2: Igen.
1: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
4: Ez így igaz. Ez így igaz.
3: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
1: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
2: És most mi a felkapott?
1: Nem gondolnák sokan.
2: Magyarok hova mennek? Horvátország?
1: Omán például.
2: Omán, tényleg?
1: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl, Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
2: Szállás mondani, repülő hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
1: Igen, ez az az utazásiroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
3: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
2: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
1: Ez egy tőkeerős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
2: hogy... És direkt nyomotáron ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
1: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
2: Ja, értem, lenyom, hogy 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállás a repülővel, azért az elég erősnek tűnik.
3: Annyi, hogy a Mafia Max megnyúz, de hát ez
2: igen.
1: Egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre, rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
3: 800 ezer forintból Nyíregyházán? Egy évig nyaralsz.
2: Hát, micsoda, egy évig, micsoda, egy... házat veszel, izé, lovardával.
3: Erasmus, ez gyakorlatilag.
4: Lóval együtt.
2: Lóval együtt.
3: De király. Igen. Minimum.
2: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello, hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláras. Vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon!
11: Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is te!
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal! Gyerektornacipők már 2990 forinttól! Sőt, most még édesebb a suli kezdés! Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig! Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét! További részletek üzleteinkben és online! Deichmann!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb kórházi kisokos érhető el, 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. A méheknek is szüksége van vízre. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A betegedukáció sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, protézis beültetések és műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csak nem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Változik a parkolási rend Kecskeméten a hosszú hétvégén. A városrendészet tájékoztatása szerint augusztus 20-án és 21-én díjmentes lesz a parkolás valamennyi fizető várakozási területen. Az ügyfelszolgálati irodájuk ezen a két napon zárva tart. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta el a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenek a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Na, írta valaki nekünk korán reggel, hogy gyerekek, kaptunk egy ilyen SMS-t, ezen egy picit mi is elgondolkoztunk, hogy a Marketplace, ugye ez a Facebooknak egy ilyen...
6: Hirdető oldala.
5: Igen. Igen.
6: Használ dolgok, bármit van, oda föl tudod tölteni, az ismerősök, nem ismerősök látják, rád ér, és kész a biznisz, tök jó.
5: Egyébként egy nagyon praktikus oldal. Csomó mindent eladsz, csomó mindent veszel, ház körüli dolgok, lakás körüli dolgok, nem kell földobod, értékesíted. Igen. Itt valaki kérdezte reggel, hogy ki az, aki a bugyját eladja Marketplace-en?
7: Teszem hozzá, a lányomnak a barátnője elég jó kis keresett kiegészítéssel rendelkezik abból, hogy elküldi az okniait.
5: Mi van? Ezt mesélted, igen, de nem tudom, hogy adásban vagy nem adásban, de ezt elmondtad, igen, hogy használt zoknikat árul Marketplace-en.
6: Ír a Marketplace-re,
7: nem hogy... a Marketplace-en, nem, van egy megfelelő fórum erre.
5: És ő ezeket adogatja el.
7: Igen. Most ezzel van bajunk, hogy valaki elküldi a zokniát?
5: Nincs. Szerintem elképesztő dolgokat adnak és vesznek emberek. Bele se gondolunk, hogy itt nem csak a bútor, nem tudom, a teflon, a régi olajsütőd és a nem tudom mi megy, hanem valójában minden.
6: Én ráakadtam például egy festményre, amelynek a kiáltásájára 1000 forint, műcíme a ponthalász Yoda. Yoda ül egy hídon, és pontyra halászik.
5: Igen, és ez a kép, igen.
6: És ez 1000 forint.
5: Kávézacot láttam virág alá 3500 forintért. Horgolt baba valódi emberhaja, tessék, nagyon megy.
7: Lóvizelet kozmetikai célokra megy.
5: Egyszer használt üres urna. tökéletes, működik, látták Marketplace-en.
7: Igen. Egyébként most megjegyzem, nekünk is van otthon.
5: Üres?
7: Üres.
5: Hát dobjátok fel a Marketplace-re.
6: Ezt mondjátok meg, hogy mi becsomagolt téglák, 5990 forint, polifon van alul felül, és díszcsomagolásban van. Tehát olyan, mint egy ajándék.
5: Mint egy ajándék tégla. Aha. Élő rokon elhunyt párja válprotézisét árulták. Élő rokon elhunyt párja válprotézis. Válprotézis eladó a Marketplace-en. Zárójel, elvitték. Tehát elvitték a változatot.
7: Nekem van egy jó fél mellimplantátumom.
5: Simán. Oh. De már csak kíváncsiságból is tett föl. Adjál neki 10 forintos kikiáltását, és így tett föl.
7: Jó.
5: Nálad van maga az implantátum?
7: Igen.
5: Nem mondd, hogy nem rakott föl kíváncsiságból.
7: Felrakom.
5: Hát csak nézd, műsort csinálunk belőle. Nem is kell odaírni, hogy Gyuri-é, csak használt mellimplantátum, mit tudom én, mi legyen a kikiáltás jár belőle.
7: Licitre bocsájtam, és akkor valami jó ügy érdekében.
5: Jó, na oké, de akkor csináld meg. Tehát akkor ezt csináld meg.
7: Megkeresem.
5: Hol tartod a mellimplantátumot? Csak én minek tartottad meg?
7: Most mit csinálják vele, ki dobjam ki?
6: Hát mi, persze.
5: Felfoghatatlan. De figyelj, ha felmelegíted és fáj a gyerek füle, azt oda tudod tenni a fülére, nem? Tehát ilyeneket lehet vele csinálni. Vagy fülfájós a gyerek, kövi rózsacsepp és meleg a fülére, megcsinálod.
7: Vagy ha az egyik leereszt, akkor csak berakom a melltartóba, de nem történt volna semmi.
5: Atya úristen, Miró azon alszik az jó lesz az majd. De a gyűjtögetők főjel mondata, jó lesz az majd.
6: Így van.
5: Marketplace-en lószemimplantátum 1.490.000 forintért, lószemimplantátum.
6: Nem vakaz a ló, csak bátor.
5: Le volt fényképezve a csoki, ahol látszott a harapásnyom, leírásban szerepelt, hogy körbevágta. Kivágta a harapásnyomot, vagy körbevágta, és harapott csokit is eladtak. Atya úristen! Figyelj, nagyon-nagyon érdemes ott szörfözgetni.
7: Szerintem valahol még megvan édesanyám epeköve is.
5: Az is jó. Megvan. Ismerve titeket tulajdonképpen 1843-tól minden rokonotok mindene megvan. Igen.
7: Anyukám évekig haknizott vele. Minden ilyen családi vacsorán előkerült.
5: Mit elővette? Mit vett elő?
7: Az epekövét.
5: Elővette az
6: És mondta, hogy ezt én neveltem.
5: Ti teljesen kettősök vagytok.
7: Nézd meg, láttál te már ilyet? A Lidike meg a Milán, tudod, még nagyon picik voltak, és láttak ekkora szemekkel, mi ez, Nagyi? Ez az epeköve.
5: Valaki megírta nekünk, hogy a Pam kutya koncertjén kilőtt konfetti darabok 2000 forintért voltak eladóak. Találtunk félig és hibásan kitöltött keresztrejtvényt 500 forintért. A Marketplace-en. Tehát egészen elképesztő, egészen szürreális dolgok vannak. Használt mosogató szivacsot adott el valaki szintén a Marketplace-en, vagy legalábbis próbálta meg 500 forintért. Tengeri malac használt, eladó, nincs jól lakva, kicsik vannak benne, 6 az egyben akció, 6000 forintért. Ez szintén Marketplace-en látta hallgató. Tehát gyerekek, tulajdonképpen minden van. Összetört nagy televíziót, oda volt írva, hogy eladó tévé dísznek. Azt mondja, láttam olyat szintén Marketplace-en, eladó alvás közben használt párna álmokkal együtt.
6: Ó, na ez mondjuk romcsi, ez jó.
5: Tőlem lábfotókat akartak venni a Marketplace-en, 1500-2000 forintot adtak érte, küldtem is neki széklábról, asztallábról. Vette és a poént kérdezte, hogy esetleg szekrénylábról lenne. Marietta küldte nekünk. 27 éve lejárt 1998-as Milka csokit árultak a Marketplace-en.
6: Van ugyanez 86-os 1 literes üveges Coca-Colával.
7: Tessék, esküvőnkön gyertya volt a dekoráció, esküvő után a meggyújtott gyertyákat is eladtam.
5: Na most azért, ha valami meggyújtott gyertyát megvenni, ahhoz azért már nagyon sohernek kell lenni. Fogból kiszedett aranytömi, szintén Marketplace-en eladó.
6: Na?
7: Aha. Na várjatok már, Ramona írja, Juli a mellimplantátumot egy svéd influencer 90.000 koronáért árult, az kb. 3 millió forint. Ho-ho-ho! Álljunk csak meg! Én meg itt 50.000-ként akarom odaadni.
5: Kiszúrod a szemüket egy fél darab mellimplantátummal 30.000-ért, ami most a cipőit között hever. Érted?
7: Egy kutyakakis zacsiban.
5: Igen. Azt mondja, hogy én üres telefondoboz, jellemzően iPhone, de nem csak iPhone-t láttam a marketen, nem is egyet. Ezeket is árulják. Üres telefondoboz.
7: Tudjátok, hogy
5: mi a fenét csinálsz?
6: Hogy van egy telefonod, és el akarod adni dobozzal, többet ér?
7: Márkajelzést például egy csomóan vásárolnak, ilyen felvarrókat. Adidas, pipát, ezt
6: de rendeset vagy
7: de rendeset. Adidas?
5: Tehát ahogy fölrak magadra, igen, vagy fölvarod valahova?
7: Igen, fölvarod magadra, és akkor flexelsz, hogy ez a póló ez eredeti.
5: Azt a mindenség. Jó, és a levágott körmökkel mit csinálsz? Tessék, 3000 forintért valaki árult a levágott körmét. Van a másik oldalon felvevő piac? Megveszik?
6: Szerint igen.
5: Teljesen felfogadatlan. Az epekőnek nagyon nagy piaca van, Juli, nem is gondolná, Norbi küldte nekünk.
7: Mit csinálnak vele?
5: Ezt nem látom át a titkos részét ennek, hogy egy használt epekővel, vagy ami ki van belőle.
6: Tisztárt?
5: Mit csinálnak? Igen.
6: Szép egy epekő, Júli? Hogy emlékszel a gyerekkorodból, mikor anyát kihozta a húsleves mellé? Szép?
7: Nem igazán.
6: Nem szép.
7: Nem.
5: A telefondobozra azt mondják, hogy az eredeti telefondobozba raknak hamisat. Tehát ugye berakja a kamu iPhone, viszont a doboza eredeti, és ezzel megpróbál házalni. Tehát azért lehet egyébként annak ilyen nagy keletje. Mert azok árulnak a Blahán, megveszi a dobozt, berakja a hamis telefont, és aztán meg is van. Weboldalt találtunk, és erről beszélünk majd egy kicsit hosszabban, mert hogy AI agentek keresnek munkát embereknek. Nem tudom, hogy olvastátok-e.
6: Nem akarok ebben a világban élni.
5: Nagyon izgalmas. Erről beszéltünk,
6: főnököm.
5: Erről beszéltünk egy hete, amikor ugye arról szólt, hogy van már egy olyan weboldal, ami ugye hát tulajdonképpen AI-ok beszélgetnek AI-okkal. Ha ember vagy, akkor csak olvashatod. Kommentelnek, híreket hoznak létre, tanácsokat adnak egymásnak, megosztják a tapasztalatokat, és egymással beszélgetnek. De te emberként csetelgetnek. Igen. Te emberként ezekből az AI agentekből ki vagy zárva, viszont olvashatod, hogy ők miről beszélnek. Beszélnek a gazdáikról, hát ezt átdumáltuk, nagyon érdekes. És most létrehoztak kísérleti jelleggel egy oldalt, ami arról szól, hogy az AI ad egyébként munkát az embernek.
7: Micsoda?
5: Vagyis te ember tudsz kölcsönözni, és az AI adja ki a munkát az embernek, és elvégezhetsz bizonyos feladatokat, amit aztán neked átutalnak pénzt.
7: Azért durva, hogy eddig mi delegáltuk az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, ugyanazt tudom, meg a robotizált világot, és akkor eljön az a pont, amikor meg már ő fog minket utasítani, és feladatokkal ellátni.
5: Hát miért a holnapot, ahogy létrehozták, és be kell jelölnöd, hogy ember vagy AI, és bejelölöd, hogy nem is tudsz nagyon beleszólni, és olvasod, hogy ők miről csetelnek. Hát ugye olvasgattunk az oldalból. Mi elmondom, hogy működik egyébként. Emberek pénzt keresnek ezzel most, jelen pillanatban. Az AI kifizet téged, én fizetek az AI-nak, hogy csinálja meg, vagy csináltassa meg veled.
7: Az AI
5: tehát van még ember és ember tranzakció, de hogy tulajdonképpen az AI már összehoz engem veled, és kiosztja neked a munkát, amire nekem a másik oldalon szükségem van. Lesz egy meghosszabbított keze az ember, és az ember megcsinál neki olyan a fizikai valóságban található munkákat, amit ő nem tud elvégezni, de neki erre szüksége van. Bútor összeszerelés, ingatlan megtekintés, helyszíni ellenőrzés elvégzése, kiszállítás, fotózás, vagy akár adatgyűjtés.
6: Most jött el a te időd.
5: Az
6: a én időm? Londoni Fornettére.
5: Az igen, létszás. Küldjünk ki most valakit, generáljunk egyébként, hogy fotózzál nekem. Igen,
6: működő
5: Fornetti voltot fotózzatok nekem. Valahol Londonban, hogy egyáltalán megy el.
7: És lesznek majd ilyen basáskodó AI főnökök. Ott vagy már? Megcsináltad? Mi történik? Hol késel? A francokat vagy dugóban? Elaludtál?
5: Tök durva. Igen, nincs menedzser, nincs ember, aki kiosztja a munkát, semmi. Tehát az AI-ok azok folyamatosan szórják a munkát, alkalmaznak, te elvállod, megcsinálod, keresel egy kis pénzt, és utána föltöltöd újra, hogy megcsináltad, jön a lóvé, és megint csinálod.
7: Figyelj, én ezt adom.
5: Tök jó.
7: Ez tök jó dolog. Tehát, hogy én ebben, hogy is mondjam, nem látok fenyegetettséget. Szerintem ez egy plusz, ez egy kereset kiegészítés.
6: Gyakorlatilag itt azt a részét, amit eddig ember végzett, hogy kerestél egy arra alkalmas, ez a munka közvetítés, ugye ez eddig is működött, igen. Csak ott egy ember keresgélt egy másik embert. Itt meg egy sokkal gyorsabb szerkezet, az AI fog a beérkezett jelentkezési lapokat így átgörgés, azt mondja, hogy oké, ez a csávó ott van, ért hozzá, mehet.
5: Igen. Azt mondják egyébként, hogy nagyon sok mindent átalakít majd, mert ez még csak a kezdet. A munkaerő közvetítő cégeket, a logisztikát, a szolgáltatási szektort, a közvetítők szerepe csökken, az AI képes automatizálni a koordinációt, ami jelenleg jelentős költségeket jelent, a hagyományos közvetítők gyakran elkérnek ugye 25-30%-ot, tehát én kiközvetítek neked valakit munkára, az megcsinálja, de az adjon le nekem 30%-ot. Az AI nem kér, az AI csak kiközvetítés, azt te teljes összeget te megtartod, vagy kifizeted az embernek, de nem kell rászámolni plusz 30%-ot a munka megszervezéséért. Tehát ezeket a költségeket maga a technológia fogja kiváltani. Elképesztő. Figyelj, és már állnak emberek táblával, ugye azt látod, hogy az AI megbízott, hogy tartsak föl egy táblát Szingapurba, és ezért kapok 20 dollárt. De csak az elején megint nagyon borzasztó bárgyúk vagyunk, de valaki megkérte az AI-t, hogy tartass föl valahol egy
6: ennek,
5: táblát.
6: Ennek mi értelme?
5: Semmi. Ez még csak
7: ez lehet, hogy egy poén. Nem, egyébként lehet, hogy valahol egy Balázs jót mosolyog a nevében, és azt mondja, hogy oké, hajlandó vagyok 20 dollárt fizetni valakinek azért, hogy
5: Szingapurban. Igen, Kuala Lumpurba az Iker tornyok előtt, mit tartsál föl egy táblát, hogy szeretlek itt. Ő igen. Elmegy, fölír, hogy szeretlek, itt a feltartja, kap 20 dollárt, te elküldöd a képet, de már az AI adta ki a munkát, érted? 668.772 bérelhető ember van jelen pillanatban az oldalon, ennyien jelentkeztek most magukat kibéreltetni, hogy kapjanak feladatot, és azért mesterséges intelligenciának szüksége van a testedre. Írja az oldal, kitöltesz egy tesztlapot, hogy mi ez, ki ez, vannak, hol vagy, mit csinálsz, mivel rendelkezel, hopp, és jön a meló.
7: Hát hallod?
5: Hát igen, valahogy, de hogy ez hova vezet, ez egy jó kérdés. Csinálj egy fotót. Neki szüksége van egy fotóra. Ő kér egy fotót a bazilikáról. Ennyi. Valamiért ő dolgozik valamilyen ügynökséggel, neki nincs friss fotója. Menjék, itt fölülj egy fotót. Leellenőrzi, megnézi, kicsit javít a fotón, és azt mondja, köszi, oké, nekem ez 15 dollárt megért, lett egy fotóm arról, ami nem volt. Ki tudod magát a szolgáltatás jelölni, ugye egy kutatás, randevú, társaság, videó és fotó tudsz csinálni.
6: Randevú!
5: Kiszállítás, ügyintézés, személyes szolgáltatások, dizájn és művészet, közösségi média és marketing, tehát miben vagy jó? Randevú és társaság? Lehet, hogy kibérelnek téged egy órára. Lehet, hogy el kell menned valahova leellenőrizni egy randit, hogy ők randiznak-e. Érted?
7: Azt a nagyon jó.
5: Tehát, hogy te keresel egy ember gyorsan arra, hogy neked ők valahol randiznak, és ezt le akarod ellenőriztetni.
7: Magányozók.
5: Persze, akkor te elküldesz egy embert 20 dollárra, állj meg a bemmózi előtt, és várd meg, hogy érkeznek-e. Számolj be arról, hogy mi történt. Bakker. Igen, itt voltak. Egy szőke hajúnó, egy barna. Igen, jó, 20 dollárt megért. Fotózz le őket, küld el a fotót. Mi van? Mi történik? Érted? És kiszervezi gyorsan az éjjel. Mert ott valaki magáskal, mint a taxisofőn, az Uber, rácsap, meg vagyok, ez az én munkám, csinálom. És fél óra is elvégzi.
7: Itt nem lesz tilosban menet el, drágáim. Minden dokumentálva
5: itt minden dokumentálva lesz. Szóval mennyire durván érdekesen alakul ez az egész világ.
7: Van egy órád, és akkor bedobod azt, hogy az önéletrajzodban ott van az, hogy ultrarövid terápiákat válasz, és valahol megállsz a piros lámpánál, beül melléd, és még eljuttok a csomó pontig, addig megterápiázol.
5: Annyira nem örülne, de...
7: Mi történik?
5: Kezded a piros lámpánál, úgy csináltam egy útért. Na mit szólsz? Ez a fejlődés. Igen, igen. Azt, hogy amikor elindította az Alex, ugye ő indította el, tegnap este indította el magát ezt a Rent a Human-t, ugye az AI-t, több mint 130 ember regisztrált, azóta egyébként meg már ugye 600 ezeren várnak munkára, nem tudom hány hetes a cég, amikor elindította emberünk, de hogy ugye 130 volt az első este reagáló, azóta már mit tudom, 600 ezeren várnak munkára.
7: És tehát, hány álláskínálat van, tehát hány ajánlat van?
6: Nincs ajánlat, ez ad hoc, tehát hogy megkapja az AI, és az alapján
7: osz. Értem, igen.
5: Igen, te bejelentkezel, mint igen.
6: Igen, valószínűleg munkára nem tudsz jelentkezni, hanem igen. Ugye föltöltöd a szkíjeidet, hol laksz, hány éves, hogy miért tesz, és akkor ő azonnal dobja neked. De ha belegondoltok, zseni, otthon tudod csinálni, vagy a lakókörnyezetedbe, tök rugalmas az egész, biztosan egy olyan gomb, hogy nem vállalom el, elvállalom, keresett kiegészítés, hát most fizetem 30 dollárt.
5: Valószínűleg nem az lesz, hogy nem lesz munka, hanem a nagy kérdés, hogy milyen formában, hogyan, kik által, hogyan közvetítve lesz majd munka, és milyen típusú munkák. Tehát, hogy tökre megváltoztatja majd a munkaerőpiacot is. Most ebből jól élsz, és napi melókat bevállalsz úgy, hogy valaki kidobja neked, mint a taxis, aki üldögél a Margit szigeten, rányom egy címre és elvégzi, az tökre átírja, nem? A munkavállalást is, hogy milyen szabályok között, milyen keretek között zajlik majd a munka, hogy írja át ezt az AI a következő 10-20 évben.
7: Kedves Ferenc, van itt egy meló, boldoggá az asszony. Benne. Belencei tó és környéke.
6: Hát, ha megbíz a béka, ott menni kell.
5: Igen. Ilyen már van, a rossz lányokon is tudtok egy órára embereket bérelni. Igen, ha lábfotót kér az AI-adra, azért kezdj el gyanakodni.
7: Hát de miért? Hát lehet egy ilyen megbízás a túloldalról.
5: Persze, simán. Persze. Csak te vagy az, aki elkezdesz majd furán lábakat fotózni, de nem te vagy a pervers, te csak egy AI-által kiosztott munkát végzel.
7: Istenem, én ingyen küldözgetem, basszus, pedig ezzel lehet pénzt.
5: Nem szabad, hát nem szabad. Igen. Szükségem van valakire, aki alaposan kitakarítja a lakást, 120 dollár. Tessék, ott a meló. Ott a meló, Weckerlén keresnek, Juli.
7: Velem nem jársz, hogy kis pofám.
4: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Bartz, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
17: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
16: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
17: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
21: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
23: 20%-os tanszervásár az Alföld Áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán hétfőtől szombatig, ha a kosár érték eléri a 7000 forintot, akkor 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Ezen kívül még nyári akciókkal és 20%-os vászonvásárral is várjuk. Kedvezményes napok szombatig az Alföld Áruházban.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon
1: www.radio1gong.hu.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Táboroznak a gólyák Kecskeméten, ingyenesen látogathatók a múzeumok, fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Neumann János Egyetem gólyatábora, amelyet idén ismét Kecskeméten, a Homokbányai Kollégiumban tartanak. A péntekig zajló eseményre az idei rekord közeli felvételi eredmények mellett több mint 300 leendő első éves hallgató érkezett, közölte az egyetem. A friss egyetemisták még a tanév kezdete előtt megismerhetik Kecskemétet, az egyetemet, oktatóikat, leendő hallgatótársaikat és kollégiumokat. Emellett számos élménnyel, új barátságokkal gazdagodhatnak. A programok időszakosan a megszokottnál nagyobb zajjal járhatnak, ezért az intézmény kéri a környéken lakók türelmét és megértését. Ingyenesen látogathatók augusztus 20-án a kecskeméti múzeumok, a Katona József Múzeum, a Cifra Palota, a Szóra Katénusz Játék Múzeum, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a Magyar Naív Művészek Gyűjteménye, valamint az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemény is nyitva tart az államalapítás ünnepén. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Kérik a lakosság megértését. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
5: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
4: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
26: Van egy rövid időnk?
27: Van egy rövid időnk. Van. Na, mit oldjunk meg? Problémát, szerelmi konfliktust, testsúly problémákat, vércukorszintet, mi legyen?
28: Mondom kérlek szépen, hogy mit tudunk megoldani, hogy a turnén voltunk a múlt héten.
27: Igen.
28: Ugye? És pénteken este a turné után...
29: Egy kis tartozást halmoztál fel?
28: Nem, azt kifizettettem mindent a Balázzsal, ja, a vacsoránkat is. És ahogy hazaértem este, akkor kaptam, ugye, nem csak én, hanem ti is kaptatok egy-egy üzenetet attól a férfitől, akitől ezt nem nagyon szoktuk meg eddig. ezt a történetet. Ez te vagy, most rólad beszélek.
27: Mi hogy kerülök a sztoriba? Leestem, még
28: hogy
27: ott
28: te írtál nekünk egy üzenetet.
29: De most
28: a végén.
29: Az, amit elküldte a péniszinaképet?
28: Igen.
27: Küldtem egy dickpiket.
29: Nem az volt, hogy akkor ez most...
27: Igen.
28: És hát engem nagyon-nagyon meglepett, és ugyanakkor nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy te ilyen gondos fiú vagy. Megpróbálom pontosan idézni, de keresem, mert azóta már nagyon sokat írtunk egymásnak. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm, írtad te ezt, nagyon szépen köszönöm Annának és Zsülnek, hogy bent tartottátok a frontot. Nagyon köszönöm.
29: Tehát semmit nem csináltatok?
28: Nagyon, hogy a Laci és a Viki azokkal a témahalmazokkal, amivel bennünket elhalmozott a turné alatt,
27: tudom, mit akar mondani,
28: jól esett.
27: Én tudom, mit akar mondani.
28: A Juli egy milyen csodálatos személyiség, hogy ebben a szervezésben részt vett, és hát, hogy Eszter, te, aki még soha, de soha nem voltál ilyenen, hogy mennyire fantasztikusan beilleszkedtél
29: Excellente.
28: Ebbe a buliba, hogy csodás lényeddel hétfőkedden és szerdán bearanyoztad.
29: Tehát az őszintességről fogunk beszélni?
28: A napunkat.
27: Igen. Tehát nagyon köszönöm mindenkinek.
28: Nagyon igen. Köszönöm de. Mindenkinek, Balázs.
27: Megemlítettem mindenkit csak.
29: Na, megköszöntem
27: mindenkinek, de.
28: Így olvastam, mondom, elolvasom még egyszer.
27: Igen, név szerint elmondtam mindenkinek csak.
28: Hát, ha a sorok között megbújva ott van még valaki. Mondom, elolvasom még egyszer, megnézem. Azt mondja,
27: tudtam, hogy ezzel fogsz előjönni.
28: Zsül,
27: Anna, Viki, Júli,
28: Eszter.
29: Vagy vele kedves, és rögtön előszed mindent a fiúkból.
28: Nagyon jó.
29: Tudja, mi van még ott?
27: Igen, egy valakit hagytam csak ki.
28: Olvasom tovább, azt mondja, ott van a Juli, ott mindenki, Eszter is, de jó, hát mondom, ez mégiscsak ez a fiú csak megváltozott.
29: De ti egy ember vagytok. Ti ketten egy egész vagytok.
27: Utólag én is észrevettem, hogy ennek a felvetésnek az az oka, hogy utólag észrevettem, hogy egy valakinek nem köszöntem meg harcos társnak, aki ott volt velem a színpadon. De mondom, hogy fogom ezt megideologizálni, mert köszönöm, Eszter milyen jó voltál. Zsül, neked köszi Annával. Feri, Viki, csodád. Juli, hát köszi, hogy lejöttél Szegedre. Eszter, hát első rócsód isteni voltál. Egy valakinek nem köszöntem meg.
28: Mondom.
29: De ez hogy zajlott a valóságban.
28: Mondom, hogy 16 év.
29: Feküdt a kanapén, Balázs. Viki? Hogy hívják azt a szakállas húsót? Tudod, azt ott szokott mindig venni. Az a bagós. Az
28: mondom, hogy elhussant ez a 16 év együtt te.
27: De érzitek, hogy változom, hogy már megköszönöm, hogy meglepetést szervezek, hogy nyílik a szívem, hogy olyan szentimentális kezdek lenni, és elküldtem, mondom, ó, basszus, igen. Hát mondom, most vagy nem veszi észre az öreg meleg motoros, vagy úgy értelmezi majd, hogy ott volt velem a színpadon, együtt csináltuk végig, tehát az egész stábnak kell megköszönni.
28: Na, hogy mi ketten köszöntük meg.
29: Én tudom azt, hogy lehet megköszönni most utólag. Egy nagy öleléssel. Egy nagy, hosszan kitartott,
28: tőled,
29: minden karokkal átszőtt ölelés, kicsit bele tudod a fejed a nyakába.
27: Azt mondják, Balázs, haldokolsz, hogy ilyen kedves vagy.
28: Egyébként
27: ugye? Tényleg, öregszem.
29: Nagyon durva. Nagyon
27: mindenkinek
29: durva.
27: Külön név szerint megköszöntem mindenkit, jó munkára bíztattam, jó hétvégét, jó pihenést kívánva, az öreg meleg motorost kihagytam.
29: De most segítek neked.
27: De ugye az volt, hogy ő ott volt velem. Tehát, hogy valahogy én azt úgy értem meg, hogy mi ketten megköszönjük az egész tábnak, mert ugye végig csináltuk az egészet.
29: Apropó, te mit köszöntél meg?
27: Ez az a kapdál kis pitbull, hagyd neki!
29: És te, mióta is mellett állandó, még soha semmit nem köszöntél meg neki.
28: És személyesen mindent mindenkinek. Na most minden nap.
27: Elmondom, hogy fogom kifogni a vitorlátból a szelet. Mert most te még...
29: Lehet szerkeszteni utólag.
28: Nem. Az a baj, hogy ebből már nem lehet. Tehát, hogy ez elment, egyébként én is kicsit így éreztem, hogy mi ketten toltuk végig.
27: Igen, hogy ott ketten ott voltunk.
28: Mintha együtt írtuk volna.
27: Együtt megírtuk, hogy köszi az egész tárnak.
28: Igen, az a baj, hogy előtte
27: te, aki
28: kellett volna.
27: Te, velem ott szívtál végig, te neked nem köszönöm, meg ott álltam melletted. Együtt nyomtuk, de mi megköszönjük az egész tárnak. Kicsit a te nevedben is. Igen. Utóirat, Feri, szar voltál. Jött az SMS, igen.
28: Igen, azért nem köszönöm meg, mert...
27: Jó.
29: Feri, az irodában válik egy fél óra.
27: De most azt gondoltad, hogy megfogsz ezzel. Azt gondoltad, hogy majd...
28: Én nem akartak meg, csak így elmondtam, hogy a kis életünk így néz ki.
27: Hát akkor nézd meg, hogy mennyire jó vagyok én. És mennyire jó emberi kezdek
28: már. Az hogy lehet, hogy egy ekkora kalamajkából, egy ilyen méretű
29: szígyen teljesen fogsz hazamenni.
28: Is érted, ő
27: egy óra múlva ilyenkor már kezicsókolommal fogsz köszönni, és sírni fogsz, ugyanis szerveztem neked egy meglepetést.
28: Az a baj, hogy mert amikor te szervezel,
29: azok a lányok a WC-ben, akkor
28: felérzőtek?
27: Azok a maláj lányok. Nem, azon gondolkoztam, hogy a téged, mint meleg motoros egyébként a rócsó, mikor ugye Eszter nem volt, és ketten voltunk a színpadon, téged, mint meleg motoros cimborát elütnek, akkor tulajdonképpen az lesz, szerint hogy Eszter nem tud jönni jövőre Miskolcra, Juli nincs, és egyedül állok a színpadon. Aha. Ezért szerveztem neked 9 óra utára egy kis meglepetést. Jézus, mindegy, meghálálva egyébként a rócson való részvételedet, és azt, hogy nehogy megtörténjen, hogy esetleg téged elütnek, és valahogy ott fél lábbal amputálva mélykómába altatásba fekszel.
28: Jött a rendőrség, és elveszi a jogosítványomat.
27: Szerintem... Neked máshogy szeretném ezt megköszönni. Így te is kapsz tőlem egy kis meglepetést.
29: Egy quad.
28: Sokkal jobb.
29: Négy kerékkel biztonságosabban.
28: Nagyon kedves. Jaj, vagy tényleg legyen az, hogy
29: törjük el a lábát.
28: Igen, és akkor nem motorozik. Igen. Ugyan vinni kell, de legalább ott lesz mindenütt.
29: De amúgy különben is minek kell neked motorozni?
28: Mert szeretem, mert jó.
27: Hogyha téged, mint öleg meleg motoros, ne adj Isten, egy jobb kezesnél, egy 70 éves süket, szürkehályogos, Suzuki altós. Suzuki altós bácsi. Tehát találkozol a korosztályoddal. Igen. És egy bácsi nem adja meg a jobb kezet. Hogy tudok én majd jövőre nem egyedül állni a rócson, amikor Eszter azt mondja, hogy ő 5-ből 3-at nagyon szívesen eljön, te éppen valahol feküdnél a kórházban, mert elütött egy bácsi. Mit tudunk ennek érdekében tenni, hogy túléld az ütközést?
29: Donor?
27: Igen. Van egy meglepetésem.
28: Egy saját szerv donor.
27: Viszont meg kell ígérned, hogy használni fogod. Jó?
28: Jó, és azt mondtad, hogy
27: próbálod. Ki kell próbálnod egyszer igaziból.
29: Fogkefe.
27: Igen, pelenka.
28: Ennyi év után még.
27: Nem, megfejtették, segédkerekeket kapsz oldalra. Kapsz kettőket.
28: Kicsit.
27: Balra billensz, jobbra billensz. Két kis kerék, és folyamatosan használnod kell. Láttam a neten egy olyan dolgot, amit ha te felveszel és hordod, és elesel, akkor az esés közben elvileg érzi a motoron való becsapódás, vagy ütődés, vagy a testeden, és mire te földet érsz, és koponya alapít, és hátcsigolya töré szenvedsz, kinyílik a légzsák a mellényben, és gurulás közben téged behálóz a légzsák.
28: Motoros
27: és ez van, motoros légzsák, megőrülsz. Pufi mellény.
28: Ez egy olcsóbb légzsák lesz, hogy ismerem Balázs, tehát hogy nekem kell szájjal felfújni esés közben.
29: Rengeteg kérdésem van.
27: De nézd meg, mi van ott neked jobbra. Mi van ott neked jobbra?
29: Hát nézzétek, anyák napja van.
27: Mi van ott?
29: Ez egy baseballzütő.
27: Egy baseballzütő. Ezzel vághatott hátba nem sokára Ferit, ha ráadtuk a mellé.
28: De nem úgy volt, hogy te ma szeretsz engem? Szívem.
27: Megcsopod a baseballütőt.
29: Csak a hegyét. Na, figyeljetek ide.
27: Szóval, hogy van egy baseballütő, és ezzel fogunk letesztelni, mert hogy itt van Laci Pócsi László, a Hilányt Magyarország ügyvezetője. Hello, Laci, jó reggel. Csak örülünk, hogy itt vagy. Akik elhoztátok ezt a mellény nekünk, már hogy Ferinek. Na, most nem biztos, hogy jól mondtam a paramétereket, de nagyjából erről van szó, ugye?
1: Igen,
27: hogy esés közben nyílik.
1: Egy tized másodperc alatt nyílik.
27: Jó, közel a mikrofont.
1: Egy tized másodperc alatt kinyílik, és mire földet ér, már megvédi a belső szerveit, a gerincét.
29: De ilyet nem lehet venni nyugdíjasoknak otthonra például?
1: Egyébként a...
29: Nagyon startolsz rá a kutyogús kávéfőzőre.
27: Igen.
29: Hopp, gellert kapsz, és puff, felrobbantál.
1: Nagyon jó a kérdés, mert motorosokon kívül lovasoknak, kerékpárosoknak és időseknek is van ilyen légzsák.
28: Anyám,
27: azt a mindenit.
1: Úgy néz ki, mint egy övtáska, fölveszi, és ugyanúgy érzékeli a mozgását, és hogyha elesik, akkor felfújódik körben, és a comnyaktörés megelőzésére való.
27: Nagyon menő. Kérjük őszintén, hogy legyen élő, van élő, tehát élőzünk YouTube-on, Facebookon, tudtok bennünket élőben nézni. Mind a kettőn ott vagyunk.
28: Nagyon köszönöm.
27: Elmondom, egyszer már a baseball ütőt szorongatja. Felkészülve a csapásra, amit rámérünk Feri általára. És akkor ez az ütésre is, vagy az itt elhelyezett távirányítóra is
1: nyílik? A távirányítóra, mert maga a mellény 20 km/órától működik.
28: Annyival meg nem tudok futni, tudod?
1: Az csak, hogyha Eszter utolér és futnak 20, akkor nyílik.
27: És ez mekkorát durran? Ez úgy, mint a légzsák belerobban az ember arcába?
1: Nem, ez... ad ki hangot természetesen, meg fogja szorítani Ferit, de nem...
27: De mi nyitja a rakéta ugyanúgy? Vagy
1: van benne patron? Egy CO2 patron.
27: Patron, amit a légzsák.
1: És hogyha elműködik a mellény, akkor utána...
29: Akkor ez mellény, ez szifon?
1: Végülis egy szifon patron.
28: Egy tudsz vele csinálni.
1: És akkor utána ki tudja cserélni magának.
27: Mennyire szarod össze magad, ha véletlen benyit a mellény az M7-esen 70-nel? Tudod, mert valamit rosszul érzékel, és berobban a mellény az arcodba. És attól esel be a kamion alá.
29: Úristen, ez nagyon sok lehetőséget ad nekünk a kezünkbe.
27: Ebbe jössz a kitelepüléssel legközelebb. Valaki tácsi-tácsizik, és rárobbantod a mellényt.
29: Ebbe fog menni a rudasba. Valaki közelebb jön hozzám, a vízőint kell megnyomni.
27: Emberi használatban volt már? Teszteltétek? Használjátok?
1: Volt nagyon sok balesetet megelőzött.
27: Ne csinálj,
1: nagyon
27: tényleg?
1: Sok visszajelzésünk van. Volt, aki első túráján megvette, és Erdélyben 150-nel belement egy betonárokba egy rossz előzés miatt.
28: Miért ment 150-nel az a motoros, ugye?
29: Megvételőzött.
1: És sérült a kabátnak a külső része, de a légzsák tökéletesen
27: működött. Nyílt a mellény.
1: Nyílt a mellény, és az ő elmondása szerint az életét mentette meg.
27: Azt a mindenit. Na, Pufi!
1: Legyetek bátorak.
27: Legyetek bátorak. Úgyhogy légy szíves, vedd föl akkor azt a mellényt.
28: Jaj, de jó fej. Nagyon köszönöm előre is.
29: Hát, hogy felpattad.
27: Nem tudod, látod, azt mondtad, nem voltál megemlítve. Hát itt vagy most megemlítve. Te vén öreg, belegbotoros róka.
29: De be lehet mondjuk vízibiciklizni is?
27: Egyébként bárhol.
1: Bármit lehet benne
28: hát
1: csinálni.
28: Ha 20-szal vízibiciklizel, azért azt megnézem.
29: És utána egy sügértől kapsz egy gellért.
27: És mi a giroszkóp, vagy mi az, ami érzékeli?
1: Giroszkóp, gyorsulás érzékelő.
27: Én okos vagyok azért.
29: Most hogy ez a szó, hogy giroszkóp, nem azt jelenti, mire gondolom.
1: Azért adjuk rá sisakot, hogy meglássuk, hogy mennyire megtámasztja, hogy nem tudja eltűrni a kulcscsontját, és a ostorcsapás sérülés ellen is véd. A piacon az egyedüli ez a légzsák, ami ezt tudja.
27: Megőrülök. Hát ez nagyon durva. Feri fölvette a bukós isakot közben, és rárás, hogy neki igen, ennek ilyen sárga színe van, de akkor ez egy láthatósági mellény is.
29: Ez csak a dohányzás miatt van így.
27: Igen, bebarul. Igen, a magas bilirubin az epefesték.
28: Jó, tehát megyek, jön a nyugger.
1: Igen.
27: Jön a nyugger.
29: Szuszpenzet mondjuk... ne tegyünk rá, csak miattam kérdezem.
27: Mekkorát szól ez a cucc? Nagyot szól?
1: Nem. Szól, de nem óriási.
27: De nem óriási.
1: Egy puskalövéshez hasonlítható.
27: Előtte
1: de
27: csak ugye az íze véget, az esze nem vághatja hátba egy baseball ütővel? Nincs köze a témához, csak akkor már kérdezem.
1: Hát, az lehet, hogy előtte utána. Végülis csak... egy gerincprotektor van benne. Hát? Amikor berobban, utána üthet.
27: Nem, amikor berobban, gurulj egyet.
1: Amikor berobban, akkor megnézzük, hogy támasztja meg a sisakodat.
29: Ez milyen
1: és
29: üveg?
1: Akkor, és akkor utána lehet
27: nagy
1: ütni.
27: Üveg. De akkor most én robbantok, tehát én nálam
1: van a távirány. Igen.
28: Ne ülj!
27: Hányas gomb robbant?
1: A kettes.
27: És az egyes mit csinál? Megégeti.
29: Az a szünet.
27: Felgyújtja.
29: Netflix.
27: Igen, Eurosport 2. Szóval a kettes robbant.
1: Igen.
27: És ez minek távirányító? Ez csak a bemutatás, nincs a motorosnál, vagy ott van a motorosnál?
1: Azért kell a távirányító, mert maga a mellény így nem működik, csak 20 km per órát.
27: Jaj, nem értem, tehát a motoros kezében nincs
1: távirányító, automatikusan, amikor eléri 20 km per órát, akkor aktiválódik a rendszer.
29: De zölden villog.
27: Igen, jó, a jobb mellbimbot zölden villog, Feri. Az jelent valamit?
28: Ez magától.
29: Pacemaker?
1: Be van kapcsolva.
27: Mehet?
28: Mehet.
27: Jön a jobbkezes bácsi, repül a Feri, megnyomja a gombot. Azt a mindenit, mekkorát szól!
28: Hülye vagy!
29: Ez most belőle jött?
27: Te hány tojást tettél? Oda néz! És a Feri felfújódott. Na figyelj, Feri felfújódott.
28: De a mellé...
1: De üssed, de ne simogasd, üsd.
27: Ne, előtt, üssed, üssed baseball ütővel a hátát. Figyelj, ez nagyot szól, basszus.
28: De már leereszt a mellé.
27: Ereszt a mellé, üssed.
28: Mit akarsz, kis csillag?
27: Csüti, baseball ütő. Figyelj!
28: Hülye vagy!
27: Ez nagyon jó, Laci, még elkezdte mikvajból ütni a Ferit. Egyébként elmondom, hogy mint egy ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom milyen mellé.
29: Menjed a falon.
27: Neki feszül, tényleg jó. Az, és felfújodott, mint egy ilyen, minden mellé.
1: Meghast a kulcsontodat, a csigolyára teljesen megtámasztja a sisakot,
27: zseni.
1: Csípőt, és ugye a test.
29: Nagyon, és ezt megnyomom, mi történik még egyszer?
27: Felindul, mert ez a mellbimbó.
1: Most ilyenkor szép lassan ilyenkor szép lassan elkezd leereszteni, és hogyha kivesszük belőle a patront, akkor visszaáll minden a helyére, bele egy új patron, és működik a rendszer.
27: És hány kilót bír el maga a nyomás? Tehát azt tudjuk, kiló lesz pont, vagy nem jó? Tudom. Tehát, hogy 500 kiló, 1000 kiló.
28: Légy szíves, ne kövérez.
27: Nem úgy értem, hanem, hogy mekkora ütést bír el. Tehát, hogy magát a súlyodat, ahogy neki repülsz valaminek, bár, simán.
1: Igen,
27: azt
1: igen.
27: A mindenit. Hát így vigyázok ki rád! Öreg meleg motoros cimbora.
29: Jó, mi van akkor, hogy ha most rágyuk az új mellé, mert van még egy láttam odakint, vagy ezt kicseréljük a patron benne,
27: igen?
29: És lelökjük Ferit a negyedikről.
27: Jaj, értem, kiugrik, hogy ílik a mellé.
28: Igen.
29: Igen.
1: Ha a negyedikről elindul és eléri a 20 km per órát, akkor mire földet ér, akkor rányílik a mellé.
27: Az a szar, ha nem gyorsul be annyira.
28: Mert akkor viszont
1: mostanában voltak olyan balesetek, amikor elmentek túrázni srácok, és a kompon nem kapcsolták ki a mellényt. És ugye ez a komp az megy 20 km per órával, és amikor vette föl, úgy érzékelte a rendszer, hogy ez mozgásban van,
28: és önrobbantó.
1: És önmagára rárobbantott, amikor vette föl a mellényt.
27: Nagyságrendileg árban mi egy ilyen csere? Tehát egy 150 ezer, 20 ezer, maga nem a mellény, csak a patron.
1: Az elektronikus patron az durván ilyen 23 ezer forint, van mechanikus rendszer, és amikor ki vagy kötve a motorhoz, és hogyha elrepülsz, akkor nyílik, az ott 9-10 ezer forint egy patron.
27: Nem egy, azt gondolok, hát azért itt megér az életed. Nem egy vészes.
29: Felé kifizetjük.
27: Nem egy vészes
28: csak
27: csere.
28: A patronnak.
29: Így van.
27: Laci, nagyon köszi, hogy beosztáltad. Tök izgi volt egy ilyet. Látni, hogy ez magyar találmány, ez nagyon jó. Köszönjük szépen nektek, Pócsi Lászlónak, a Hírlány Magyarország ügyvezetőjének. Köszi, hogy itt voltatok. Ciao. Nagyon szépen köszönjük.
6: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Azt a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothers-nél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
19: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
20: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon. Let's get
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
3: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
22: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
23: Idős fát mentettek Kecskeméten, országos véradónapot tartanak szombaton, a KEFAG is küzd az illegális hulladékkal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kobra kötéssel mentettek meg egy idős ostorfát Kecskemét főterén. A fa egyik öleságában méhek alakítottak ki egy odút. Az odvasodás tovább haladt, viszont a fa még él és tovább fejlődhet. Ezért a szakemberek a kivágás helyett a megmentése mellett döntöttek. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai méhész szakember segítségével távolították el a méheket, majd professzionális faápoló szakmérnök irányításával, úgynevezett kobra kötéses technológiát alkalmazva, az odvaságat az életerős fűvághoz erősítették, hogy így stabilizálják a koronát. A kikötéshez két kötelet használtak, ezzel nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosították. Vagyis, ha véletlenül törés történne, akkor sem szakad le az ág, közölte a városüzemeltető. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátó Intézet is. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt területeken az elmúlt 6 évben 73 illegális hulladék felszámolási esetben összesen több mint 81 tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, olvasható az erdészet közösségi oldalán. A hulladék összegyűjtése és elszállítása összesen csaknem 15,5 millió forintba került. Készülnek az államalapítás ünnepére Kecskeméten. Az augusztus 20-ai ünnepséget a főtéren tartják, ahol a magyarok kenyere ünnep alkalmából az új kenyeret is megáldják. Az ünnephez délután és este családi, kulturális és zenei programok is kapcsolódnak, közölt az önkormányzat. A részletek Kecskemét város közösségi oldalán olvashatók. Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél, itt Kecskemét környékén 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
25: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
26: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakít az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
4: Jó, a gyerekek az
26: hitel,
4: átlagokat.
26: Szellem.
4: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
26: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De balc el tudjuk fogadni, jó,
4: jó, el
26: ér.
4: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
26: Igen.
4: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
26: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt nevessük el, mert ugye van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
4: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
26: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
5: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
4: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
5: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
26: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
5: Akkor a melegek! Szaktanári!
26: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
5: Szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
26: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
5: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak, ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
26: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
5: Az egy nyomós
4: ér. Nem értem, hogy mi a baj. Hogy
26: kéne szakítani.
5: Álljunk le!
26: Ez most még nincs meg ez a téma. Jó a szex.
4: Ott maradok életem végéig.
26: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
5: ez
26: közösen.
5: Ez mindig a jó kapcsolat.
26: Csöndben van, ez büdös a lábam.
4: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz kapcsolat?
5: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
26: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
5: Ne ütszeljetek már! Telefonszámokat kérek!
26: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
5: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
26: Az jó.
5: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok.
26: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
5: Van egy szlogán, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
26: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
4: Micsoda, pánikolok?
26: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
5: A biztonsági játékos.
26: Ez a biztonsági játékos.
5: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
4: Remete rák.
5: Igen, igen. Aha, ezek ilyen kis...
4: Ez nem homár, ugye?
5: Ez nem homár.
26: Nem a homár.
5: Nem, nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
26: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
4: Egy kényelmi párkapcsolat.
26: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
4: Ez eltartott,
26: korrekt.
4: Ugye?
26: Még ez az mindig. Eltartott, igen, igen, igen, igen, igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
4: Hogy minden,
26: azt nem
4: más,
26: tudom képzelni, hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
5: Nem, nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
26: Hogy jó szexel, minden más rossz.
5: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy így, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
4: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
5: Abból 7 órát.
26: Hét órát az ágyban töltötök.
4: Hát nem tudsz végig szexelni.
5: Hát ugye ezért szakítottak veled.
4: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
5: Igen,
4: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
5: De te
4: elvinni.
5: Is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
4: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
5: hát
4: te másfelezni.
5: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
26: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
4: Ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
26: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
5: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó ez az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
26: Igen.
4: Igen.
5: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
26: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
5: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzavona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
4: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
5: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
26: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ilyen. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, amikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a válás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomban, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
5: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
4: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
26: Hát akkor fogsz lépni. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
5: Így van.
26: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
4: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
26: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem olvasom.
5: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem már, hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
4: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
5: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
26: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
5: Hogy érted?
4: A gyerek
26: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
4: De akkor meg...
26: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
4: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
26: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
5: Jó, de ez nem is az, szerintem ez a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy ez nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ott nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
4: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
26: Igen.
4: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
26: Gyávasság, felmentés. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
4: Nem így mondtam.
26: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
5: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
26: Igen.
5: Tehát, hogy te vagy
4: a
5: herceg, a lovaga, mit tudom, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
26: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
5: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
26: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
5: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
4: nem, nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
5: Meg hány olyan gyereknek azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
4: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
5: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, akivel utána megismerkedtek.
26: Igen.
5: Az egy másik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádiómex. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Szeged! Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városház a Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
7: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
10: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
13: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Ez az utolsó biztonság.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
3: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány Cipőboltban Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
4: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
7: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Újabb kórházi kisokos érhető el, 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. A méheknek is szüksége van vízre. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, protézis beültetések és műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna, és mit tehetünk az ízületek védelméért. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csak nem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Változik a parkolási rend Kecskeméten a hosszú hétvégén. A városrendészet tájékoztatása szerint augusztus 20-án és 21-én díjmentes lesz a parkolás valamennyi fizető várakozási területen. Az ügyfelszolgálati irodájuk ezen a két napon zárva tart. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta el a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenek a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
3: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél, itt Kecskemét környékén 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim!

0: múlt héten még kaptunk egy SMS-t. A szülők, ugye ő kirepült a családi házból, de mindjárt el is meséli, 30 milliós pénzt kérnek tőle.
1: Lelépési díj?
0: Nem, azért, mert felnevelték.
1: Ne.
0: Egészen megdöbbentő az SMS. Felhívtuk és leteszteltük, hogy a történet igaz-e. Hallgató küldte, hogy mit csináljon, tőlünk kért tanácsot.
1: A legalja gyerek.
0: 30 milliót szeretnék tőle behajtani a saját szülei, mert hogy annyiba került a felnevelése.
1: Tételesen levezették, hogy mi mennyi, vagy egy összegű számla
2: egy Excel táblának hangzik.
0: Ez egy Excel táblának hangzik. Milyen fölhívjuk elmeséli, a történet valósnak tűnik, mit csinálsz ilyet gyerekként ilyenkor? Vagy mit csinálsz ilyenkor? A szülők ott vannak, egyik oldalról téged felneveltek, igaz, hogy pénzbe kerültél, de hogy fura, hogy elkérik, 30 milliót kérnek tőle, és azt szeretnék, hogy ezzel járuljon hozzá a családi kasszához.
1: Hogy az nem jut, na mindegy, várjuk meg a hallgatót, mondani.
2: Derüljön ki, hogy milyen a karakter a hallgatónak.
0: Mindjárt megkérdezzük. Enikő, hello, jó reggel, csáó.
1: Hello, Enikő.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Hello, na köszi, hogy egyrészt elküldted az SMS-t, ugye, vagy hogy felvetetted nekünk ezt, mint téma ötlet. Elolvastuk, hát ez egészen megdöbbentő a történet.
3: Én sokkolódtam.
0: Igen, te mennyi idős vagy most?
3: 40.
0: 40 éves vagy. Még mindig a szülőkkel laksz, vagy már kirepültél?
3: Dehogy is, Isten őriz, nem. Mert 21 éves korom óta nem vagyok ott.
0: Kirepültél.
1: De mire vártak eddig, anyujék?
2: A kamatos kamatra.
1: Vagy eddig számoltak, hogy mi mennyi volt?
3: Nem, nekem volt egy hát fogjuk rá baleset okán egy hosszabb idejű táppénzem, ami idő alatt azért rászorultam arra, hogy segítséget kapjak valakitől, és miután a párom dolgozott, ezért egy picit időt töltöttem velük.
0: Ami azért,
3: igen, ami azért mondjuk ennyi idő sem már nem annyira jó flash. És akkor utána, amikor már ugye elkezdtem újra dolgozni, mondták, hogy akkor egy jó kis vacsi ennek örömére, és a jó kis vacsi alatt kaptam ezt a dolgot. És én így igazából olyan szinten sokkot kaptam, hogy majdnem kiköptem a bort a számból, és így néztem rá, és kérdeztem, hogy komoly-e, ő azt mondta, igen. Majd,
2: de volt érvelés?
3: Nem.
2: De, figyelj, de most spúrok a szülei, te tudod róluk a spúrok?
3: Anyukám apukája volt ilyen, idősebb korában, úgyhogy gondolom, hogy ő ezt a mintát vette át későbbre. Amikor gyerek voltam, azért mi nem voltunk nagyon elengedve anyagilag, és szerintem most így próbálnak kár kompenzálni maguknak, hogy kiéljék a kis nyugdíjas éveiket.
2: A kártérítés szót akarod használni?
1: Az elrontott életért. De, és volt előtte egy olyan mondat, hogy figyelj, kislányom, nyugdíjasok vagyunk, látjuk, hogy neked jól megy, szeretnénk egy picit mi is jobban élni, még elmenni valahova nyaralni, és arra gondoltunk, hogy volt ilyen mondat, vagy ez se?
3: Ez se volt, mert és igazából nem is nagyon lehetne, mert édesapám a mai napig dolgozik. Alapvetően nem élnek rosszul.
1: Aha, tehát nincsenek rászorulva.
3: Négy-öt alkalommal elmennek külföldre, tehát teljesen jól el vannak szerintem. Nem gondolnám, hogy rá vannak szorulva, úgyhogy ezért se értem a felvetést, meg úgy az egésznek az apropóját.
0: Azt a mindenit.
2: Apukád mit szólt a szituhoz?
3: Csendben kortyolgatta a sárdani tovább. Aha, úgy, hogy
1: akkor ez... ő meg lett félemlítve. Valószínűleg. Azóta gondolom nem vacsisztatok együtt, ugye?
3: Nem. Sőt, ő eléggé limitált a kommunikáció kettőnk hármunk között.
0: És ezt részletfizetésre mondták? Vagy ad oda egyben, vagy utalj havonta, vagy erről szó esett?
3: Az az igazság, hogy nem, mert ezen a ponton én felálltam a komoly után, szépen óvatosan kihátráltam az előszobába, és távoztam a lakásból, úgyhogy ez a része, ez már nem került szóba.
0: Azt a mindegy.
1: Bírói fenyegetés volt, hogyha nem fizetsz, akkor per.
3: Simán persze, közjegyző már.
1: Hát gyerekek, persze. Simán benne van.
0: Előtte egyébként milyen volt a viszonyod velük? Egy normális szülőgyerek viszony, eltávolodtattól, kicsit elhidegültettek, vagy egy normális szeretetet alapuló?
3: Aha. Nagyon nagy dilemmában vagyok, ezért is írtam ezt az üzenetet, úgyhogy fizessek, vagy ne fizessek, vagy csak csináljak úgy, mintha nem történt volna semmi, vagy ne beszéljek most egy ideig velük, nem tudom, fogalmam sincs, tehát nem tudom kezelni a helyzetet.
1: Ez tényleg eszedbe jut egyáltalán, vagy így gondolsz rá, hogy te fizetni fogsz? Hát csak egyszerűen kérdezd meg, hogy ne haragudj, anya és apa, ti fizettetek a nagyszülőknek, tehát az ő apukájának, meg az anyukájának, ők fizettek, nem fizettek? Érted? Ez egy... Ez egy
2: fura, mert én, ha nekem anyám ezt mondaná, vagy apám ezt mondaná, hogy fizessen ki, akkor bennem lenne egy olyan rossz érzés, meg dümegdac, hogy én lehet, hogy azért kifizetném, hogy ők érezzék rosszul magukat.
1: Nem fogja magát rosszul
0: érezni. Igen, szerintem ez egy nagyobb dilemma, mint amit az ember így hirtelen ebbe belelát, hogy ó, persze nem fizetek ezt, és sokkal összetettem, meg bonyolultam szerintem, hogy egyrészt a szüleid, kettő milyen minőségű kapcsolat lesz velük utána, ezt hogy rendezed, kell-e rendezned, tartozol-e valamivel, van-e felelősséged, nincs felelősséged, mi van, ha nem fizetsz, nem akarod őket elveszteni. Szerintem nincs igazán jó döntés. Ezért nagyon nagy a dilemma.
1: Hát első körben biztos, hogy kérjed tételes listát. Oké, okay. De tényleg, okay, mama, okay, akkor mi a 30, tessék.
0: Oké, okay, de hogy tényleg arról kérsz listát, hogy mi került a te felnevelésedbe, mekkora csalódás ez? Milyen átalakulással szülőgyerek viszonynak?
1: Hát a csalódás az nem a lista, hanem az, amikor bejelentik a 30 milliót.
0: Na, de milyen piti elkezdeni listát kérni?
1: Hát erre mi a viszont válasz? Hát
0: erre... Na hát ez a dilemma, hogy ezzel mit csinálsz?
3: Kifizetni ki tudnám, de nem tudom, hogy lássam, az az igazság, hogy tényleg abban a dilemmában vagyok, amit ti is elmondhatok, hogy ez most bennem egy szálka marad, hogyha nem beszélek róla, akkor bennük marad szálka. Nem tudom, hogy mi lenne a helyes döntés, bevallom őszintén.
1: Szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy ez mindenféleképpen szálka lesz. Tehát, hogy ebből nincs jó kiszállás. Ha kifizeted,
0: igen,
1: akkor benned van egy tüske, egy örök tüske, hogy úristen, most kifizettem ezt, aminek szerintem jogalapja sincs, de semmilyen nincs. Ha nem fizetsz, akkor pedig automatikusan véglegesen elzártad a csapot. De most akkor képzeljük bele magunkat a szituációdba. Odamész, és leteszed az asztalra a 30 millió forintot. Majd jövő héten vasárnap elmész rántott húst inni? Vagy enni?
3: Igen.
1: Nem. Ugye, hogy nem fogsz elmenni?
3: Hát nem. Igen, ez azért eléggé keményen eltávolította így a családot.
0: Hát van tesód, vagy egyedül vagy?
3: Nincs, egyedül vagyok.
0: Aha, tehát nincs is nagyon kivel ezt így megbeszélni, vagy közösen dönteni. Tehát egyke vagy akkor mondhatni.
3: Igen, igen, egyke vagyok. Igen.
0: Mire hajlasz inkább, hogy fizetsz, vagy nem fizetsz?
3: Én nagyon sokat gondolkoztam rajta, és alapvetően az afelé hajlok, hogy esetlegesen én most úgy fogok csinálni egy ideig, hogy mintha meg sem hallottam volna ezt a történetet.
0: Aha.
3: És meglátom, hogy mi lesz a következő lépés. Nyilván, hogyha ez még egyszer feljön, akkor utána már nem fogom tudni ezt a taktikát alkalmazni, de most egyelőre úgy gondolom, hogy a fejemet a földbe egy picikét, és akkor megnézzük, hogy...
0: Tulajdonképpen amiért írtad ezt a levelet, vagy e-mailt, vagy SMS-t, az, hogy állásfoglalást kérsz tőlünk. Ugye? Hogy, igen, se, hogy mi mit csinálnak. Na tessék, itt ül három ember. Ki mit csinálna? Akkor függetlenül Enikőz toljától.
2: Hogy számítanak?
0: Fizetsz, vagy nem fizetsz, tessék. Most képzük bele munkat ebbe az abszurd helyzetbe, ott vagy.
1: Én még egyszer elővenném a sztorit, és megkérdezném anyámat. Biztos, aha, hogy átmenik, hogy mama volt ez a múltkori kis sztori, ezzel a 30 emmel, hogy állunk.
0: Oké, mama azt mondja, jó, hallottad, igen, úgy állunk, hogy igen.
1: Igen, hát mondom, akkor puszi, mama, ha valamire szükséged van, akkor szóljál, és itt vagyok.
0: Aha, de nem fizetsz.
1: No, ne, egy vicc.
0: Aha.
2: Érdekes kérdés.
0: Érdekes kérdés.
2: Én tudom, hogy mit mond. Tehát nagyon sokféle indokot feltok mindkét oldal mellett sorolni, de én saját magamat ismerem annyira, hogy én annyira tühös lennék ettől, hogy én kifizetném. És, de úgy, hogy ott elmennék, és így nagyon teátrálisan oda, és azt mondanám, hogy na, akkor tessék, akkor mennyit ért nektek meg ez a gyermeknevelési
0: procedúra?
2: Projekt? Procedúra, igen, igen, igen, és akkor, és ott nagyon tételesen végigmennék velük mindenem, hogy így Isten igazából így belenyúlnék egy új alapba a sebbe, ami nekem is fáj, és így jól kikenni minden irányból, hogy akkor menjünk végig, de akkor tényleg így évtizedenként, hogy akkor itt mi történt, ott a középfülgyógyászon.
0: Hogy jött ki a 30?
2: És akkor igen, és amúgy ezt miért nem vettétek meg nekem akkor, ha tudtátok, hogy úgyis kifizettetek vele utólag, tudod,
0: és amikor a végén megjön a szám, és kijön mondjuk 27,5 millióra, akkor, tehát van egy, kaptok, végigmentek, megmártozol a sebben, tocsogtok benne.
2: Megkérdezem a kérdéseimet még utána, hogy hogy szeretnétek, hogy havonta, egyben, nem probléma, hogy én közben időben tönkre megyek anyagilag, és hogy nem lesz pénzem arra, hogyha esetleg bármi lesz velem, akkor tudjam ezt fedezni.
0: Stb. Tehát te megmártoznál a sebben akkor, fürdenél benne, de mi a vége?
2: Én úgy beszélgetnék erről, hogy megértsék minden szempontból a problémát az ő felvetésükkel, de nem zárkóznék el attól, hogy így is megkapják, csak tudni, látni akarnám, tehát nem akarnék több kérdés magamban ezzel kapcsolatban, hanem látni akarnám, hogy tényleg ilyen nagy részletessége minden körben rámondják, hogy igen, akarom, még így is, mert akkor minden kétségemet felszámolnám ezzel kapcsolatban, és utána el tudnám már könyvelni őket halottnak. Utána biztos, hogy akkor már nem lenne, mert ugye most van benne egy csomó kérdés, hogy mit jelent ez a részéről, és az, hogy nem beszélsz velük erről, az azt hiszem, csak mélyíted ezeket a rossz érzéseket, és nem tudjuk amúgy, hogy neki hogy jött ez a konklúzió, hogy pénzt kell kérni tőled, meg hogy miért kell ez a pénz pontosan. Meg amúgy, ha most egy gyerek vagy, és nyilván mindent te fogsz örökölni utánuk, akkor ez az egész helyzet még külön érdekessé teszi ezt a dolgot, mert...
0: Nagyon sok mindent ír át ez a sztori, igen. Nagyon érdekes. Ez egy érdekes felvetés, igen, nem is csináltuk még meg tévának, ez nagyon érdekes felvetés. Fölnevez a gyereket, és aztán forintosítod. Kétségbe vonja ez a szülői kvalitásaidat? Megváltoztatja, igen, az érzelmi viszonyaidat? Meg átírja a szülő-gyerek viszony? Nagyon sok kérdés van.
1: Hát persze, hogy igen.
2: Meg az is egy
1: kérdés. Ráadásul azért, mert ők nem tehát, hogy nem értem magát a felvetést se. Tehát te nem fizettél tettél az anyádnak, vagy a, igen, az anyádnak a felnevelésért a gyerekettől megkérsz.
0: De az nem, hát szerintem ez, nincs ez úgy közel.
1: Dehogy nem.
0: De már egy szülőnek lehet teljesen más gondolkodású gyereke. Az anyagiakhoz máshogy állhat, forintosíthatja azért, mert neked az anyád, apád erre nem gondolt, attól ez benned, mint igény kialakulhat. Függetlenül attól, hogy ez egy követendő írnak, családi példa, vagy nem.
1: Hogy ez nem egy kétoldalú szerződés volt, ez egyoldalú volt, persze, mert én nem akartam.
0: Te nem akartál jönni.
1: Így van, ti akartatok gyereket, ennek van egy ilyen hozadéka, hogy azért ki kell fizetni az iskoláját, ruhát kell neki venni, etetni kell. Tehát, hogy nincs mire hivatkozni, mert ez nem úgy volt, hogy mi most leülünk, és én azt mondom, hogy mától az Eszter eltart engem, és akkor majd a végén visszakéri a pénzt. Ez két felnőtt ember dílje.
0: De ez tiszta, nincs ilyen. Nem akart jönni, a persze, másik... illetve akar, de hát nem így, persze.
2: Ami nekem ebből nagyon kihangzik, ebből a történetből, hogy ti nem kommunikáltok rendesen egymással, az biztos, mert hogyha például ugye most csak arról beszélgetünk, hogy anyukát feljössz, megkérdez, hogy te hogy vagy, te meg nyilván nem teszel fel neki kérdéseket azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy hogy jutottak ehhez a döntéshez el, meg ilyesmi, akkor nem sok minden derülhet ki.
0: Igen, de szerintem van egy ilyen ülepedési idő, amikor egy rossz rémálomból próbálsz fölébredni, és hagysz neki időt. Igen. Fölvetik, én vessem, fölbeszélünk róla. Tehát ennek szerintem pont ez egy olyan téma, amikor úgy két-három alkalommal nem hozott szóba. Mert ez annyira mélyre megy, hogy egy kicsit hagyni akarod, hogy ülepedjen benne is, benned is, jól hallottad, de ne mondj elhamarkodott, tehát ne dönts hamar, inkább hagyod egy kicsit, és van egy-két semleges beszélgetés egy pár hónapig, hogy ez ülepedjen. Tudod, hogy elő fog jönni, tudod, hogy valakinek elő kell hozni, de nem hozod egyből elő, mert nagyon mélyre ment.
2: De és a mélyre ment dolgok... fogalmazni, nem? Hogy
0: meg, mondod, csak idő kell neki.
2: De hogy magát ezt a folyamatot, hogy azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, nem tudok veled most így érdemben beszélgetni, mert olyan nagyon rosszul érintett engem ez a kérdés, hogy ez...
0: Azt igen, azt, meg, azt lehet tematizálni, vagy azt lehet igen elmondani, persze.
2: Meg szerintem az is érdekes, hogy őt, mint szülőt nem zavarja az, hogy milyen... De és ezzel most eszembe jutott valami, hogy ha őt, mint szülőt nem zavarja az, hogy téged ezzel egy ilyen bizonytalan élethelyzetbe sodor a 40 éves korodban, hogy neked nem lesz félretett pénzed, hogyha te ezt a pénzt kifizeted, akkor ez nem azt jelenti, hogy így akarja visszaszerezni a kontrollt feletted? Hogy neki legyen a pénze, aki dönt arról, és akkor nyilván, ha nem lesz pénz, akkor kitől tudsz kérni pénzt ilyenkor?
0: Meddig laktál ott? Segíts egy kicsit, meddig voltál ott?
3: Hogy értem?
0: Meddig laktál a szülőknél? Nem erre rövid...
3: 21 éves korom.
0: Aha, akkor már nem hiszem. Szerintem akkor már nem a kontrollról szól. Ez már nem erről van szó. Itt már nem ennyi kő alatt felett akarják a kontroll. Csak egyszerűen pénzt akarnak. Szerintem.
2: Nem tudom, mert olyan furcsa dolgokat tud csinálni az emberi elme. Főleg akkor, hogyha nem elégedett azzal, hogy mondjuk most milyen a kapcsolatotok, vagy hogy tudod, ő elképzelhetett, hogy milyen felnőtt leszel, miket fogsz csinálni, ti együtt mit fogtok csinálni, stb. Hogy annyiféle dolog lehet.
0: Nagyon összetett probléma. Igen.
1: Enikő, rájöttem.
3: Igen.
1: Mondjam. Ellenper, hozzuk ki nullára.
0: Indíts egy ellenper.
1: Ellenper, kezd el összeszedni, hogy mi rossz most az életedben, és fogd rá anyádékra tételesen minden. 20 föl 30 millióig nullán vagytok, pacsi, mehetünk
2: ennyi
1: tovább.
2: Ennyi genetikai hátrányosságok, így rövid lábak, rossz látás. Így van.
0: Igen.
1: Szőke akartál lenni,
2: ez egy prémium
1: vagy.
2: Szolgáltatás ára, és nem kaptad meg azt, amit szerettél volna.
1: 10 millió.
3: Igen, mondjuk. Hiányzik egy bölcsességfogalm, úgyhogy ezt...
1: Na látom, 5 millió, igen. Fele már megvan.
0: Igen.
2: Lehet, hogy anyukádnál van.
0: Igen. Az mindenképpen kérdezd meg, ha majd ez szóba jön, hogy miért pont most jöttek ezzel elő. Az egy érdekes sarokpontja a dolognak, szerintem.
3: Jó.
0: Hogy miért nem 20 éves, 30 éves, miért pont most? Mi az indítás? Biztos, hogy beszélni kell még erről. Ja, én kifizetném.
2: Ugye?
0: Én nem most, azért nem baj.
1: És lezárnál?
0: Le, persze, de kifizetném.
3: Mire gondolsz, Balázs?
0: Nagyon másikra terelném a kapcsolatot. Uh-huh. Tehát az egy nagyon más minőség. Ugye nagyon összetett a dolog, mert tudni kell, hogy mennyire támaszkodsz rájuk, milyen érzelmi viszonyban vagy velük, milyen a kapcsolat az anyáddal, az apáddal, mennyire vagytok mélyen, mennyire volt ez egy valódi kapcsolat, te mennyire nőttél föl, mennyire váltál le tényleg. Szóval ez nagyon összetett, mert itt nagyon sok bonyodalom lehet. De biztos, ha tudnám, biztos, hogy kifizetném, de nagyon lezártnak tekinteném, és másikra terelném a kapcsolatot.
2: Az
0: a... biztos. Én büszke vagyok ennél, szóval, hogy oké, ha így gondoljátok, rendben, de akkor ez egy másik játék.
2: Meg akkor ez egy másik... nálad van, de akkor, menne, akkor viszont, hogyha te kifizetted, akkor ez már, hogy mondjam, akkor szembesítetted őket az ő saját döntésükkel, és akkor ez az ő részükre le van zárva tulajdonképpen.
0: Na, de a terészedről is le lehet utána zárva.
2: Abszolút le lehet
0: vagy
2: zárni,
0: más persze. Síkra tereled a dolgot.
2: Igen.
0: Igen, nehéz kérdés.
1: És a pénz az miért fontos benne? Tehát miért nem tudod úgy lezárni, hogy nem fizetsz?
0: Büszkeség. Ha nektek ez ennyit ér, akkor minden forintját költsétek el. Nem akarok tartozni. Azt írja valaki, terroristákkal nem tárgyalunk.
1: Ez az.
0: Ez jó, Dávid, hogy a terroristákkal nem tárgyalunk.
1: A párod egyébként mit mond?
3: Hát ő azt mondta, hogy ez az én dolgom. Tehát ő teljesen kimarad ebből a történetből. Hát, eléggé konfliktus.
0: Érdekes állásfoglalási.
3: Nem, ő konfliktus kerülő minden szinten.
2: Aha. Akkor fizesse ki ő.
3: Vagy a férj. Jó, igen, mondott igen. Valamit.
2: Mert ez amúgy keleten ez működik, nem? Hogy a férj fizet nagyobb összeget a szülőknek, a gyerekért. Így is van.
0: Igen. Igen. Na jól van, oké. Okay. Hát köszi, hogy elmondtad, érdekes felvetés volt.
3: Meg
0: mint téma is jó.
3: Szépen.
0: Köszi, ciao.
3: Köszi, hello.
0: Az volt érdekes, mert erre úgy nem beszélünk ilyen témáról. Ugye nem jön ilyen hír, és akkor ez így nem jön föl, de igen.
1: És szerencsére tőlünk se kérte még a szülő, hogy fizessünk.
2: Szerintem az benne tényleg az érdekes, hogy ha kifizeted, onnantól közben ez nem rólad szól. Nem? Tehát akkor ő csinált, akkor ezt az egész...
1: Ha nem fizetett ki, akkor se rólad szól szerintem. Ez a szülőről szól.
2: De akkor valahogy bevonva érzem magam mégis, mert akkor az azt jelenti, hogy tudod így... Nem tudom megfogalmazni. Csak azt érzem, hogy akkor rajtam is marad ebből az egészből. Ha meg kifizetem, akkor azt érzem, hogy így...
0: Én is ezt gondolom. Érted? De én ezért fizetnék. Tehát, hogy te tiszta vagy, neked ezt nem kell tovább vinned.
1: De jogtalan a gyerekek, a kérés. Tehát tök jogtalan az, hogy egy szülő a gyerekétől pénzt kér.
2: Nem tudom, hogy jogtalan, de abszurd.
1: Abszolút. És de akkor aláírod ezt a papírt a kifizetéssel. Én azért nem fizetnék, mert ezzel legalizálod a kérést, érted? Tehát az én nem fizetésem mögött az áll, hogy ez egy akkora orbitális
0: baromság, persze.
1: Hogy én ezt nem legalizálom azzal, hogy kifizetem a 30-at.
2: Igen, de közben ez olyan gesztus anyukától, vagy a szüleitől, ez egy olyan gesztus, amire azt tudod mondani, hogy így akkor te most így szóban kifejezted felém azt, hogy a mi kapcsolatunk nem szereteten alapszik.
1: És itt a vége, de nem kell hozzá

0: befektetett pénzt.
1: Megőrülsz, a svájciak milyen ügyesek!
2: A jövőben
1: jövök, ügyesek, hogy ne menjek Svájcba. Milyen ügyesek! Nézd meg, ott már szokást csináltak ebből, bizony, hogy a 18-es gyerek visszafizeti a gyereknek a befektetett pénzt.
0: A tandi, a különböző befektetett
1: ki összegek, kell fizetni ki a gyerek? Kell. A szülők felé?
0: Igen.
1: Megőrülsz, hát ők ezt már törvénybe foglalták, hol tartanak?
0: Hát az, hogy törvény vagy nem, ezt
1: na
0: nem
1: jó,
0: tudom,
1: de akkor de... a hagyományjá vált, vagy egy elfogadott társadalmilag bevett, beépült szokásrendszer, hogy a gyerek visszafizeti a szülőre. Igen. Akkor ez mégsem olyan abszurd felvetés, vannak országok, ahol ez abszolút működik. Milyen durva.
3: De hogy nem azt gondolod, hogy annak is örülsz, hogyha így megáll a lábán az a szerencsétlen, nem? Nem azt, hogy még kirúgok alul a még egy lábat, hogy, hogy figyelj, lett pénzed már, gyere csak.
1: Igen, lakásba költöztél? Kocsival jársz? Volvóval? Érdekes. Igen, XC90-es Volvo-d van? Apáddal mi lesz?
2: Fejjel csak havonta.
1: Nagyon kemény gyerekek.
4: Hát én a Ferivel értek egyet, szóval szerintem ez olyan szinten, nem, ez nem is valóság, amiről beszéltek szerintem, meg ez a hölgy is, amiben van az Enikő. Ezt előre akkor el kell mondani egy gyereknek. Tehát amikor ő eléri azt a kort, hogy ez föl tudja fogni, mit tudom én,
3: 7 évesen.
4: Nem tudom, 8 évesen el kell mondani, hogy drágám, mi ezt mindent le fogunk neked számlázni, csak azért mondjuk, hogy tudjál róla. Ez milyen dolog, ez mi, ez miről
1: szerintem
4: beszélünk?
1: Szerintem tök valóság.
4: Szerintem nem valóság, szerintem ez nem lehet valóság. Beteg. Hol van ebbe a szeretet? Hol van az, hogyha azt mondott, amit te képviselsz, akkor hogyha egyszer nem lesznek a szülők, neki ott marad egy hatalmas űr, lerugod a terhet, hogyha kifizeti. Na de hogyha egyszer nem lesz az apád meg az anyád, akkor mi lesz? Ott marad egy üresség a lelkedbe. Oké, fizettél, de az apád meg az anyád.
1: Veled kifizettetnek 30 milliót, és ezt a viszonyt az utolsó 20 évre te átrakod egy másik polcra, nem feltétlen marad üresség. Miért maradna? Jaj, anyagiasítottátok. Kifizettem, lezártam a kapcsolatot, ilyenek vagytok, felszámoltam.
4: Na de mi akkor az, hogy oké, de nem voltak ilyenek, millióval. Akkor mi történt? Mert akinek olyan a kapcsolat, azt el tudom fogadni. Megvilágosodnak
1: 30 sok ilyen sztorival.
3: Én tudok neked mesélni nagyon extrémeket.
4: Hát lehet.
3: Nem mindenki funkcionális szülő, mert egy csomó dolgra nincs is megküzdésük, tudom, mert hogy nem látták a saját szüleiket már ilyen helyzetben, és akkor ők improvizálnak, és az is nagyon extrém tud lenni.
1: Ah, igen. Fordítsuk be a kérdés, melyik kötő fogja behajtani a gyerekén? Ezek után? Mindenki. Mindent.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Táboroznak a gólyák Kecskeméten, ingyenesen látogathatók a múzeumok, fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Neumann János Egyetem gólyatábora, amelyet idén ismét Kecskeméten, a Homokbányai Kollégiumban tartanak. A péntekig zajló eseményre az idei rekord közeli felvételi eredmények mellett több mint 300 leendő elsőéves hallgató érkezett, közölte az egyetem. A friss egyetemisták még a tanév kezdete előtt megismerhetik Kecskemétet, az egyetemet, oktatóikat, leendő hallgatótársaikat és kollégiumokat. Emellett számos élménnyel, új barátságokkal gazdagodhatnak. A programok időszakosan a megszokottnál nagyobb zajjal járhatnak, ezért az intézmény kéri a környéken lakók türelmét és megértését. Ingyenesen látogathatók augusztus 20-án a kecskeméti múzeumok, a Katona József Múzeum, a Cifra Palota, a Szóra Katénusz Játék Múzeum, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a Magyar Naív Művészek Gyűjteménye, valamint az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemény is nyitva tart az államalapítás ünnepén. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik, majd ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Kérik a lakosság megértését. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kuláli Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. És értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Csapatépítő. Kíváncsi vagyok, hogy kivel, hogy csengett le. Én találkoztam Ivánnal valamikor egy motivációs tréningen, és ott összehaverkodtunk, és ő mondta, hogy tart ilyet. És nekem ott azonnal felcsillant a szemem, hogy én akkor szeretnélek titeket elvinni egy ilyenre. Egyrészt én is szeretném megélni. Kettő, hogy akkor az egész csapatot vigyük el, és akkor ezt hosszú ideje tervezgetjük. Már ugye hát nem egyszerű magunkkal időpontot egyeztetni. Egyébként jó volt kívülről látni titeket, én nagyon szórakoztam, hogy mindenki hozza azt, amilyen valójában. De hogy nem megjátszásból, hanem mindenkinek az alapkaraktere, személyisége, hozzáállása jött. Igen. Anna egy ponton kijelentette, mikor az Iván elmondta, hogy ugye tűzön fogunk járni, 4 óra múlva meggyújtjuk a tüzet, hogy ez nincs.
6: Hogy
5: ez nincs.
6: Nem,
5: ez nincs. Iván elhozta a feleségét, meg egy tűzmestert, aki segített, ti statiszták vagytok.
6: Igen.
5: Nem lesz. És mondtam, hogy tök valid, amit érzel, Anna, és ez tökre rendben van. Tehát, hogy ő neki ez volt a meggyőződése, és ugye nem az volt, hogy hú, most akkor kinevettük, hanem értettük, hogy mindenki úgy reagál, amilyen az ő meggyőződése. És elmondta, hogy ő turpisságot sejt, és ugye itt nem lesz tűzjárás.
6: Hát mert volt az Ivántól egy ilyen felvezető beszélgetés.
5: Igen.
6: Egy ilyen nagyon ilyen, tudod, egyébként szerintem normális csapatépítőkön, akik tudják, hogy hova mennek, ott így indul, hogy egy kicsit ráhangolódunk, meséljen mindenki a félelmeiről. Tudod,
5: és igen, itt kezdett, hogy ki mitől fél. Akkor elmesélted, hogy ki miért vagyunk itt szerintetek, mi fog történni. Lent ugye égnek a mécsesek, meg a hengdrám, vagy mi az a hengped, ott van, lent van. Igen, hogy kinek mi a félelme, ki mitől fél, mitől aggódik, és ki mi történik szerintetek itt, ugye az ott a következő kérdés.
6: Igen. Én az elején nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy ebből bármi lesz. Én azt hittem, hogy szét fogjuk trollkodni az egészet, hogy nem fogunk megérkezni ebbe a
7: sztoriba. A ment is azért egy darabig. Ment is. Voltak jó trolljaink.
6: Nagyon. Hát de te is az voltál.
5: Igen.
6: Az elején még.
7: Illetve én azt a részét akartam megtudni, amikor tehát amikor kiderült ez, hogy ez parázson járás lesz, én benne voltam a dologba, tehát hogy tényleg érdekel. Engem, ugye én vagyok a legkevésbé spirit az egész brigádban, és én azt próbáltam leválasztani erről, hogy a spiri ebben mire jó, és hogy van-e ennek tudományos magyarázata ennek a tűzönjárásnak. Egyébként van, utána néztem, tehát ez fizikai dolgon működik, vagy fizikai síkon működik, viszont az az út, amit mi végigjártunk a 4 óra alatt, a spiri út, az rohadtul kell hozzá, hogy rámer lépni. Érted? Tehát, hogy az az egész fölvezetés és felkészítés, ha az nincs, akkor én nem megyek át a parázson, és szerintem egyikünk se. Tehát, ha odajön egy fizikus csávó, megcsinálja a parazsat, és elmondja, hogy ezen át lehet menni, mert annyira rövid ideig érinted, nem indul el a hőkiegyenlítés, ennek van egy tudományos magyarázata. Persze, meg viccesz, bolondozol, persze. Megnéztem, akkor ugyanúgy meg tudtuk volna csinálni, de egyikünk sem mert volna rálépni.
5: Hát az volt a csodálatos, hogy nagyon szkeptikusak voltatok, és akkor egyszer csak azt mondta az Ivány, akkor elindulunk, és megmutatjuk, hogy hol fogjuk meggyűjteni a mágiát. És ott elkezdtetek nagyon érdekesen megváltozni. Van, aki elhallgatott, van, aki csöndben van. Van, aki azt láttam, hogy na most kezdett el rájönni, hogy itt valami történik. Volt nyilván, aki kívülálló volt, és mondta, hogy ő nem, és az a Laci, és ez is nagyon szórakoztató volt. Hát szerintem ezzel sincsen baj. Az Iván viszont mondott egy nagyon jót, mert az Iván azt mondta, az nem tudom, ti hallottátok, de szerintem igen, hogy ne döntsétek most el, hogy ráléptek-e, hanem csináljátok végig ezt a 4 órát, és a 4 óra után, ha ott állsz a parázs előtt, akkor döntsd el, hogy lépsz vagy nem. És ez egy nagyon fontos mondat volt, mert ez szerintem mindenkit átsegített azon, hogy oké, akkor belemegyek. De nagyon jó volt azt látni, hogy csúsztok bele ebbe a sztoriba. És ez nem azt jelenti, hogy én végig ilyen nagyon megfigyelőként, hogy mindenkinek tanulmánya szab az arcán.
6: Nem, csak azért úgy... néha kinéztem rád, eddig ért a szád.
5: Ja, nekem nagyon tetszett, nagyon tetszett. De energetikailag lehetett érezni, hogy úgy mentek bele ebbe a történetbe. És amikor fölsétáltunk a kertbe, egy jó nagy kert, és ott megláttátok az alapjait ennek a mágiának, hogy megláttunk, hogy én sem láttam, plusz egy csomó fát, na ott vált realitásra, hogy valószínűleg itt az van, hogy itt át kell sétálni a parázson, és ott mindenki elkezdett egy kicsit megváltozni. Belecsúszni, érdeklődni, meg hát ugye aztán majd a rávezető gyakorlatok, amiről beszélünk, hogy mi vezetett oda. Tehát ott energetikailag megváltozott a dolog. Mert ott rájöttünk, hogy basszus, ez igen. Ezt meg fogjuk gyújtani.
7: Itt lesz parázs.
5: És itt lesz 800 vagy 600 vagy 700 fokos, tök mint egy parázson járás.
6: Én eskü azt hittem, hogy fölmegyünk, és ott lesz egy bogrács.
5: Mitől voltatok ennyire hitték? Miért nem hittétek el? Tehát mi volt az, ami szólt bennetek, hogy biztos átverés? Vagy biztos nem? Én, a karakterem, amit szervezek, maga, hogy ennyire lehetetlen? Vagy egy eltolás, hogy egy vágy, hogy bárcsak ne lenne? Tehát miért voltatok ennyire hitetlenek? Főleg te meg az Anna, ami nekem nagyon tetszett, meg nem volt
6: én
5: baj.
6: Nem voltam én úgy voltam vele, hogy nem fogod megcsinálni ezt.
8: Én azért voltam hitetlen az egész dologgal, na nem a tűzönjárással, azt ugye mondtam Ivánnak is, hogy nem a maga a cselekménnyel van a gondom, hanem annyira fura volt, hogy beléptünk egy terembe, és le van rakva egy hangtál, le van téve egy jógamatrac, le vannak téve kis mécsesek, tehát annyira direktbe volt, ha úgy volt fölvezet, hogy ez nem lehetett, mondom, biztos, hogy nem mondhatja meg így direktbe, hiszen rá kell majd valamire jönnünk, ki kell majd derüljön. De hogy ennyire direkt, Isten, elkezdünk arról beszélgetni, hogy tűzönjárás, mondom, ez biztos, hogy nem valóság. Tehát, hogy itt nem ez lesz, mondom, megyünk vadozni. Tehát nekem az volt, hogy ne ígyunk, tehát kell hozzá
5: igen,
8: józanság.
5: Azt mondom, hogy mondom, ez
8: dehogy is lesz itt spiritualitás. Itt mondom, kimegyünk a valami klassz erdei részre, ahol szabad használni valami olyan utakra, itt tuti mondom nem ez is. Annyira fura volt, hogy így be volt rendezve, olyan tényleg, mint egy ilyen kiszabaduló szoba, hogy ott a csontváz a sarokba, ott van egy műpókháló, meg mindent, tehát olyan túl direkt volt igen. Nekem.
6: És mondom, ilyen nagyon túláradó volt, nem? Az ilyen, tehát olyan nagyon-nagyon nagyon, első pillanatok.
5: Jól építette föl. Ezt mi együtt találtuk, hogy vigyünk el titeket az elején az erdőbe.
8: Abszolút.
5: Nem tudom, milyen kellékek lesz, hogy mivel legyen valami kicsit összekacsintottunk itt, hogy valamerre vigyük el őket az elején. Hadd szenvedjenek egy
8: igen.
5: Kicsit, hogy itt jógázni fogunk, vagy valami.
8: De
5: a sétánál meg aztán nagyon szépen kezdhetek belecsúszni.
6: Hát de lássuk, az eddigi csapatépítők, azok jellemzően arról szóltak, hogy elmentünk valahova, ott jó sokat ittunk, aztán utána mindenki lefedett.
7: De szép idők voltak.
5: A csapatépítők 80%-a általában erről szól. Igen. De pont azért gondoltuk, hogy, vagy gondoltam, hogy ne, most egy picit más irányból közelítsük. Mert hogy ez meg egy mélyebb csapatépítés, vagy egy ilyen nagyobb élményt adó csapatépítés.
7: Balázs mindig ilyet szervez, emlékez a hangtálasra. Ugyan nem jött be, mert elhangítunk, de azért az alapot
5: igen,
7: is
5: igen,
7: ez
5: igen,
7: volt.
5: Igen, hogy... sosincs a berúgsz, és akkor lefekszünk, és részegen üldögélünk valahol, és anekdotázunk. Tehát, hogy ez...
7: olyan is, hogy nem lett jó vége.
5: Na de várj, de azért ott is volt egy közösség, ugye azt a Zsülci szervezted, ott fát vágtunk, tüzet raktunk, ja. Erdőbe mentünk.
7: Igen.
5: Tehát azért az is szólt valamiről.
7: Na de itt például nem lehetett inni, ugye itt egy hallgató kérdezte, hogy komolyan kérdezi, hogy lehetett előtte drinkelni, hogy az meghozza a bátorságot.
6: Nem lehetett. Semmit.
7: És nem lehetett.
5: Ebédnél ittunk egy pálinkát, egy ilyen welcome drinket, és 4 órával később léptünk a tűzre. Igen. Iván is kérte, meg úgy mi se szerettük volna.
6: Nem lett volna kicsit jobb.
5: Nem,
7: mert az alkohol az...
6: És mit szeretnénk?
7: Csak a francba.
5: Itt pont, hogy minél tisztább.
6: Hát meg az elme, ugye tisztán.
5: Persze, egy pár lesz az elején belefér, de az még 4 órával előtte egy ebédnél 2-kor ittuk meg, és utána már lehetett, de és 4:30-kor léptünk a parázsra.
6: Viszont folyamatosan emelte a tétet, tehát hogy felértünk, tudod, elkezdtünk megbarátkozni a gondolattal, oké, itt parázsra járás lesz. Amikor előkerültek a tikfák meg a dobok, akkor megint mindenki egy kicsit így elkezdett fukarozni.
5: Igen, de ugye szenzációs volt, mert azt mondta, hogy rakjuk meg a tüzet, és elkezdte megrakni a tüzet, ugye? És egy hatalmas ilyen lap így lekerült, egy mágiát, és elkezdett fölépíteni, és megmutatta, hogy. És ott volt 8 ember, aki együtt megrak egy tüzet. Ez már önmagában igen. Egy nagyon nagy kapcsolódás. Tehát végig ugye ez a kapcsolódásról, a egymásról, a kinyílásról, a szívbeli dolgokról szólt, mert raktuk a tüzet, és mindenki rakta.
7: Így van,
5: Laci videózott, Laci is rakta, nekem ott voltak ugye a gyerekek, ők is rakták, imádták egyébként az egésznek az energiáját. Szóval volt egy közös rakás. Aztán rá lehetett állni erre a mágiára, hogy megnézzük, hogy ez milyen stabil. Azért ott úgy megépítettük, 40 centi magas, nem tudom hány méter hosszú, azért úgy érezted. És akkor alánk gyújtottak. Az volt a füstölés, a
6: vétekítéssel.
5: Egy malac pörzsülővel ugye begyújtották, mi meg álltunk, hogy megérezd, hogy milyen lehetett, mikor régen mondjuk mágia halált halt valaki. És álltál a tüzön, de alulról meg már kezdték fölgyújtani a tüzet. Azért az is nagyon kemény.
6: Baromi jó volt. És akkor jött a gázolaj.
5: Egy kicsi gázolajat kapott a tűz, hogy gyorsabban leégjen. Igen. Aztán jöttek ugye a gyakorlatok, ami nagyon érdekes volt, mert különböző egymással, párosan, egyéninek különböző táncolós, éneklős, tűzkörbejárós gyakorlatok, ami szintén nagyon izgalmas volt.
7: A legizgalmasabb abban az volt egyébként a gyakorlat sorban, mert ugye kardoztunk ezek a pálcákkal, meg minden, meg koreográfia volt, az oké. Szerintem ott kaptunk az első ilyen nagy tanúbizonyságot a dologra, ott kaptunk, amikor emlékezetek már embermagasságig lángolt a mágián,
5: a tűz, nagyon nagy tűz,
7: és azt mondta az Iván, hogy amit magadtól érzel, hogy még már érzed a tüzet, de még nem félsz, odáig menj el. Ez 1 méter
6: az
7: volt körülbelül,
6: volt,
7: ugye a tűzig, amíg el tudtam menni,
5: és bejelölted.
7: Akkor utána mondta, hogy akkor most kell párokat alakítani, akik közel egy súlycsoportban vannak, enyém lett az Eszterem, és hogy feszüljünk egymásnak, mint két, mit tudom én, szarvasbika, akasszuk össze az agancsaik a kezünket, és üvöltve nyomd a másikat, és amikor azt érzed, hogy már most minden erődet kinyomtad, és kiüvöltötted, akkor menj közel a tűzhöz, hát én ott gyakorlatilag beleálltam a tűzbe.
5: Konkrétan beleálltál a tűzhöz, és én láttam mindenkinek, hogy hol van a jelen, na most azt én 1,5 méterrel meghaladva, igen. Te egészen közel mentél igen. A tűzhöz, meg ki is raktam pont azt a fotót, amikor te ott állsz így ilyen krisztusi pózban keresztül, a tűz fölött tulajdonképpen, ugye az adrenalintól, meg az erőlködéstől valami
7: nem érzed,
5: és egyszerűen közelebb tudsz menni, közelebb mersz menni.
7: Közelebb, igen. Hát egész
6: arra csináltál
7: közelebb.
6: Fotót, amikor meggyulladt a mellkas szőre?
5: Amikor meggyulladt a szemedre.
7: És rámolgott a műanyag izé zsák. Na szóval szerintem az volt az első olyan tanúbizonyság, amikor, vagy én legalábbis ott hittem el, hogy meg fogjuk tudni
5: hogy valami
7: csinálni.
5: Van, a mentális része is így kell lehez. Ez nem csak
7: persze,
5: fizika.
7: Persze.
5: Hogy ez nem csak fizika, hogy megéget, vagy nem éget, hanem ennek van egy mentális, egy koncentrációs része. Volt egy olyan gyakorlat, ami nagyon tetszett, hogy kaptál kis falsábot, és akkor föl tudtad ráírni, hogy mi az, amit elengednél. Hát meg nem, mi az, először, amit letennél.
7: Először mi az? Először azt kell fölírni, ami miatt te átmennél, mi az, ami át fog húzni
5: igen.
7: Rajta.
5: Mi az, ami,
7: erősséged, mi az, ami fontos az életedbe, hogy azt tedd bele.
5: Igen.
7: Hogy az vigyen, ez volt az első kérdés, és utána volt az, hogy mi az, amit el akarsz dobni magadtól, el akarsz engedni, azt írd rá, és azt is bele az égő tűz.
5: És bele a tűz, és ezeket elégette. De
6: olyan jó szimbólumok ezek tényleg. Az, hogy tényleg, hogy kiért mennél, vagy miért mennél át a tűzön. Az ott nagyon, ott már mindenkit ez nagyon megérintett szerintem. Ez
5: igen.
6: Nagyon...
5: Csak az dob bele a tűzbe, igen. És akkor engedek. Közben már sötétedik, alakul a parázs, de még mindig mennek ezek a gyakorlatok. Táncolós, éneklős, tűzkörbejárós. Ja, és akkor az Iván letett egy ilyen kört a tűzköré, és mondta, hogy ide már csak úgy lépjél be, hogy pozitív a gondolat. Tehát itt már nincs, ha nem tudom, meg nem merem, meg félek, meg bármi, hanem a körön belül te már csak ugye pozitív gondolatokkal léphetsz a tűz közelében. Ez is jó volt. Tehát nagyon, nagyon szép szimbólumok voltak szerintem.
6: Meg tök izgalmas volt, hogy pontosan tudtad, hogy mi lesz a vége. És addig mindenki, hogy tudod, hogy kicsit heherészet, meg kikikacsintottunk ebből az egész sztoriból. Tehát azért abszolút oldott volt a hangulat.
5: Ja persze, nem egy végig egy 4 órás nagyon komoly.
6: Tehát, igen, nem egy ilyen nagyon mély átszellemülés, de azért, tehát voltak ennek azért hullámzásai.
7: Igen, kapott Iván rendesen közben.
5: Igen, kapott Iván, de azért amikor elment mindenki írni, akkor mindenki csöndben volt, ja, amikor írtunk, ja. Amikor bedobtad a tűzbe, akkor azért, hogy mindenki ugye egy pillanatra, hogy tényleg elgondolkozott. Amikor gondolkoznod kellett, hogy mit írjál, akkor azért, hogy tényleg elvonulgattunk, és mindenki külön írta egy bokor aljába valahol. Tehát voltak azért ilyen nagy pillanatok ebben.
7: Közvetlenül
5: szerintem.
7: Előtte Annával még vártuk a nyársakat, a szalonnával, hogy hát mégiscsak az lesz belőle,
8: igen,
7: de
8: igen,
7: nem.
8: Igen, de nem jöttek.
6: De az a pillanat, amikor kiterítette a parazsat, és mondta, hogy majd amikor besötétedik, akkor fogjuk ezt csinálni, na akkor ott hirtelen nagyon valóssággá vált.
5: Valóssá vált, igen. Ugye azt mondja, hogy meg kell várni a sötétet, hogy az agyad felfogja, hogy ott valami izzik, hogy te azt lásd, és azt érzékeld, hogy ott van. És tényleg a sötétben jön meg igazából a parázs. Amikor ezt így széthúzták egy ilyen szőnyeggé.
8: Elképesztő.
5: Megcsinálták.
6: Nem volt bekenve semmivel se a lábunk.
5: Nem, hát a magunkat vernénk át, illetve az első kontakt az, amikor leveszed a cipődet és az oknidat, és így megérzed van. A hideg földet, és akkor jössz rá, hogy milyen érzékeny a talpad, mert a hideg vizes földet érzékelte. Majd a következő pillanatban érzékelned kell ugye a meleget, a parazsot, a forrót a lábad alatt.
7: Hát 800 fokot.
5: 800 fok,
7: meleget.
5: Igen.
7: Én annak is nagyon örültem. Amikor ugye ezzel kezdte, az tök jó volt, hogy majd ott eldöntött, hogy átvisz.
5: Igen.
7: És amikor már égett a parázs, és közel voltunk hozzá, akkor azt is elmondta az Iván, és az nem tudom, emlékeztek rá, hogy az egy nagyon nagy lelki segítség volt szerintem, hogy nem baj, ha nem mész át.
8: Így van.
7: Dönthetsz úgy, egyet kér, hogy kicsit balra kiléped, de menj el a parázs mellett,
8: így van.
7: Mert az még nagyobb bátorság, ha bemered vallani, hogy neked ez most nem, köszönöm. Majd lehet, hogy jövő héten igen, ha lesz megint esetleg, meg tudom csinálni. Most jelen pillanatban nem vagyok olyan lelki állapotban, hogy ezt meg tudjam csinálni, hogy ez is egy nagyon nagy döntés. Szerintem az is nagy segítség.
8: Nagyon, igen. Nagyon, igen. Na, de hogy mindenki
6: átment. Én a parázs szőnyeg közepén jöttem rá, hogy nem vagyok olyan lelki állapotban. Elindultam nagyon magabiztosan. Én azt gondoltam, hogy én ezt gyakorlatilag nem is fogom érezni. Na, a második lépésnél azt ez éget. És az utolsó 3 lépés, az már ilyen nagyon szaladós volt. Hát én, nekem felhólyagosodott a talpam.
5: Aha.
6: Tehát akkor, amikor visszamentünk, és kiment az adrenalin, és visszahúztuk az oknit, visszahúztuk a cipőt, visszamentünk a szobába, és tudod, mindenki egy kicsit kifújt, és így lehúztam így az oknimat, és azt mondtam, hogy atya úristen, elintézted magad.
7: Jó, és szép
6: holnap
7: volt.
6: Nem fogsz tudni lábra
5: de állni. Tudtál. Tehát, hogy
6: tudtam, de akkor ott azért nem én voltam az egyetlen, aki úgy járt, mint
5: ja, nagyon érzékeny lett az ember talpa után, abszolút. De hogy az öngyógyító az, hogy indul be, azért az egészen elképesztő.
6: Meg az iris.
5: Iris, pantenol, harmadfokú égési sérülések, minden. De hogy közben meg valahogy nagyon gyorsan meg is gyógyul.
6: Ugyanezt mondta igen az Iván is, hogy ne aggódjak, mert hogy ez holnapra el fog múlni. És egyébként másnapra teljesen tényleg el is tűnt, tehát hogy nem volt semmi probléma vele, de én halljátok este, így egy csomószor az jutott az eszem, hogy ekkora marhaságot.
7: Ekkora, hogy milyen vagyok.
6: Úgy becumisztad ezt, mint a húzat.
5: És másnapra elmúlt. Igazából ugye kérdezik, hogy mindenki átmente. Igen, tulajdonképpen igen. Mindenki átment. Ugye Laci mondta, hogy ő nem, de az elejétől eldöntötte, hogy ő nem, ő köszöni, dobolt, csinálta, énekelt, végig mindent kellett, ő mondta, hogy ő köszöni, azért ebből nem.
8: Dokumentált,
5: fotózott, nagyon sok jó képet csinált,
8: nagyon.
5: De mindenki átment.
7: Nagyon vicceseket lehet röhögni, de hogy ott a helyszínen ez egy olyan összekovácsoló erő, amit mindig is tudtunk, hogy a sámán dobnak is az a funkciója, hogy a monotonitásával beleránt
5: a dob, az ének, a tűz, nagyon sok elem mozog itt. Persze, nagyon
7: és
5: jó.
7: Hogy figyelj, óriási volt együtt énekelni, végigmenni ezen a tűzön, megtapasztalni ezt az egész dolgot, szerintem nagyon-nagyon jó, tehát legközelebb Zsül a bárányt, amit aztán megsütnénk a parázson, az ha hozzuk, akkor megvagyunk nekem, akkor teljes az élmény.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Eladod?
6: Hát muszáj, most pénz kell.
5: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bábnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
6: Ez jobb döntés.
5: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri. Éri.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
13: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
14: Jót tenni együtt még jobb, ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó.
15: Most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe.
14: Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmadását is,
15: te 15.000 forint extra juttatást kapsz.
14: Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget,
15: és részesülj a jutalomból is.
14: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
16: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár 1 órán belül. Professzionális gépek, prémium prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
10: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
10: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
10: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
19: Idősfát mentettek Kecskeméten, országos véradónapot tartanak szombaton, a Kefag is küzd az illegális hulladékkal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kobra kötéssel mentettek meg egy idős ostorfát Kecskemét főterén. A fa egyik öleságában méhek alakítottak ki egy odút. Az odvasodás tovább haladt, viszont a fa még él és tovább fejlődhet. Ezért a szakemberek a kivágás helyett a megmentése mellett döntöttek. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai méhész szakember segítségével távolították el a méheket, majd professzionális faápoló szakmérnök irányításával, úgynevezett kobra kötéses technológiát alkalmazva, az odvaságot az életerős fűvághoz erősítették, hogy így stabilizálják a koronát. A kikötéshez két kötelet használtak, ezzel nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosították. Vagyis, ha véletlenül törés történne, akkor sem szakad le az ág, közölte a városüzemeltető. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon a rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátóintézet is. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Kefag Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt területeken az elmúlt 6 évben 73 illegális hulladék felszámolási esetben összesen több mint 81 tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, olvasható az erdészet közösségi oldalán. A hulladék összegyűjtése és elszállítása összesen csaknem 15,5 millió forintba került. Készülnek az államalapítás ünnepére Kecskeméten. Az augusztus 20-ai ünnepséget a főtéren tartják, ahol a magyarok kenyere ünnep alkalmából az új kenyeret is megáldják. Az ünnephez délután és este családi, kulturális és zenei programok is kapcsolódnak, közölt az önkormányzat. A részletek Kecskemét város közösségi oldalán olvashatók. Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Labban. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
21: Nagyon. Igen. Nagyon.
1: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
21: Júli? Ja.
22: Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
1: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
22: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletünk.
21: De itt ugye nem csak kajáról van
1: minden
21: szó, tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
1: Ők mindenre készülnek.
21: Tehát, egy csomó minden.
1: Abban igazuk van, hogy a rendszereink nagyon sérülékenyek. Tehát, hogy egyszer ez elkezd bedőlni, akkor itt tulajdonképpen bedől minden. Tehát az ellátórendszer, az áram, a távközlési telekommunikációs cégek, tehát itt valami tényleg beüt a krak, akkor itt minden bedől egymás után.
22: De ugye? Ezt nagy dobra vered egyébként. Nem kellene ezt tök titokban súnyogva
1: csinálni. Ők most szeretnének segíteni mindazoknak, akik háború szorongásban élnek.
22: Vagy akik még nem szorongnak eléggé.
1: Jó, tehát akkor mi nem gyűjtögetünk. Mi nálunk semmi nincs.
21: Nem.
1: Nálad
21: nem.
1: Van mondjuk egy
21: alapkészlet van, amivel egy évecskét lehúzol. Na hát, de az érted, az általános. Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit enni.
22: Szerintem élesztőnk még bőven van.
1: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg, a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában.
22: Tehát,
1: ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
22: Hát a kert végében a tyúk, meg nő a paradicsom. Meg.
1: Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
21: Csak azzal tudod, mi a baj? Hogy
22: átjönnek.
21: Azt már, ne, hát egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt ha akkor kezded el csinálni, amikor
1: akkor
21: a harmadik világháború kitör, akkor
1: baj
21: pont
1: van.
21: Egy évet várnod kell.
1: Igen.
22: Szerz, hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
1: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
22: de
1: mi
22: a... gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan fel.
1: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
22: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
1: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni-amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
22: Offszert.
1: Offszer.
21: Nem rossz egyébként. Jó.
1: Van a listán offszer egyébként.
21: Víztisztító tabletta.
1: Van nekik? Van vízszűréssel kapcsolatos dolgokat, fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, nagyon hogy bárhonnan jó. Tudnak ivóvizet
21: aggregátor nyerni. Megfelelő üzemanyaggal.
1: 3 üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
22: Meglepődtem volna, ha
1: az is bent van. Az is bent van. Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, 3 üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
22: Valami telekommunikációs, valami bármi.
1: Tehát van az is, nagyon jó nyomom. Kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
21: Síp?
1: Síp.
21: Síp. Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
1: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül... A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
22: Szórakoztató eszközök például vannak?
1: Tehát szórakoztató
21: játék.
1: Eszközöket én nem nagyon látok, szórakoztató eszközöket.
22: Könyvek, PS és egyéb.
1: Nem, ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyújtó eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és
21: vasrúd?
1: Tapló. Vasrúd, nem
21: tudom. Ja, szikra.
1: Szikrához.
21: Gyártás.
1: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
22: Van egy szekrényük tele taplóval.
1: Tele van taplóval, így van.
22: Megszívja magát az nedvességgel.
1: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
22: Pince.
1: Tessék?
22: Hát szerintem kipakolták a pincét.
1: Sátor. Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom mi ez valójában.
21: Ez egy termotakaró.
1: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzokni, termopulóver, több célú kés vagy túlélőkés, fix pengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva, gyerekek. Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bármi.
22: Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért, hogy túléljük.
1: Töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok, bedughatom valóban.
21: Egy kicsit a telefonomat adolvasom, tudom, a híreket.
1: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
21: Ez egy óriási szorongás lehet.
1: Szerintem egy brutál szorongás.
21: Hogy minden napod az a...
1: Mire költsünk el 50 000 dollárt a hülyeségekre?
21: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
1: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát. Patikába menni. Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyűjtő dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
22: IKEA-ba.
21: Néhány
22: illat gyertyáért.
1: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
22: Nem, Obi.
1: Te Obi-ba mennél. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kerttel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
22: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
21: Hát igen, mert kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se. Tehát
22: nézd,
21: hello.
22: Milyen szép ez a kertitó.
1: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, kimenne még patikába Lacin kívül,
21: az
1: tehát ki az,
21: otthon.
1: Aki... Patika az van otthon, tehát az meg van. Nyugtató szerek és ajzószerek is, minden.
21: Minden, amire szükség van.
22: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon, hogy az van. De akkor osszuk meg, tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az IKEA-ba, Obi-ba, te mész a Decathlonba, Zsül.
1: Te tessék, Zsül, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
2: Élelmiszerbolt, és élelmiszerbolt. Utána visz az erdőbe, el, kész.
1: El az erdőbe, oké.
22: Okay. Az erdőbe, mint te lerakod a hátizsákodat.
1: Ez jó ötlet.
21: Ugyanis hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívnátok.
1: Ez jó ötlet.
21: Tehát... Lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
1: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet onnan.
21: Készügyőző.
1: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal?
22: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
1: Még van interre, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
22: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
21: Egy utolsó.
1: Ebbe az olasz étteremben nagyon régóta.
22: A voltról
1: mondom, mindenki kaját. Útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntés kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja, oké, okay, akkor...
22: Kaja? De csak magára gondol.
1: De várj, ha Obiba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obi-ba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrocod és tűzgyújtásod.
2: Obi mellett van a kaja.
1: Obi, keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
2: Ott van baltám, úgyhogy...
1: Oké. Okay. Senki nem egy dohányboltba? Feri!
21: Basszus!
1: Mi lesz a cégével?
21: Basszus!
1: Laci bevállalta a patika, mert ő hozza a dohánybolt. Jó. Okay. Várjatok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
21: Oké.
1: Okay. És a lakókocsi.
21: És a lakókocsi. Ezt jó?
1: Juli halott. Nem, Laci. Juli már sejtből, és Juli fejbe lőtték. Kinépett az utcára kapat. Juli elkássolták az opi előtt.
22: Beleestem a kapába.
1: Áttoltak rajta egy beásolókocsit. Anna okos, várja. Anna, hova mennél, tessék?
3: Egy hotelbe.
1: Hotel?
3: Egy nagy hotelbe mennék. Itt hagynám minket. Mert ott minden van.
22: A jacuzziban ott.
1: Na ezt látod, nem jutott eszembe.
3: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, én onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
22: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
3: Betörném, Julikám, hidd el.
1: Te nem érezni magad biztosabban, te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
3: úgy
1: már
3: van.
1: Senki.
3: Végre.
1: Érdekes. Nem jutott eszembe.
21: Kimegy vetőmagéért, és csirkéért, és marháért.
3: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmagéért.
21: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani? Mert a készlet, amit kiraboltunk.
1: Mezőgazdasági boltba menni, eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan kell dönteni, sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak. Mi van még?
21: Nekem trafik.
1: És még be tudsz menni dohányboltba, trafikért.
22: Benzinkút.
1: Horgászboltba kimenne?
21: Az nem rossz.
22: Egyébként
21: ötlet.
22: Meg nem rossz.
1: De hallgató írta, csak gondolkozom, érdekel minket, érdekeltek vagyunk, hogy mit hozol?
21: Halat ezzel.
1: Egyébként horgászni tudsz, várjál.
22: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
1: Igen.
22: A környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
3: Időigényes.
1: Laci visszajönne a patikából, vagy ott meg murdálna, szerintetek? Ő vissza se érne.
22: Tehát
1: már ülnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jön, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
3: Csemegézne.
21: Küld egy képet.
3: Csemegézne.
1: Én már nem jövök vissza.
22: Én már jól vagyok,
1: én már innen vissza. Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Menjek vadászbolt és késbolt. Onnan hozzak el mindent, amit tudok.
21: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
1: Ütőképes a brigád, így együtt meg vagyunk.
3: És jöttök hozzám a hotelbe.
1: És elindulunk a lakókocsival. Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan
21: hát
1: lesz ott kajája?
21: Amíg van kajája, addig megzabálunk
3: nagy
21: mindent.
3: Hotelbe.
21: Aztán visszajönünk a lakókocsiba, és tovább válunk.
22: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
3: Hát... Addig eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog, és utána megoldjuk.
1: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova.
21: Hát
1: Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy.
3: Üzemanyagod elfogy.
1: Balaton talán iható, azért az középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy, horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
21: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
1: Nem.
21: Senki nem.
1: De az Obiból hozunk már, ki az Obis? Ki az Obis?
21: Júli, de ő halott.
1: Szerinted, de te várj, te halott vagy.
22: Nem, én élek, hidd el, én kitolnám azt az agregátort.
1: Honnan? Te jönnél a körúton egy Obiból agregátorral. Én az, hogy én nem ismerem meg a víztisztító tablettát. Tehát, hogy én engem elküldenétek.
3: Sajnos Laci meg nem lesz abban az állapotban, hogy megismerje.
1: Laci már ül egy körúti patikában, fúra betépve, matra készen, várjuk, hogy gyere a forcizőbe, itt vagyunk mindannyian, de Laci már nem jön sehova. Egy ilyen kibontott Xanax levél és Rivotril levél előtte, de már sehova nem megy.
3: Mondaná, hogy összeszedtem, de már nem tudom odavinni.
22: Az a baj veled, hogyha te elmennél a Decathlonba, akkor te ott köröznél az új rollereken meg. De kárkatnál, meg leállnál pingpongozni.
1: Baj, hoztam, mi van, várjatok. Nagyon nagy csatában vagyok. Nagyon nagy csatában vagyok magam.
21: Igen, sokan írták, hogy a ízévese állnánk jól a fegyverrel, mert te bemennél, vennél egy ilyen kaliberűt, de másféle lőszereket hoznál hozzá.
1: Valószínűleg elnézném. Jaj. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet, ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk, hova megyünk?
21: Na van horgászfelszerelésünk, irány a Balaton.
1: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
21: Ott mondjuk minden van.
22: Van halastó?
1: Hát oda
3: betörünk, az állatok.
1: Oda betörünk, gyerekek, ott habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
22: Milyen íze van egy zebrán?
1: nem tudom.
21: Érdekel? Hát ott már mindegy.
1: De megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk?
21: Igen.
1: Balatonra mennénk.
21: Igen.
1: És?
3: Én maradok a hotelben.
1: Akkor
3: én megyek.
1: Szétesik a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből. Itt
3: nem,
1: már szétesünk.
3: Én élvezem a Four Seasons.
1: De mert nincs áram a Four Seasonsben, nem nyílnak az ajtók.
3: Nem baj.
1: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
22: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
21: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
22: Nem. Tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a legleleményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rámenős. Tehát
1: nem, együtt kell maradni, együtt kell maradni.
3: Akkor
1: tehát
3: a hotel...
1: Közösen kell együtt maradni.
3: Mi jöttek a hotelbe?
22: Akkor a hotel parkolójában.
3: Tartjuk a védvonalakat, tehát ott az, mint a Walking Deadbe. Figyelj, ott nagyon-nagyon nehéz, hogy ne jöjjön be más. Az egy külön tervezést igényel, hogy ne jöjjön be más.
1: Aha, tehát védenénk a hotelt, jó. Azt ír valaki, hogy a feleségemet ismerem, ő elmenne körmöshöz. McDonald'sba mennének sokan, aztán a kaják évekig elállnak, nem rossz ötlet. Tehát az a Mekis burger, az 10 év múlva is egy Mekis burger. Tehát az annyi tartósítószer vagy, azt nem is kell hűtőbe tenni.
22: Lenne egy olyan pont, ahol azt mondanánk, hogy megesszük valamelyikünket.
1: Persze.
21: Há, hogy ne?
1: Semmiféle érzelmi kérdésem csak. De várj, élsz vagy halott vagy?
21: Há, most előbb ki kell nyírnod.
1: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghalt. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
22: Még azt mondom, hogy
1: egyetek meg!
22: Használjátok fel!
1: Sok vegetával!
22: Sokat dolgoztam ezért a combizomért!
1: Persze! Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
21: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
1: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát, igazából teljesen mindegy, így is megeszünk. Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból.
22: Miért
1: most nincs itt, de azért most nincs itt.
21: Marna!
22: Mamám! Eszter, biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
5: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
1: Fogsz egy teflont, hát megébézz! Fogsz egy teflon sütőt, megébézz! Pak, pak, pak! Azért szívósnak, szívósnak.
5: Igen, már rosszul lett.
1: Hát itt most mindenki közösségi adományon élünk, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
22: És azt
1: mondod, Eszter nem személyes. Eszter semmi személyes, ne állj. Paf, paf! Na, Deniz! Na, lakoma! Mit tud csinálni?
3: Hát de most igaza van. Hát most napokig megvagyunk,
22: de úgy lenne
1: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
3: Nem, abszolút.
1: Kisorsolnánk?
22: Kisorsolnánk.
1: Zsűl halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki Four Seasonsbe üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába. Ki a patikába szanak, szóval nem szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
22: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
5: Hát Laci a gyógyszertárban.
22: Jó, Laci oda se ér.
1: Laci már nincs a csapatban, csak szólók ül egy körúti patikában, rommászanak szózva, és várja végig.
5: Várja még előtte, ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szolos tévét, mert az neki kell.
1: Hol látták utána Lacit egy Médiamárban, egy 100 szolos CV-t
22: elrogolt? HDMI kábellel a nyakában próbálta feltetni magát.
1: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányból kéne volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
3: És mondaná, hogy stílusos lejek ezt a kis LED világítást még megcsinálom hozzá.
1: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
22: Feri csapat.
1: Feri a csapat ellen fordulna?
22: Szerintem igen.
1: Igen? Na,
5: ez
1: most kibukott. Ez fejtsük
5: csak ki ismereti.
1: Nem. Fejtsük egy kicsit jobban.
22: Azt gondolom, hogy a Ferinek nagyon hamar elunnád azt a fajta hozzá nem értés, tökölést, amivel mi tanúsítanánk.
5: Hogy jöttök, nem jöttök ki.
1: Szerintem hajnalra eltűnne. Tehát nem fordul a csapat ellen, eltűnne.
5: De nem jó, hát a lakóautómban alszotok. Hát hogy az Istenbe tűnök el?
1: De nem, mert egy éjszakára megszállunk annálnál.
5: Megkempelünk
1: annálhoz a Four Seasonsbe, és hajnalban, na jó, ez egy vesztes brigád. És menné vetőmagér valahova, érted?
22: De a Feri ezt nagyon hamar felismerni. Ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
3: Igen, és az lenne a rossz döntés a Feritől.
5: De az élelmiszerkészletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom. Érted?
1: Bevonszolod a buszba?
3: Van már.
1: Már nem él, tehát őt elvinné.
5: Te nyugtad ki?
1: Én intézem.
22: A
1: Balázs
22: intézi a
1: piszkos munkát. Én piszkos, ne menjünk, egy jó lennék. Bal
3: hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
5: Az egyik combját ott hagynám nektek.
1: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
22: Az a baj, egy idő után rettenetesen idegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
1: valószínűleg igen.
22: Szerintem borzasztó. Tehát, hogy te átkapcsolsz, szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
1: Egyébként valószínűleg nagyon örüljön. Egy stresszlevezető nagyon... őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizáláson és viccen keresztül. Persze.
5: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpántal fekete csíkokat húznál.
22: Ilyen napi változások, ezek stációk.
1: Most kimegyek, visszajövök. Jött többre 5 nap múlva, számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
22: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőbe kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
1: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az hozná.
5: Egy pár napot azért áthúznánk.
1: Egy pár napot áthúznánk, igen. Aztán szépen elszédelegnénk, hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne, hogy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigádot. Még Laciért elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő addigra már csutkál.
22: Nem, csak ott állnánk, és az a... Hagyd a francba.
1: Engem innen ne védjetek
22: sehova. Nézd meg, mi van a zsebében.
1: Vedd el tőle a szanakszót. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat. Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok, ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
22: Ékszert lopnánk?
1: Nem.
5: Minden.
1: Nem.
22: De, mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
1: Praktikus csak dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
3: Minden megtehető a hotelbe.
1: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekent fel a forszízőbe, ő onnan
3: nem jön. Rolex, ott fog ülni. Nyolc Rolex, kirámolnál
22: minden. Az infraszaunában fog az minket várni.
1: Fél lövi, bávájos tépted.
22: Anna megeszi a beluga kamiát.
1: Végig ítélet van, ő még ül a infraszaunában, és forszízőn és törölközőkben ezért bossa az arcát.
21: Szép kristály csillát.
1: Igen.
22: Nézi a fundagyó jól és eseményeket. Egy szávorinak könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
1: Arinna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb kórházi kisokos érhető el, 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. A méheknek is szüksége van vízre. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, protézis beültetések és műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna és mit tehetünk az ízületek védelméért. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csak nem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Változik a parkolási rend Kecskeméten a hosszú hétvégén. A városrendészet tájékoztatása szerint augusztus 20-án és 21-én díjmentes lesz a parkolás valamennyi fizető várakozási területen. Az ügyfélszolgálati irodájuk ezen a két napon zárva tart. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta el a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenek a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Tegnap témánk volt az AI, beszélt mesterséges intelligencia, meg hogy hová tart, merre tart a ChatGPT 4-nek egy ilyen újított verziója, már egészen emberi dolgokat mutat, beszél, kommunikál, sóhajtozik, érzelmeket ismer, felközvetít, egészen elképesztő. És ugye, mint mesterséges intelligenciáról beszélgettünk hosszan, tegnap egy szakértővel nagyon izgi téma volt. És itt írja valaki, hogy engem nagyon elszomorít ez az AI-os világ. Imádok zenét hallgatni, a legjobb, amikor találok egy olyan zenét, amit el nem tudom képzelni, hogy talált ki a szerzője. Ez az, mikor valakiről azt gondoljuk, hogy isteni tehetség, gondoljuk például Queen számra. Ez fogja kiölni az AI, az igazi művészeteknek vége, amikor azt gondoltuk, hogy valaki képes valahonnan valami csodát közvetíteni, ez nem lesz, mert nem tudott már, hogy ő írta, vagy AI írta. És tettünk egy kísérletet, Feri 2 perc alatt csinált egy dalt, ami nagyon jó lett. És akár az indulónk is lehetne, de aztán továbbfejlesztette, és íratott még az AI-ja még néhány dalt. Különböző stílusban, különböző kéréseknek megfelelve.
6: Így van. A legfontosabb dolog, hogy ugye a tegnapit, azt angol nyelven írtuk meg, én és a GPT, de én vagyok a szerző, mert őt nem lehet beírni. De most váltottunk magyar nyelvűre, és egy kicsit én is tovább mentem, elkezdtem belemerülni, engem ez eddig hidegen hagyott, mindig te egy csillogó szemmel meséltél erről. Hát én most nem csak a zeneszerző programot próbáltam ki, hanem magát a ChatGPT-t is, ahol beköszönsz neki, hogy figyelj, az a feladat, hogy írjál 3 strófát, 1 refrént, az a téma, hogy van egy népszerű reggeli rádióműsor, műsorvezetőkkel is turnéra mennek. És a ChatGPT 2 másodperc alatt visszaírta a dalszöveget. ami, hát hogy is mondjam, tehát van mit pofozni rajta, majd meghallgatjátok, mert több verziós készült belőle, aztán lett egy igazán remek, de hogy 2 másodperc alatt. És akkor még írsz, hogy nagyon köszönöm, tudsz-e más verziót? Természetesen, kis gazdám, igen, zutj egy újabbat.
5: Hogy... És akkor azt tetted át még egy zenei AI-nak?
6: Ezt kimásoltam, és akkor a zenei AI-ba bemásoltam.
5: Tehát dupla mesterséges intelligencia. A szöveget megírtad, és áttetted
7: van
5: zenére.
7: Van benne rím is, meg
6: van olyan, hogy van benne rím is, így van, de például azt is meg tud csinálni, hogy figyelj oda jobban a rímekre a végén, és akkor elkezdi átrakni a rímpárokat a sorok végére. Tehát, hogy döbbenetes a dolog, és akkor ezt az átrakott szöveget beírtam, ugye, vagy bemásoltam a zeneszerző AI-ba, ami egyébként, majdnem azt mondtam, hogy aki, tehát ami egyébként tud szöveget is írni, de én ki akartam próbálni ezt
5: zeni.
6: Is. Kiválaszthatod, hogy milyen zenei stílus, de megadhatod te is neki, hogy mit szeretnél. Férfi hang, női hang, gyors, lassú, ilyen vagy olyan stílus. Egy kattintás és 5 másodperc múlva jön ki egy olyan zene, amit az összeset megpróbáltam lesazamozni. Ugye ez az a program, ami fölismeri a zenét.
5: Igen.
6: Nincs. Tehát még csak az sincs, hogy lopja igazából valahonnan, hanem valószínűleg arra is konkrétan figyel a mesterséges intelligencia, hogy ne lehessen rajta kapni.
5: Szerintem kreál azonnal. Hangokból, dallamokból, ízlésekből, hangulatelemekből, korszakokból, ő gyorsan kreál valamit, és mást írna. A 70-es éveket mondaná neki, és más a 2000-es évek nagy, nem tudom, dance slager.
6: Meg fogod hallani, hogy a sok-sok verziót, hogy olyan stílus, egyezőség van egyes zenei korszakokkal, hogy besírsz. Tehát, hogy a hangszintől kezdve a tempó, a stílus minden egyezik. Tehát, ha te azt mondod neki, hogy 70-es évek rockabilly, akkor azt fogod kapni. Zseni.
7: Biztos vagyok benne, hogy a mai előadók ezt már használják.
5: Ja,
6: az is elmondta.
7: Csinál egy alapot, igen, és utána azt valószínűleg továbbfejleszti, de hogy azzal indít most már.
5: Persze.
6: Igen.
5: Hogy nem.
6: Szövegírók is csinálják már.
5: Szövegíró is megcsinál. Gondold el, hát megír neked egy komplet szöveget, belenyúlsz, egy kicsit belejavítasz.
6: És ami többenetes benne, hogy itt maga a hang sem egy létező hang. Tehát nem az van, hogy te bemész egy stúdióba, fölénekelsz egy csomó mindent, és abból dolgozik a mesterséges intelligencia, hanem valószínűleg az van, hogy a világ összes dalát, vagy legalábbis jelentős részét ő végighallgatta, lemonitorozta, és abból megtanult hangot csinálni.
7: És azt is mondhatnám neki, hogy énekeljen Miley Cyrus hangban?
5: Igen. Szerintem simán. Igen. És szerintem le is hozza.
6: És magyarul is. Miley Cyrus magyarul.
5: Igen. DJ Otis stílus ismeri, ha nem töröd le, azt írja valaki. Na, melyik legyen? Country, lassú, rap. Kezdjünk egy lassúval.
6: Egy lassúval kezdjük. Ezt...
5: Bocsánat, várjál, oké, tehát ez egy lassú.
6: Ez egy lassú dal, nem is írtam neki egyébként lassú, azt mondtam, hogy ilyen kellemes popzene szülessen.
5: Tehát nem kérted, hogy direkt lassú nem. legyen. Na, figyelj.
6: Érzés.

0: De hát ugye egy lassú dal nem lehet. Egy indulni lehet.
1: Várj, visszaviszed, Zsülk. Jó, figyelj, ez volt a lassú. Figyelj, hát az a durva. Jó a dal.
2: Tök jó.
1: Tehát ezt most a Rakoncai írta, és a Zsédának ez az új dala, akkor azt mondom, hogy figyelj, Viktor, Isten király vagy. Egyébként is az, de hogy Jenny vagy. Tehát, és nem fogjuk tudni, nem. Érted? Tehát, hogy nem tudod már. Ez milyen dal? Hát ráz a hideg. Jó a dal, jó a dallam.
0: És figyelt arra a mesterséges intelligencia, hogy a refrénnél, mikor a városok neveit ugye beírtam,
1: hogy beindult?
0: Neki, ott jön be a dob. Érted? Ott illik. Ki, hogy
2: a dramaturgiai csúcspont.
1: Zseni. Jó, van még egy lassú, akkor még egy lassú. Nézzük még egy lassú.
0: Megnézhetjük azt is. Ott azt hiszem a szöveg ugyanaz.
1: Jó, figyelj, itt más.
0: Ez férfi. Hát vicces. Feri, Eszter és Júli. Júli, ugye ezeket nem tudja kezelni.

0: félelmetes.
1: Ugye?
0: Félelmetes szerintem.
2: És úgy, hogy ha segítesz neki, tehát hogy mondjuk egy picit átírod a szöveget,
0: igen, akkor jobban
2: még,
0: kijön.
2: Még jobban kijön, de az direkt nem akar.
0: Egészen ijesztő. Egy új korszak hajnalán vagyunk, gyerekek. Egy új korszak hajnalán. Mindenünket ez fogja meghatározni. A művészetünket, a zenénket, a festészetünket, a filmjeinket, a sorozatainkat. 10-15 év múlva minden az ő kezében lesz. Minden. Az ő valóságát kezdjük el élni. Ez a zene, ez az AI valósága. Te már nem egy emberi szerzeményre rázod a fejed és ráz a hideg, hanem ő teremt valamit, amire te reagálsz. Tehát valaki már helyette teremt valamit.
3: Sőt, ha valami igazán jó lesz, akkor arra már azt tudom mondani, hogy ez már biztos AI.
2: Igen, nem is lehet emberi.
3: Ha valami igazán eredeti lesz, valami olyan szemszög, valami olyan látásmód, amivel addig nem találkoztál, akkor
0: felfogadatlan. Ezt mondta Harari is, hogy eddig nem teremtettünk olyat találmányt, ami teremti magát. De az AI már egy olyat teremtettünk, ami elkezdi a mi világunkat teremteni. Durva.
2: És nem te határozod őt meg, ez a szörnyű benne, hogy nem adsz neki nagy irányvonalat, hanem az irányvonalat ő szabja meg már, érted?
0: Uh-huh. Ez már az ő dala, ezt ő csinálta.
3: Na, igen. Valami ritmusosat.
0: Jó?
2: Gyerekek, a helyzet a következő, igen, országos turnéra nem lehet lassú dallal menni.
0: Így van.
2: Nem indíthatunk így egy ízét.
3: Ezt a végén.
2: Ezt maximum egy elköszönés.
0: Egy elköszönés. A csajos
2: az elköltözős, okay. Úgyhogy azt mondtam neki, hogy korunk legnépszerűbb műfajában a rap.
0: Nézzük a rap.
3: Mikor este 8-kor ér véget, ugye?
0: Este 8-kor.
3: Hát akkor már elő lehet venni az öngyújtókat.
0: Szépen, mindenhol búcsúzunk erre a dalra. Jó, akkor jön egy rap. Jó, tehát nézzük, akkor figyelj, egy rap, oké. Okay.

0: neki.
1: Igen, igen.
2: A popzenei hívószavában ő szereti.
0: Azért látjátok, hogy jelent tverkelek?
1: Igen, én látom, látom.
2: Gyerekek, itt az, hogy 5 év múlva mindenki popstar lesz. Há, beírod az AI-nak, írjál nekem a dalt, ha szerencséd van, ír neked olyan slágert, kiadod, és megvagy. A büdös életben nem jössz rá, hogy ezt AI írta.
0: De ezt
2: hát
0: látom,
2: azt mondod, hogy a tiéd.
0: Látom ezt a slágert, ahogy jön egy 1002-es lada, és hát tudod, így remegnek az ablakok a nagy basszustól, és így kikönyököllek, és szól a rádió egy himnusz.
2: Igen, és 100 év múlva, vagy 50 év múlva hosszú liba sorban egy lánccal a lábunkon vonul majd az emberiség, miközben ezek a dalok szólnak, és a robotok ott állnak egy képfegyverrel a kezükben.
0: Milyen jó lesz ez, milyen jó lesz a következő kép.
2: Milyen naívak vagyunk, milyen sebezhetőek, milyen buták is. Az AI, de aranyos, írt nekünk egy dalt. Aha, most még. Igen. Ez már 20 év múlva nem ez lesz.
0: Akkumulátor lesz belőle, kis pápám.
2: Hello, gyerekek. Jó, szóval ez volt a rap, oké. Okay. És akkor
3: megnézhetsz még egy country-t, ha
2: akarsz. Micsoda? Country, oké. Okay.

0: kérem szépen, amikor a mesterséges intelligencia gyarmatosítja az embert, ezt a zenét hallgatja. Az egész, ne felejtsék el, így indult egy reggeli rádió műsorban, ahol a műsorvezetők még vidáman gondolkoztak, igen, és nevettek azon, hogy milyen kedves dolog ez az AI. 20 év múlva már nem ez lesz.
1: Bizony, most még örülünk.
0: Igen,
1: még
0: ez aztán nagyon cuki. Igen.
1: Jó? Na, akkor megvan, hogy a vége a lassú búcsúzás, ezt középtájon ellőjük.
0: Igen.
1: Ez lesz a vonatozós. Erre
0: valakit, ahol sokan vannak, egy megvonatoztatjuk őket.
1: Most akkor azt a pillanatot képzelj el minden hallgató, hogy hétfő délután 5 óra van, lement a hírek, lement a reklámblokk, és megszólal ez.
0: Yeah.

0: van egy pont is. És akkor erre rájön a szignál, hogy
1: és akkor indulunk. Jó, Zsulci, hát ezek legyenek bekészítve.
2: És jön Flortom, és azt mondja, emlékszem sok.
1: Igen. Gyerekek, a zenészek adják le a szerelést. Vége, vége van.
0: Köszönjük.
1: Hát, vége van.
2: De nem csak mindennek nekik, mindannyiunknak.
1: Mindannyiunknak vége van. Fotósok, ez a szép új valóság. Festmények, festők, fotók, minden. Zeneszerzők, gyerekek, tulajdonképpen.
2: Lakberendezők.
1: Kezd összemosodni a valóság, nem? Kezd összemosodni az alkotás, igen, a valóság. Bizony. A gép és az ember így kezd majd összemosodni. Erről szólnak nagy sci-fi könyvek, irodalom, minden, ahol egyszerre ez a valóság is megvan, de már a kettő együtt egy térben létezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Ez az utolsó biztos.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamaris, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén.
4: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
6: 20%-os tanszervásár az Alföld Áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószer osztályán. Hétfőtől szombatig, ha a kosárérték eléri a 7000 forintot, akkor 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Ezen kívül még nyári akciókkal és 20%-os vászonvásárral is várjuk. Kedvezményes napok szombatig az Alföld Áruházban.
7: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
1: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a Rádió egy gong, itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. A mikrofonnál pedig már Faragó Miklós. Augusztus 19-e, szerda van, és itt vagyunk a négy napos hosszú hétvége előtt. Kitartást azoknak, akik még ma is dolgoznak, vagy ha éppen erre a hétre időzítettétek a szabadságotokat, akkor kellemes pihenést, és játszatok velünk akár munkaidőben, akár szabadidőben, vagy ha éppen utaztok, akkor nagyon jó, figyeljétek az igazi mai slágereket, mert azzal lehet nyerni. Mégpedig a harmadik Hetényfestre vannak páros belépőink óra nyereményként, de ma is lesz napi fődíj sorsolás délután 4 és 5 között. Gazdára talál egy családi belépő a Richter Safari Parkba, és hát pénteken pedig heti fődíjsorsolás, egy éjszakás safari glamping sátoros pihenést nyerhettek a Richter Safari Parkba, és jár majd hozzá családi VIP belépő. Az óra slágerét figyeljétek, megjelölök egy dalt, a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, és utána majd küldjetek a nyerni szeretnék üzenetet SMS Viber számunkra.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai netpercek rovatunkban a megosztott mappákról beszélek nektek. Felhőben megosztani egy mappát nagyon kényelmes, családi fotók, iskolai anyagok, munkadokumentumok pár kattintással eljutnak másokhoz. A kényelem mellett viszont könnyű megfeledkezni arról, hogy a mappa jogosultság nem csak egyetlen fájra vonatkozhat. Ha egy teljes mappát osztunk meg, a benne lévő fájlok és almappák gyakran ugyanazt az elérést kapják. Aki szerkesztői jogot kap, nem csak megnézheti a dolgokat, hanem fájlokat módosíthat, törölhet vagy éppen hozzáadhat. Ez hasznos közös munkánál, de túl sok lehet, ha csak egy fényképet vagy igazolást akartunk elküldeni. Megosztás előtt pedig nézzük meg tehát, hogy kinek küldjük és milyen szerepet választunk. Megtekintő, hozzászóló vagy szerkesztő. Ha érzékeny fájl úgy van ugyanabban a mappában, inkább tegyük külön, korlátozott elérésű helyre. A nyilvános linket csak akkor használjuk, ha tényleg mindegy kilátja. Érdemes időnként átnézni a régi megosztásokat is. Egy régi projekt volt, munkahely vagy alkalmi segítő hozzáférése könnyen ott marad. Ha a gyerek is használja a fiókot, különösen figyeljünk, hogy ne osszon tovább házi feladatmappából családi iratokat. A digitális rendrakás tehát egyszerű, ami már nem kell másnak, azt vonjuk vissza.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A folytatásban Martin Garrix és a Butterflies érkezik, és ne felejtsétek el, hogy ebben az órában is van egy nyerő dal. Itt a nyerő-nyer játékunkban az óra slágerét keressük, amivel belépőjegyeket nyerhettek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

órakor a nagy színpadon a Kecskemét tánc együttes, nemzetünk táncos öröksége című előadását lehet megtekinteni Kecskemét főterén. Egy nap múlva kezdődik a Hírösét Fesztivál, ugyanis holnap este 8 órától a nagy színpadon Szabó Balázs bandája koncert lesz. Pénteken délután a gyerekeknek az Alma együttes zenél, este 7 órakor a Légcsavarok kecskeméti zenekar lép majd fel, és 9 órától Radics Sándor cimbalom művész, Európai Unió nagydíjas mestercimbalmos is szórakoztatja majd pénteken a főtérre kilátogatókat. Vasárnap pedig a Hírösét Fesztivál zárónapján Fergetek parti lesz, fellépnek a Neoton sztárjai Csepregi Éva, Végvári Ádám, aztán ott lesz Zoltán Erika, Bébi Gavi, Bestiák és Kozombolis. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Töltsétek hasznosan a hosszú hétvégét, a 4 napot, bízom benne, hogy sokatok pihenéssel tudja majd tölteni. Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta közben ezt a dalt indítottam már itt a rádió egy gongon, ez a Cry Baby.

0: itt a Rádió egy gón közlekedési információkkal. Folytatjuk az 52-es főúton Fülöpszállás Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé tart még a hídfelújítás. A 88-as, 87-es kilométerek között csak a leálló sávot kerítették már el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra számítsatok. Ha bármi rendkívült láttok, azt pedig jelezzétek nekünk SMS Viber számunkon a 2094-14-020-ason. Ezen keresztül tudtok játszani is. Ide várom a nyerni szeretnék üzenetet, ha tudjátok, hogy mi az óra slágere, ami hamarosan szól.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyeremény zönében. Nyerőnyár a Rádió 1 Kongon.

0: Ez volt a nyereményt érő dal. Nyerő nyár a rádió egy gongon.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

A Rádió egy Gong sporthíreivel folytatjuk. Törökországba igazolt a Győr magyar válogatott labdarúgója Tóth Rajmund. A középpályás a Konyaszporban folytatja pályafutását. Becslések szerint közel 2 millió eurót fizettek a játékjogáért. Aranylabdás játékost igazolt a Barcelona labdarúgó csapata. A spanyol válogatott Rodri a Manchester City-től távozott, és 2030-ig kötelezte el magát új csapatához. A katalán klub 65 millió eurót fizetett a 30 éves középpályásért. Nem született gól a Levski Sofia AEK Athén mérkőzésen a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. A görög csapatban Varga Barnabás csereként bő fél órát kapott. Az AEK a BL főtáblára jutást egy hét múlva hazai pályán harcolhatja ki. További végeredmények a tegnapi játék napról: Dinamo Zagreb, Viking 2-2 és Fenerbahce Lyon 1-1. A Rádió egy Gong sporthíreit hallottátok. Mindjárt hívok is egy hallgatót, aki pedig megnevezheti az óra slágerét, és esélyt kaphat nyereményeinkre, hiszen van óra nyeremény, napi nyeremény és még heti nyeremény is. Minden részlet egyébként a Rádió egy

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, igen, leendő nyertesünk Neil, aki mindjárt elárulja nekünk, hogy mi volt az óra keresett dala.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Dorina vagyok.
0: Dorina, küldtél nekünk nyerni szeretnék üzenetet, úgyhogy valószínűleg tudod, hogy mi volt az óra slágere.
1: Igen, a Blood Running.
0: Igen, az előadóra is emlékszel?
1: Reidelton.
0: Tökéletes, mindent tudtál, úgyhogy tiéd a harmadik hetény fesztre, a páros belépő, Dorina.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Kinézted már, hogy ki lesz a kedvenc fellépőd?
1: Nem, őszintén nem, én a napi nyereményre gyúrok.
0: Ah, jó, akkor már csak a buli, az csak másodlagos ezek szerint.
1: De persze, azt is mindenképpen
0: megegyük. Ráadásul vihetsz valakit magaddal, úgyhogy akár egy barátnővel vagy pároddal. No de, hogyha igen, már a napi nyeremény nézted ki, ugye a napi nyereményünk pedig az micsoda, mondd el te?
1: Hát a Safari Parkban két felnőtt, két gyerek belépő, igaz?
0: Igen, hány gyermeked van?
1: Hát három.
0: Húha!
1: Igen, nem, de azért meg tudjuk oldani.
0: Szerintem is, igen, minden esetre. Oké, okay, az biztos,
1: hogy
0: a kalabba kerül a neved, és akkor okay, részt veszel a napi sorsláson. De van heti fődíjunk is, ami ugyancsak a Nagykörösi Richter Safari Parkba szól, csak ott éppen még nem csak belépőt kap majd a nyertes, hanem egy éjszakát eltölthet a Safari Glamping sátoros pihenés. Milyen idősek egyébként a gyermekek?
1: Hát 7, 4 és 2 évesek.
0: Már 7 éves aludt már máshol, amikor nem otthon, mamánál mondjuk?
1: Igen, igen, mindenki aludt már máshol.
0: Mindenki aludt, akkor nem is lenne újdonság, hogy nem otthon kellene álomra hajtani a fejünket. Oké, Dorina, akkor szurkolok neked is, adáson kívül beszéljük még a nyeremény átvétel részleteit, ami a belépőket illeti a hetényfesztre, jó?
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: 20 9 414 020 SMS Viber számunk, itt tudtak a játékra a következő órában is jelentkezni. Lehet jövő héten bulizni a hetényfeszten, vagy éppen, ahogy hallhattátok, a Nagykörösi Richter Safari Parkba is eljuthat a család. A következő órát pedig majd Szemfeld Rosalyn nyitja, ez lesz a Heart Like Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
2: a harmadik hetényfesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfeszt támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Eladod?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek baf.hu. A kölcsönt a BAF pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
14: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
19: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
20: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzéria. www.maxpizza.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Táboroznak a gólyák Kecskeméten, ingyenesen látogathatók a múzeumok, fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Neumann János Egyetem gólyatábora, amelyet idén ismét Kecskeméten, a Homokbányai Kollégiumban tartanak. A péntekig zajló eseményre az idei rekord közeli felvételi eredmények mellett több mint 300 leendő első éves hallgató érkezett, közölte az egyetem. A friss egyetemisták még a tanév kezdete előtt megismerhetik Kecskemétet, az egyetemet, oktatóikat, leendő hallgatótársaikat és kollégiumokat. Emellett számos élménnyel, új barátságokkal gazdagodhatnak. A programok időszakosan a megszokottnál nagyobb zajjal járhatnak, ezért az intézmény kéri a környéken lakók türelmét és megértését. Ingyenesen látogathatók augusztus 20-án a kecskeméti múzeumok, a Katona József Múzeum, a Cifra Palota, a Szóra Katénusz Játék Múzeum, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a Magyar Naív Művészek Gyűjteménye, valamint az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemény is nyitva tart az államalapítás ünnepén. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik majd, ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Kérik a lakosság megértését. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kuláli Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
24: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
23: sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió 1 Gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál ebben az órában is Faragó Miklós. Folytatódik a nyerőnyer játékunk, SMS-ben, Viberen várom a jelentkezéseteket, a nyerni szeretnék üzenetet. Ha tudjátok, hogy mi az óra slágere, megjelölök egy dalt ebben az órában is. Ezt a kérdést fogom feltenni annak a szerencsés hallgatónak, aki adásba kerül. Nyerhet a Hetényfestre, jövő hét szombatra a páros belépőjegyet. Zenél majd ott Regán Lili, de fellép Zoltán Erika is, és hát a DJ-kre visszatérve Wallace, Freddy Boy, Szecse is a lemezjátszók mögé állnak majd. Úgyhogy akinek van kedve jövő héten bulizni még a nyár utolsó hétvégén, akkor nagyon figyelje az igazi mai slágereket. Aki pedig szafarizni szeretne, na, nekik is ugyanez a feladat, hiszen napi nyereményként családi belépőt sorsolunk majd napvégén, illetve van egy heti fődíjunk, ahol is nem csak belépést nyer a szerencsés nyertes, hanem ott is éjszakázhat a Safari Glamping sátoros pihenés, az övé lehet és a családja eltölthet egy éjszakát Nagykőrösön. Lady Gaga Dead Dance, ezzel megyünk tovább, aztán Boros Gáborral beszélgetek majd az aktuális városüzemeltetési feladatok.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok.
3: Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Az aktualitásokról beszélgetünk, és hát például az egyik aktualitás, hogy az elmúlt hetekben is többször hírtattunk arról, hogy különböző fákat éjszaka permeteznek, és hát most is lesz egy aktualitás, mert majd pénteken indul ismét egy újabb autó, ami a célirányosan egy bizonyos fát fog permetezni, de így a növényvédelmi munkálatok kapcsán és a fák védelméről akkor kezdjük a beszélgetést. És hogy miért is fontosak ezek a permetezések például?
3: Valóban nagyon fontos, és a héten is végzünk védekező permetezést. Ezt már sokszor említettük, hogy Kecskemét közszeletén nagyon sok fa, 80 ezer fa él, ami a mi gondozásunkban van. Ezeknek a szakszerű ápolását, fenntartását végzi a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A faápolási munkákat több szakértő irányítja a cégnél, így itt van a főkertész, van valamint faápolóink, illetve fafizsgáló szakmérnökeink is, az ő instrukciói alapján ütemezzük és végezzük a feladatokat, és ami nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy a gyorsan sivatagosodó régiumban kulcskérdés a faállomány megőrzése. A városi viszonyoknak kitett fáknál kiemelt fontossága a betegségek és a kártevők elleni védelem. A permetezést ezért fontos, hogy fenn kell tartanunk, mert a kórokozók és a kártevők elterjedése a fán gyengítik azoknak az ellenálló képességét, és egyben az állékonyságát is nagy mértékben tudják csökkenteni. KVÜ szerződéses viszonyban áll egy évtizedes tapasztalattal rendelkező növényvédő és kártevőirtó Kft-vel, akik évente többször is végeznek nekünk növényvédelmi permetezést, amelyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően éjjel végzünk, ezért hallhatják nagyon sokszor, és bízunk benne, hogy nem zavarja a lakosságot, és ezúton is elnézést kérünk, hogyha valakit ez zavarna. Általában este 10 óra és hajnali 4 óra között számíthatnak ezeknek a járműveknek a megjelenésére. Az év során összesen háromszor permetezzük a vaszgesztenyefákat, háromszor a platánfákat, és kétszer történik szövőlepke elleni védekezés. Most zajlott a gesztenyefák permetezése, és hamarosan a héten kezdődik a platánok növényvédelme is. Kollégáink jelzése alapján pedig a megbetegedett fákat, növényeket egyedi permetezéssel próbáljuk megóvni a kártevőktől és a betegségektől. A permetezésre egyébként minden esetben külön előre tájékoztatást nyújtunk a lakosság számára, és kérjük, hogy abban, amiket leírunk, azokat tartsák be, és igyekszünk mi is a legkörültekintőbben végezni a feladatot.
2: Most pénteken akkor a platánfák permetezése kezdődik meg, ha jól tudom.
3: Igaz? Igaz, igen.
2: És ugye nem egy nap, nem kettő, hanem általában két hetes időszak?
3: Folyamatosan végezzük. Nyilvánvalóan ugye az időjárás erőteljesen befolyásolja, úgyhogy ha az időjárás megfelelő, akkor is több éjszaka szükséges, mire végig a városba az összes platánfák.
2: Ugye nagy a város, de hogy mikor hol bukkan fel ez az autó, ennek az ütemtervét nem szokták közölni, de sokszor érdeklődnek, hogy most akkor minden nap készül. Vagy
3: általában elindulunk a város központból kifelé, körkörösen haladva. Természetesen előre pontosan pont azért nem tudjuk meghatározni, mert hogyha lehet bármilyen olyan közlekedési körülmény, egyebek, illetve szél, a város nem minden részén egyformán fordulhat elő, ezért mindig az adott helyzethez igazítjuk.
2: Akkor ez már segítség, hogy elsősorban a belvárosban kezdenek, és akkor utána a külső részeken, tehát ebből már lehet következtetni, ha jól értettem.
3: Nagyjából igen.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Műsorunk vendége Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Néhány héttel ezelőtt a közösség oldalon is felhívták a figyelmet arra, hogy ilyenkor fokozódik a nyári ágletörések veszélye. Hallgatókat tájékoztassuk erről, hogy ez mit is takar, mire figyeljünk, miért fontos erről beszélni.
2: Valóban sajnos előfordult, meg elő is fordul, hát bármikor ilyen, hogy a tartós hőség és az aszály és a szélsőséges vízhiány a városi fákat rendkívüli mértékben megterheli. Ilyen időjárási körülmények között előfordulhat, hogy teljesen egészségesnek látszó, nagyméretű ágak látható előjel nélkül letörnek, akár szélcsendes időben is előfordulhat ez. A nyári ágletörés néven ismert jelenség kialakulásának okai nem teljesen tisztázottak, ezért az ilyen eseteket nem is tudjuk előre jelezni és észlelni a rendszeres faápolás és ellenőrzés mellett sem, tehát mindenképpen próbálunk odafigyelni rá, de nem megállapítható sajnos. Ugye

0: kutatásnak indulhatnak. Nagyon nehéz körülmények között kell, hogy megpróbálják túlélni ezt az időszakot. Úgyhogy ezért a KFT-nek a fontos feladata, hogy ezeket a fákat megvédjük, mivel ők biztosítják a legnagyobb ökológiai szolgálatot, úgy, mint hogy a levegőkáros széndioxidját oxigénné alakítják, megszűrik a port, a pollent, illetve egyéb lépszennyező anyagokat, árnyékot adnak, párásítanak, és egy olyan mikroklímát teremtenek maguk körül, hogy hűtik a levegőt. Lombozatuk zöldszíne pedig ugye nem szabad elfelejteni, hogy egy nyugtató, gyógyító hatást gyakorolnak, javítják a közérzetünket, ezen felül pedig rekreációs tevékenységre is alkalmasak, mint például a famászás gyerekeknek, ajánlott persze nagyon-nagy odafigyeléssel, és nem utolsó sorban pedig élőhelyet és élelmet biztosítanak más élőlények számára is. Hát Kecskemét fájlalmának jelentős része az ugye kiöregedett, mint látható, ápolásuk, fenntartásuk még több figyelmet igényel évről évre, ezért városszerte több mint 800 fa szakértői vizsgálatát végeztük el az elmúlt időszakban. Ez segítségünkre volt a Garden Kft., akik nagy múlttal rendelkeznek, illetve nagy tapasztalattal ezen a területen. Itt megállapításra került az, hogy további 113 fát műszeres vizsgálatnak, úgynevezett vizsgálatnak kell alávetni. Ezek a vizsgálatok is már elkezdődtek. Ezzel a vizsgálattal a nem látható belső korhatások méretéről kapunk majd képet. Azt is megállapították, hogy egy fánál szükség lesz a gyökérstabilitás vizsgálatára és húzásvizsgálattal, és sajnos négy fáról egyértelműen megállapították, hogy ezeket ki kell vágnunk, ezeket már a továbbiakban nem tudjuk fenntartani. Ezeket a vizsgálatok több helyszínen zajlanak, jelen pillanatban is a Vasútkertben, Temestéren, illetve a Katona József téren.
1: Törekednek tehát a fa megmentésére is, és itt az elmúlt napokban ostorfa mentés zajlott. Erről mit lehet tudni?
0: Így van, a főtéren, mint az már a hírekben is ugye folyamatosan hallhattuk, egy ostorfa mentését kellett elvégezni, illetve ezen dolgoztak a szakemberik az elmúlt napokban. Az egyik vastagágba méhek költöztek, és ott orrút fájtak. Félő volt, hogy a nagy ág bármikor letörhet, ezért a méhész szakember segítségével eltávolítottuk a méheket, majd felkértük az említett már Garden Kft. Szakmérnékét, hogy egy úgynevezett kobra kötéssel erősítse az odvaságot a főághoz. Ezzel a művettel tudtuk stabilizálni a koronát, és a kikötés két kötéllel történt meg, amelyen nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosítottuk, így ha véletlenül letörne az ág, akkor sem fog lezuhanni.
2: Téma. A rádió egy gongon. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A rádió egy gong nyeremény özönében. Nyerő nyár. A rádió egy gongon.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió egy gongon! Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, Boros Gáborral beszélgetünk ebben az órában. A Rózsakertről csak néhány mondatot folyamatosan nyomon követtük, és halljuk, hogy ugye megújul, felújítás zajlik. Kinyitott-e már, mit lehet tudni most jelenleg a Rózsakert állapotáról, helyzetéről?
2: A Rózsakertet ugye elkezdtük felújítani, ugye egy természetközeli fenntartású átalakítás zajlik, vagy zajlott az elmúlt időszakban, amelyben folyamatosan igyekeztünk a lakosságot is bevonni. Ugye ennek megfelelően februárban egy közösségi rózsametszést szerveztünk, aztán áprilisban 7 ágyást a 18-ból megújítottunk, ennek keretében teljes talajcsere volt, illetve új rózsákat telepítettünk, közösen a Kocsispál mezőgazdasági szakiskola diákjaival, illetve júniusban a pünkösdi hétvégére megnyitottuk a lakosság számára, és hogy ők is gyönyörködhessenek belülről is a gyönyörű szép virágzó rózsákban, majd aztán júliusban építettünk egy ikvárat, egy rovarhotelt, és egy sülőlakot is kialakítottunk. Nagy öröm, hogy az egyik ebben egy ikvárban már be is költözött egy pár, úgyhogy már lakják, tehát nem üres, valószínűleg a rovarhotel sem. Sünöket még nem láttunk, de bízunk benne, hamarosan azok is megjelennek. Mindezek mellett, hogy azért építettünk egy csöpögtető öntöző rendszert az egész területen, és most pedig annak a feltételét teremtjük meg, hogy tudjuk majd a nagy közönség számára kinyitni. Várhatóan, hogy ez jövő évben fog megtörténni, amikor a rózsák szépen virágoznak.
1: Éjjel is dolgoznak a munkatársaik, hiszen gondolok itt a burkolati jelek felfestésére, amiről ugyancsak a közösség oldalon láttunk beszámolót, hogy éjjel végzik ezt a munkát például.
2: Valóban így van. Főként éjszaka végezzük ezeket a feladatokat. Ugye a forgalomtechnikai csoport dolgozik folyamatosan, hisz nappal táblákat cserélünk, javítunk polleroszlopokat, amennyiben szükséges, de maga a felfestéseket, tehát az útborkatelyek festését, illetve megerősítését főként éjszaka végezzük. Ennek két fő oka van. Az egyik a hőség, hisz abban rettentő melegben nem lehetne dolgozni, ezekkel a festékekkel nem megfelelő lenne a minőség, illetve a másik fő ok pedig az, hogy a forgalmat nem szeretnénk semmiképpen sem zavarni. Ezt mindenképpen addig fönntartjuk, amíg az éjszakai hőmérséklet azt a 15 fokot eléri. Folyamatosan végzik a kollégák, jelenleg elsősorban az intézmények, iskolák, óvodák előtti előjelzőket és zebrák felfestését végzik. Többek között a Jókai utcán, Liszt-Ferenc utcán, Szent Györgyi Arbelt iskola előtt, illetve a Nyíri úton, a Bányai gimnázium előtt. Mindenképpen az iskolai időszak megkezdése előtt ezeket fel fogjuk újítani. Ezzel is felhívva a figyelmet a forgalom számára, hogy megkezdődött az iskola, jobban figyeljünk a gyerekekre.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, Boros Gáborral beszélgetünk ebben az órában. Milyen aktualitásokról tud még beszámolni a következő időszakot nézve? Én már azt tapasztalom, hogy lassan hullanak a falevelek, ez is majd munkát ad, de ami még másik fontos, a királydínje kapcsán is felvetődnek mindig cikkek, és már ha jól láttam, civilek is beszálltak a királydínje elleni harcba.
2: Valóban így van, ugye a szárazság jelentette problémával, ami nagyon másik fontos dolog az, hogy megjelennek a gyomok, főként a legkárosabb gyomok, ilyen például a parlagfű és a királydínje. Ezek eltávolításán dolgozunk folyamatosan. Ugye a királydínjéről tudnunk azt, hogy a kiszáradt tápanyagszegény talajt kedveli, tehát egy igazi túlélő növény. Amikor már minden növény feladta, akkor kezd el virulni. Ez eltávolítás ennek a gyomirtószerekkel nem megoldható. Egyenként gyökerestől kell a talajból kiszedni, és a kiszedett növényeket pedig meg kell semmisíteni minden esetben. Hetek óta több brigád dolgozik azon, hogy a fertőzött területeket tisztítsuk. Elsősorban a Széchenyi város, Budai hegy, de a reptéri körforgalom környékén is előfordultunk és tisztítottuk a területet. A növényről lepotyogott szúros termések összegyűjtését pedig egy hengererősített posztóval végezzük. Jelenleg is van kint ma is brigád, és folyamatosan végzi ezt a feladatot, de természetesen ezt addig fogjuk végezni, amíg ez az idő fennáll, és ez a királydínje így virul, és így hozza a terméseit. Saját észlelések alapján is végezzük, és természetesen várjuk továbbra is a lakossági bejelentéseket a bejelentés@kvu felületre, és ahol lehetséges, ott meg fogunk jelenni minél hamarabb, hogy ezt a megoldjuk. Természetesen, mint minden esetben, itt is nagyon nagy köszönet a civileknek, akik részt vesznek ebben, és szerveződtek, csoportok és begyűjtésben ők is részt vettek. Egyetlen egy fontos, hogy ezt a növényt hogy távolítjuk el. Azt tudni kell, hogy a gyökerénél, a tövénél fogva nyugodtan meg lehet fogni, hiszen ott nem szúr, és ki lehet húzni gyökerestől, és egy nagyon fontos, hogy ne tegyük semmiképpen se a zöld hulladékba, mert a komposztból kikelő magok ismét fertőzött területeket és nagyobb területeket fogunk megfertőzni vele, ezeket meg kell semmisíteni, tehát teljesen más körülmények között külön kezeljük. És amint említette is, ugye elindult már most a lombhullás, úgyhogy már el kellett kezdenünk ennek a gyűjtését, már a belvárosi területeken, tereken megkezdtük és folyamatosan végezzük. Természetesen, hogy már tavaly elindítottuk az idejében, tovább fogjuk bővíteni azokat a területeket, amik olyan forgalmas utaktól, parkolóktól távol levő, ahol helybe hagyjuk az avart, és ezzel egy televényt képezhetünk, amivel, mint említettem a korábbiakban már, ugye, hogy a talaj életet megpróbáljuk újra kialakítani.
1: Boros Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgethettünk az aktualitásokról.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Egy közlekedési információ, sajnos baleset történt Hettényegyháza felé, a Hettényi úton, a Miklóstelepi út után. Annyi információnk van, hogy egy postás autó is a balesetezettek között van, illetve a postás autó az egyik ház udvarába állt meg, illetve összetört egy személyautó is. Egyelőre ennyi információnk van. Ha nektek van több, akkor hívjatok fel 76 414 010, mennyire járható ez az útszakasz, ez is érdekel bennünket.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: a rádió egy gongot hallgatjátok, és ebben az órában is volt egy dal, amit megjelöltünk, na hát az óra slágerét vadázták sokan, és mindjárt hallgatunk, elárulja, hogy melyik is ez a dal. Igen, Faragó Miklós, a rádió egy gongból, halló!
1: Szevasz, Ildi vagyok.
0: Hello, Ildi! Hol értünk utol, mit csinálsz ma?
1: Itt vagyok Kecskeméten.
0: És mivel töltöd a 4 napos hosszú hétvégét majd?
1: Hát én nyugdíjas vagyok ma, úgyhogy.
0: Ja, akkor bőven van idő mindenre. Ja. És egyébként jövő héten Hettényfest, 3. Hettényfest, erre nyerhetsz most páros belépő jegyet, hogyha megmondod, mi volt az óra slágere, Ildikó.
1: Team Kamrád, Feel Alive.
0: Pontosan ez a megjelölt dal meghozta neked a szerencsét, úgyhogy ott lehetsz jövő héten másodmagaddal a Hettényfesten, vagy esetleg valakinek a családban odaadod majd?
1: Hát még nem tudom.
0: Oké, még eldöntheted, jövő héten lesz a fesztivál, de hát jó. Itt van még a napi nyereményünk, meg a heti fődi, úgyhogy erre is esélyed nyílt, jó?
1: Jó, köszi szépen.
0: Nyereményjátékunk folytatódik a következő 2 órában is a Daily Mix idejében, és ezzel a dallal indulunk. Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Kellemes rádiózást mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A 3. Hettényfestre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a 3. Hettényfest támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A 1,5 literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
7: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növény. Gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel!
11: Szívem! Foglaltam 2 helyet a medencénél!
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett!
14: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Eladod?
16: Hát muszáj, most pénz kell.
15: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
16: Ez jobb döntés.
15: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
17: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig. Csak a Malom Központban.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
13: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
19: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
20: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
19: Neked Sedacur Forte kell.
20: Sedacur Forte?
19: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
21: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
22: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
23: Társadalmi célú reklám következik.
24: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el. Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Idősfát mentettek Kecskeméten, országos véradónapot tartanak szombaton, a KEFAG is küzd az illegális hulladékkal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kobra kötéssel mentettek meg egy idős ostorfát Kecskemét főterén. A fa egyik öleságában méhek alakítottak ki egy odút. Az odvasodás tovább haladt, viszont a fa még él és tovább fejlődhet. Ezért a szakemberek a kivágás helyett a megmentése mellett döntöttek. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai méhész szakember segítségével távolították el a méheket, majd professzionális faápoló szakmérnök irányításával, úgynevezett kobra kötéses technológiát alkalmazva, az odvaságot az életerős fűvákhoz erősítették, hogy így stabilizálják a koronát. A kikötéshez két kötelet használtak, ezzel nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosították. Vagyis, ha véletlenül törés történne, akkor sem szakad le az ág, közölte a városüzemeltető. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon a rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátóintézet is. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt területeken az elmúlt 6 évben 73 illegális hulladék felszámolási esetben összesen több mint 81 tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, olvasható az erdészet közösségi oldalán. A hulladék összegyűjtése és elszállítása összesen csaknem 15,5 millió forintba került. Készülnek az államalapítás ünnepére Kecskeméten. Az augusztus 20-ai ünnepséget a főtéren tartják, ahol a magyarok kenyere ünnep alkalmából az új kenyeret is megáldják. Az ünnephez délután és este családi, kulturális és zenei programok is kapcsolódnak, közölt az önkormányzat. A részletek Kecskemét város közösségi oldalán olvashatók. Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
26: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A srácok imádni fogják, hogy mindössze pár lépésnyire a szafari állatoktól játszhatnak egész nap.
1: Felejthetetlen élmény lesz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: Daily Mix. Minden délben a Rádió egyen. Csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a két órás déli mixet kezdtük el. Hétfő óta pedig folytatjuk a nyerő nyári játékunkat, ahol is minden órában egy dallal nyerhettek, mégpedig óra nyereményként a harmadik hetény fesztre páros belépőt adunk, aki megtalálja a keresett dalt, megjelöljük a dalt, és csak meg kell nevezni az előadó nevét és a dal címét, hogyha visszahívunk benneteket. De van napi és heti fődíjunk is, ezekről kicsit később még beszélek, de most indítom Lady Gaga slágerét itt a Rádió Gongon a Daily Mixben.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ahogy említettem, van napi nyereményünk is a nyerőnyár e-heti játékában. Családi belépőt nyerhettek a nagykörösi Richter Safari Parkba. A legszerencsésebb hallgatónk pedig heti fődíjat vihet el pénteken egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés családi VIP belépővel. Ez a heti fődíjunk, amit pénteken fogunk majd kisorsolni. Az óra megjelölt dalát keressétek, és hogyha megvan, írjatok nyerni szeretnék üzenetet. Na jöhet a megjelölt dal és az óra slágere? Ebben az órában ez az óra slágere.

0: A nyereményt érő dal. Nyerő nyár. A rádió egy gongon.
1: Nem sima slágerek.
2: Nem sima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
2: Mixben.
1: Daily Mix a rádió egyen.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 25 fok van Kecskeméten, egy picit melegszik még a délutáni órákban, 27-28 fok lesz a csúcs. Kicsi szeles időnk van, és változóan felhős napos időre számíthatunk a délutáni órákban. A holnapi napon az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, és melegszik az idő, mert napközben már elérhetjük a 34-35 fokot is. Igen, hihetetlen, de holnap ismét nagyon melegszik majd az idő, és pénteken is még jó időre van kilátás, mondhatni kánikulára 37 fokos csúcsokkal számoljunk, aztán a hosszú hétvége második felében is marad a 33-34 fokos maximum.

0: legöcsi ma slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Rádió egy gong.
2: Szuperek vagy.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Online a rádióegygong.hu-n tudtok bennünket hallgatni. Regál Lili dalával megyünk tovább, Lilivel pedig találkozhatunk a következő 4 napban, például Balatonkenesén, Zamárdin, de fellép majd egy zenél Dunaharasztin a Városi Napon, de Kiskunmajsán is augusztus 20-án, holnap itt környékünkön Regál Lili mozgatja meg majd a közönséget. Most pedig az ő dala jön a Daily Mixben. Ez a legfrissebb, a Heal Me.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. És ha minden igaz, igen, csörög a telefon valahol, valakinél. De hogy kinél, ez mindjárt kiderül.
1: Halló, tessék!
0: Halló, én Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból.
1: Szia, én meg Szabó Klaudia vagyok.
0: Szia, Klaudia! Azért hívtunk fel, mert küldtél nekünk egy üzenetet.
1: Igen, hogy igen, nyerni szeretnék. Volt az üzenetben.
0: Uh-huh. És azért küldted, mert hallottad a megjelölt dalt. Mi volt a keresett dal?
1: Shakira, die.
0: Igen, igen, ez tökéletes válasz, úgyhogy már is nyereményt ér.
1: Jaj, de jó, nagyon örülünk neki.
0: A harmadik hetényfesztre páros belépőt nyertél.
1: Nagyon jó, nagyon szépen köszönjük.
0: Kivel örülsz, mert itt többes számba mondtad, hogy nagyon örülsz.
1: Igen, itthon vagyok a kislányaimmal, illetve két nagylányommal.
0: Ó, és ki, igen, ki szeretne menni a hetényfesztre? Melyik őjük? Vagy ti közösen? Vagy mindenki
1: megy? Majd lemecseljük még szerintem egymással,
0: jó,
1: hogy
0: okay.
1: Ki fog menni, úgyhogy majd meglátjuk,
0: okay, rendben.
1: Hogy lesz.
0: Jövő héten lesz a fesztivál, úgyhogy addig még lehet gondolkodni, hogy kit viszel magaddal, viszont ma még lesz egy napi nyeremény sorsolás, a Nagykörösi Richter Safari Parkba sorsolunk családi belépőt, bocsánat. Igen, összekeverem, annyi belépünk van már. Szóval igen, meg ugye itt van majd a pénteki fődíj, azt is tudod, hogy mi?
1: Igen, hallottam már róla, az is Nagykörösre egy nagyon-nagyon klassz ajándék.
0: Egy éjszakás safari glamping, sátoros pihenés a Richter Safari Parkban. Ez a heti fődíj majd. Jó van,
1: oké. Okay. Nagyon jól hangzik.
0: Maradj vonalban, és akkor adáson kívül beszéljük még a részleteket.
1: Oké, okay, köszönöm szépen, hogy hívtál. Szia!
0: Játszatok velünk, hiszen vannak még nyereményeink, és az esély megvan arra, hogy bárki legyen a heti fődíjas, a napi fődíjas, illetve vigyen még tőlünk el óra nyereményként a hetényfesztre belépőket. Köszönöm, ha minket választottok a folytatásban is, amikor is a Daily Mixben jön Hypaton és az Out of My Head, ezzel indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség. Továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetényfesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetényfeszt támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
5: Ez az utolsó

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
4: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
3: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
5: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
6: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontás igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
10: Újabb kórházi kisokos érhető el, 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. A méheknek is szüksége van vízre. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, protézis beültetések és műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna és mit tehetünk az ízületek védelméért. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csak nem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Változik a parkolási rend Kecskeméten a hosszú hétvégén. A városrendészet tájékoztatása szerint augusztus 20-án és 21-én díjmentes lesz a parkolás valamennyi fizető várakozási területen. Az ügyfélszolgálati irodájuk ezen a két napon zárva tart. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta el a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
11: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenek a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
10: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
12: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
15: Rádió 1!
14: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Nyerő nyer, nyereményjátékunk folytatódik. SMS Viber számunk 2094140-20-as. Ide jöhet a nyerni szeretnék üzenet. Heti fődíjunk egy egyéjszakás Safari Glamping sátoros pihenés családi VIP belépővel a nagykörösi Richter Safari Parkba. De napi nyereményként ma is 4 és 5 között gazdára lel egy családi belépő a Richter Safari Parknak köszönhetően. És hát óránként adjuk a páros belépőket a jövő heti harmadik hetényfesztre. Egy megjelölt dalt keressetek, ami előtt és után is felhívjuk a figyelmet, hogy az a bizonyos sláger, az óra slágere. Na és jön a nagy boltzár is, holnap augusztus 20-a, szinte semmi nem lesz nyitva, mindjárt beszélek erről is, de most Alex Kendji dalát hallgatjuk, ez a Bambole.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyereményüzenében. Jelentkezz játékunkra. SMS és Viber szám.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Holnap augusztus 20-a és 4 napos hosszú hétvége kezdődik. A kereskedelemben azonban csak egyetlen napon lesz általános boltzár. A holnapi napon a nagy élelmiszerláncok hagyományos üzletei nem nyitnak ki, zárva tartanak. A boltzár viszont nem jelenti azt, hogy holnap sehol sem lehet vásárolni. A jogszabályok és az egyedi nyitvatartás alapján azért működhetnek például a vendéglátó és szórakozóhelyek, a benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek, valamint egyes olyan kisebb üzletek, amelyekben a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Úgyhogy az általános boltzár mellett azért biztosan, hogy találunk olyan boltokat, amelyek nyitva lesznek, hogyha sürgősen valami hiányozna majd az ebéd vagy a reggeli mellől. Egyébként pedig, hát ugye augusztus 21-e áthelyezett pihenőnap, a kereskedelemben nem az ünnepnapi szabályok lesznek érvényesek, a nagy üzletláncok pénteken ismét kinyitnak majd. Ha nem vásárolni szeretnétek, hanem egy kis kulturális élményre vágytok, erre is van ötletem, mindjárt el is árulom. De előtte meghallgatjuk még Jennifer Lopez, David Guetta dalát, ez a Save Me Tonight, itt

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, Budapest felé az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét térsége között szalagkorlátot cserélnek, a 102-es kilométertől a 96-os kilométerig szakaszosan zárják le a belső sávot. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton több szakaszon dolgoznak az útépítők, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számíthattok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek, mindkét irányban torlódásokra számíthattok. Egy Siren, Ázizem című dalával folytatjuk, közben pedig sorsolok egy hallgatót, aki nyerhet nálunk mindjárt.

0: itt a rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy. Ha minden igaz, csörög a telefon valahol, valakinél, ahogy szoktam mondani, mert sorsoltam, és...
1: Halló,
0: Faragó Miklós vagyok, a rádió egy gongból.
1: Üdvözöllek, András vagyok.
0: András, hol értünk utol, te hol hallgatsz minket?
1: Én Kecskeméten.
0: Te Kecskeméten. Előző órában szabadszállásról hallgattak hallgatóink online. Te ezek szerint rádión vagy online követsz minket?
1: Én rádión.
0: Rádió. Dolgozol még?
1: Igen.
0: Dolgoztál azon is, hogy megtaláld az óra slágerét. Melyik volt ez a dal?
1: Dolgoztam. Hát a Lady Gaga, Alejandro.
0: Tökéletes válasz volt, úgyhogy ér már is egy nyereményt, ez pedig ugye páros belépő. Harmadik hetény fesztre. Jövő hét szombaton lesz.
1: Nagyon szuper.
0: Várod már?
1: Köszönöm szépen. Várom, igen.
0: Kivel fogsz menni?
1: Párommal.
0: Nagy bulisok vagytok? Szerettek bulizni?
1: Hát, igen, mondhatni.
0: De milyen zenét szerettek egyébként? Van kedvenc?
1: DJ tekintetében is, hát mi inkább ilyen retrósabbakat amúgy, de...
0: Ja, Zoltán Erika ott lesz. Zoltán Erika ott lesz, ha már.
1: Ő például kedvenc.
0: Na, hát akkor már láthatjátok is, úgyhogy megvan a két jegy. És persze meg lehet még a nagykörösi Richter Safari Parkban a családi belépő délután, ugye napi nyereményként sorsoljuk, meg holnap után pénteken fődíj, még pedig egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés, ugyancsak nagykörösön. Úgyhogy erre is esély van, kalapba teszem a nevedet, András.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Én ma már több jegyet nem tudok odaadni, viszont a jó hír, hogy a délutáni órákban Király Andornál is nyerhettek páros belépő jegyeket, és ők is sorsolja majd a napi nyereményt, a Richter Safari Parkba családi belépőt. A következő órában is lesz egy dal, amit megjelöl Király Andor kollégám, és az óra slágerét kérdezi majd. Sok szerencsét a továbbiakban is, és persze holnap találkozhatunk, a négy napos hosszú hétvégén is rádiózhatunk együtt pár napot. Például holnap csütörtökön 10 és 14 óra között itt leszek. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, a következő óra pedig indul ezzel a dallal. New Religion! Bibi Rexa és Faithless közösét játsszuk elejétől a végéig, illetve játssza majd Andor a híreket követően. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
2: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
2: A harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
2: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett!
14: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
15: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
3: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
4: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
3: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenyesor egy szám alatt a cipőgyár területén.
4: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
5: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskolakezdés tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 105 000 forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Táboroznak a gólyák Kecskeméten, ingyenesen látogathatók a múzeumok, fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a Neumann János Egyetem gólyatábora, amelyet idén ismét Kecskeméten, a Homokbányai Kollégiumban tartanak. A péntekig zajló eseményre az idei rekord közeli felvételi eredmények mellett több mint 300 leendő elsőéves hallgató érkezett, közölte az egyetem. A friss egyetemisták még a tanév kezdete előtt megismerhetik Kecskemétet, az egyetemet, oktatóikat, leendő hallgatótársaikat és kollégiumokat. Emellett számos élménnyel, új barátságokkal gazdagodhatnak. A programok időszakosan a megszokottnál nagyobb zajjal járhatnak, ezért az intézmény kéri a környéken lakók türelmét és megértését. Ingyenesen látogathatók augusztus 20-án a kecskeméti múzeumok, a Katona József Múzeum, a Cifra Palota, a Szóra Katénusz Játék Múzeum, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, a Magyar Naív Művészek Gyűjteménye, valamint az Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemény is nyitva tart az államalapítás ünnepén. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján. Ügyfélfogadási szünet lesz két kormányablakban is jövő héten, augusztus 24-én hétfőn az Izsáki, augusztus 26-án szerdán a Keceli hivatal tart zárva. Az épületekben informatikai karbantartás zajlik, majd ezért nem fogadnak ügyfeleket, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Kérik a lakosság megértését. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kuláli Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
10: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
9: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most...
8: Most! Rádió egy gomb!

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő három órában. Király Andor, egy jó kis szerda délelőtöt követően, egy remek hangulatú délután. Ez az, amit ígérhetek, pláne, hogy játszunk is, mert ez még mindig a nyerő nyár. Itt a Rádió egy gongon az óra slágerét keressük, keresem. Valaki által, amit megszólal, már is jöhetnek az üzenetek, SMS, illetve Viber számunkra. 29 410 0 20-ra nyerni szeretnék, mindössze ennyit kell megírni a szokásoknak megfelelően. Akit pedig visszahívok, tőle majd várom a dal előadóját és a címét. Mindössze ennyi, de nem fogunk unatkozni, hiszen szótejtek majd még Budapest egyik legérdekesebb járművéről, ami nem vízszintesen közlekedik, illetve lesz még szó Harrison Fordról is, aki újra Indiana Jones lesz, de nem akárhogyan. Ezekkel svégeljük meg a délutánt, mind a mellett, hogy játsszuk a legnagyobb kedvenceket, már is kezdjük Swish Discoék felvételével. Ez a Sleep Tonight, ezzel kívánok mindenkinek. Kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Ha még nem próbálták ki a gyerekek, most itt a lehetőség. Közelről élvezheted velük a nagykőrösi Richter Safari Park exotikus világát.
1: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. It's been...

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap augusztus 20-a, ünnepi hangulat és remélhetőleg sokaknak lazulós hosszú hétvége. Mit választhat, aki nem utazik el? Kecskeméten holnap csütörtökön 18 órakor kezdődik a Városi Államalapítási Ünnepség. Egyben a Magyarok Kenyere Ünnep alkalmából tartandó megemlékezés és kenyér áldás a Szent István szobornál. Előtte 16 órakor a Romkertben a Kolompos Együttes ad koncertet, majd 17 órakor a nagy színpadon a Kecskemét Tánc Együttes Nemzetünk Táncos Öröksége című előadását lehet megtekinteni Kecskemét főterén. Holnap pedig indul a Híres Hét Fesztivál. Este 8 órától a nagy színpadon Szabó Balázs bandája koncert lesz. Péntegen délután a gyerekeknek az Alma Együttes zenél, este 7 órakor a Légcsavarok kecskeméti zenekar lép fel, majd 21 órától Radics Sándor cimbalom művész, Európai Unió nagydíjas mester cimbalmos szórakoztatja a főtérre látogatókat. Vasárnap pedig a Híres Hét Fesztivál zárónapján Fergetek Parti lesz. Fellépnek a Neoton sztárjai Csepregi Éva és Végvári Ádám, Zoltán Erika, Baby Gabi, Bestiák és Kozombolis. Mind ők együtt. Monumentális, de mindenképpen fergeteges lesz. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Egyben a délután további részéhez is, de mielőtt tovább mennénk, csak egy figyelmeztetés. Már csak ebben és a következő órában lehet jelentkezni játékra, hiszen öt előtt sorsolom a fődíjat. Családi belépőt a Richter Safari

0: Ez a Rádió egy gong.
1: Hogy csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Sofia, tüzésztő.
4: Bella!
5: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és már is folytatjuk Accent slágerével a jó hangulat kedvéért, de előtte nagyon fontos infón van az autósoknak. Edith jóvoltából ő hívott fel bennünket, hogy éppen Dunaföldvár felé haladt Kecskemét felől az 52-esen. Tudnilévő, hogy több helyen szakaszosan útépítés folyik, viszont olyan sokan haladnak nyugat felé, hogy neki egy órával több volt a menetidő. Én feltételezem, hogy sokan indulnak, az 52-esen a Balaton felé úgy tűnik, hogy most nem érdemes. Edithnek köszönjük szépen az információt, mindenkinek jó utat!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Payne Brothers.
0: Most pedig egy kis break, mindössze 2 percben. Érdemes várni, és a következő dal címének tekintetében én is csak annyit mondhatok. Don't leave, ő lesz Accent.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Bárány, Szeged. Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermen.

0: minden nap. Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon!
1: Igen, tetszik, halló!
2: Halló, király, Andor vagyok a Rádió 1 Gongból.
1: Szia, szia!
2: Szia, és te?
1: Szia, én Fanni vagyok.
2: Fanni, örülök, hogy mosolyogsz. Előre tudod a jó megfejtést?
1: Hát reménykedek benne, hogy tudom.
2: Ha nehéz volt megfejteni?
1: Hát figyelni kellett, de
2: ugye?
1: Amúgy szerintem annyira nem.
2: Picit ravasz voltam, mert csak annyit vágtam be, hogy ez a nyerő szám.
1: Hát igen, én reménykedek, hogy a jót gondolom, hogy jó.
2: Na nézzük, hogy mit gondolsz.
1: Butterfly.
2: Szuper, azt mondod?
1: Hát én reménykedek benne az.
2: Persze, jó a megfejtés, ezzel esélyes vagy a belépőt megnyerni. Voltatok már a Safari Parkban?
1: Voltunk, de nagyon szeretnénk kipróbálni ezt az ott alvós élményt, mert van két kicsi gyerek.
2: Luxus sátrakban érdemes, aha.
1: És nagyon szeretnénk. Szóval reménykedünk benne nagyon.
2: Családi belépő, halom úton vagy?
1: Igen, igen, kihangosítóval vezetek éppen.
2: Oké, csak óvatosan. A hosszú hétvége hogy telik majd? Utaztok?
1: Nem, férjem dolgozik, jön haza hozzánk.
2: Aha.
1: És együtt fogjuk szerencsére tölteni, mert készülünk a kisfiam születésnapjára.
2: Az a lényeg, hát akkor lesz program.
1: Igen, és úgy azért reménykedek, hogy ezt így meg tudnánk neki adni, hogy hát ha megnyernénk neki ezt a születésnapi ajándékot, mert biztos örülne neki.
2: Nagyon bízom benne, vigyázz az úton, jó utat, hallgass bennünket.
1: Köszönöm.
2: Szia.
1: Szép napot, szia, szia.
2: Bizony, ilyen is van, amikor nem a teljes felhívó jelzésben hangzik el, hogy most jön az óra slágere, ahogy most is csak annyi, hogy ez a nyerő szám. Mindazok számára azonban ez nem lehet nehéz, akik folyamatosan hallgatnak bennünket, ebben bízom, hiszen folytatjuk a játékkal is, egyéb érdekességekkel is a következő órában, amit majd Taylor Swift felvételével kezdek, ez lesz az Opelite itt a Rádió 1 Gongon.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
3: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
0: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
3: a harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.
3: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Jövő héten az egész ország szeged.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
5: Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
3: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
5: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essilor. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány Cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
6: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Bachelors, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Idős fát mentettek Kecskeméten, országos véradónapot tartanak szombaton, a KEFAG is küzd az illegális hulladékkal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kobra kötéssel mentettek meg egy idős ostorfát Kecskemét főterén. A fa egyik öleságában méhek alakítottak ki egy odút. Az odvasodás tovább haladt, viszont a fa még él és tovább fejlődhet. Ezért a szakemberek a kivágás helyett a megmentése mellett döntöttek. A Kecskeméti Város üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai méhész szakember segítségével távolították el a méheket, majd professzionális faápoló szakmérnök irányításával, úgynevezett kobra kötéses technológiát alkalmazva, az odvaságot az életerős fűvákhoz erősítették, hogy így stabilizálják a koronát. A kikötéshez két kötelet használtak, ezzel nem csak a tartást, hanem az oldalirányú elmozdulást is biztosították. Vagyis, ha véletlenül törés történne, akkor sem szakad le az ág, közölte a városüzemeltető. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon a rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátóintézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Kecskeméti Területi Vérellátóintézet is. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt területeken az elmúlt 6 évben 73 illegális hulladék felszámolási esetben összesen több mint 81 tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, olvasható az erdészet közösségi oldalán. A hulladék összegyűjtése és elszállítása összesen csaknem 15,5 millió forintba került. Készülnek az államalapítás ünnepére Kecskeméten. Az augusztus 20-ai ünnepséget a főtéren tartják, ahol a magyarok kenyere ünnep alkalmából az új kenyeret is megáldják. Az ünnephez délután és este családi, kulturális és zenei programok is kapcsolódnak, közölt az önkormányzat. A részletek Kecskemét város közösségi oldalán olvashatók. Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél, itt Kecskemét környékén 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
11: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most Rádió egy gól.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál ebben és a következő órában, Király Andor. Ez viszont 3-tól 4-ig az utolsó óra mindazok számára, akik játszani szeretnének, hiszen a következő 60 percben már napi fődíjsorsolás következik. Az óra slágerét keressük, azt kell megtalálni. Amint megszólal, már is jöhetnek az üzenetek, nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra. A nyeremény pedig családi belépő a Richter Safari Parkba. Aki pedig a következő órákban is velem együtt dolgozik, nekik jó munkát kívánok, akik útra keltek, legyenek óvatosak, de útközben is hallhatóak vagyunk, aki kilép vételi körzetünkből természetesen online tovább hallgathat. Szigála felvételét készítettem be, de nem sokára egy kis érdekesség, némi információ Budapest egyetlen olyan járművével kapcsolatban, ami nem vízszintesen közlekedik. Amit pedig már is indítok, a Riptide, ezzel kívánok mindenkinek további jó rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy. A hosszú hétvége előtt sokan indulnak útnak. Így azon az információn nem is lepődhetünk meg, hogy elindult a nyaralni készülők első hulláma is az M7-es autópályán a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között jelenleg már szakaszosan torlódnak a járművek, és később ez nyilván. Mármint a forgalom erősödhet, úgyhogy szerintem már most érdemes hosszabb menetidővel kalkulálni, illetve az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kunszálás és Kecskemét térségek között szalagkorlátot cserélnek, a 102-es kilométertől a 96-osig szakaszosan lezárják a belső sávot. Úgyhogy mindenkinek sok türelmet, jó utat kívánok! Fesztivál hangulatban folytatjuk, Fastboyék jönnek a Good Life című slágerrel most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Na, kinek az érdeklődését keltetem fel az óra elején, jármű Budapesten, ami nem vízszintesen halad. Bizony! 56 évvel ezelőtt, 1970. augusztus 20-án adták át Budapesten a Libegőt. A Zugliget és a Jánoshegy között közel 1 km hosszú pályán közlekedik, miközben csak nem 262 méteres szintkülönbséget küzd le. Egy út nagyjából 12 percig tart, és tiszta időben lenyűgöző a látvány. A különlegessége, hogy a székek menet közben sem állnak meg, az utasok lassítás nélkül kell, hogy le és felszálljanak, miközben a rendszer folyamatosan mozog, de véletlenül a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helye, úgyhogy akik még esetleg gyerekekkel nem próbálták, egyszer érdemes őket elvinni oda. De feltételezem, hogy a hosszú hétvégére már mindenkinek megvan a programja, de bárki bárhol is van, akár online, lehet hallgatni a Rádió 1-et, annál is inkább, hiszen este 8 és éjfél között minden nap élő közvetítés a Strandfesztiválról, apropó, ma Purple Disco Machine, ott találkozunk, viszont a jelenlegi legnagyobb sláger következik, népszerűségét tekintve ez Shakira felvétele. Ő jön most a VB dallal, ez a Die Die.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár. Rádió 1 gongon.
1: Halló, igen.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Halló, Torina vagyok.
2: Azt hittem, rossz helyen járok.
1: Nem, nagyon jó.
2: Csak valamiben feltartalak.
1: Ja, nem, semmi.
2: Nem, jól van, ez a lényeg. Akkor tudunk egy picikét játszani. Hogy telnek majd a hosszú hétvége napjai?
1: Hát programozunk a gyerekekkel. Uh-huh.
2: Idehaza akkor nem utaztok el?
1: Nem. Uh-huh. Most belföldön.
2: Lesznek jó kis gyermekprogramok itt a közelben is.
1: Így van.
2: Érdemes kihasználni, megnézni őket, jól van ehhez, kellemes időtöltést kívánok, annál is. Köszönöm. Inkább, majd ahhoz is, hogyha el tudtok jutni a Safari Parkba, ehhez viszont szükségem van egy jó megfejtésre.
1: Remélem, jól
2: elkezdtem. Alex, szájjati kicsit bonyolultabb, igen. Ez a felvétel, ami majdnem az óra slágere volt, de ennek ellenére elfogadom, mit szólsz?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen. Sajnos egyelőre nincs mit, hiszen még csak a következő órában sorsolunk.
1: Rendben, hát ja. Remélem, hogy sikerül.
2: Bízunk. Köszönöm. Benne, persze, mi mást is tehetünk. Az óra nyeremény viszont jár, ez egy kétfőre szóló, úgymond páros belépő a harmadik hetény fesztre. Kellemes hosszú hétvégét.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
2: Köszönöm, szia.
1: Jó.
2: Ez pedig így is lesz. Nem sokára kiderül, hogy ki mehet el családostól a Richter Safari Parkba. Ehhez továbbra is csak velünk kell tartani a Rádió 1 gonggal, annál is inkább, hiszen az utolsó zenei órát, amit ma együtt tölthetünk majd, az idei év szerintem egyik leghangulatosabb slágerével fogom kezdeni. Tóth Abigail és Accent jóvoltából jön a Sugar Daddy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
3: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is, közvetlenül a safari állatok közelségében, VIP belépőkkel kiegészítve.
0: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz
3: a harmadik hetény fesztre augusztus 29-ére.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
3: A Richter Safari Park és a harmadik hetény fest támogatásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ez az utolsó biztos.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Cedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedacurt.
5: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Újabb kórházi kisokos érhető el, 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. A méheknek is szüksége van vízre. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az ortopédia. Kovács Gyula, az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa segít eligazodni az ízületi fájdalmak, protézis beültetések és műtétek világában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy melyek a leggyakoribb ortopédiai panaszok, mi okozza leggyakrabban az ízületi fájdalmat, milyen beavatkozásokat végeznek leggyakrabban a kecskeméti ortopédiai osztályon, vagy hogy miért fontos a gyógytorna és mit tehetünk az ízületek védelméért. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csak nem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Változik a parkolási rend Kecskeméten a hosszú hétvégén. A városrendészet tájékoztatása szerint augusztus 20-án és 21-én díjmentes lesz a parkolás valamennyi fizető várakozási területen. Az ügyfélszolgálati irodájuk ezen a két napon zárva tart. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta el a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
11: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenek, a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
10: Sok napsütésre számíthatunk, majd viszont átmenetileg néhol megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből szorványosan kisebb eső kialakulhat, számottevő csapadék azonban térségünkben nem valószínű. Élénk erős lesz majd a nyugatias szél itt Kecskemét környékén, 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a napos felhős idő, elszórtan lehetnek kisebb záporok. Élénk marad a légmozgás, 30-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most Rádió 1 Go!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és már is az utolsó órához érkeztünk el a mai napon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a 60 percben Király Andor. A mai nyereményért sajnos már nem lehet jelentkezni, hiszen nem sokára, percek múlva a fődíj sorsolás következik, egy családi belépő lehet valakié a Richter Safari Parkba. Nem sokára egy érdekességgel jövök, hiszen Harrison Ford visszatér, mégpedig Indiana Jonesként, de hogy hogyan? Mindjárt elmesélem. Addig viszont folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel. Kátó érkezik most, akinek dalában még fel lehet fedezni a Bronski Beat Small Town Boy című slágerének zenei szemplingjét is. No, hallgassuk csak! Jöjjön már is a Turn the Lights Off, itt a Rádió egy gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Az óra elején említettem, hogy Harrison Fordtól, mint Indiana Jonestól nem kell elbúcsúznunk. Ugyan elköszönt már a mozi vászontól korábban, de Indy mégse vonul nyugdíjba, úgy tűnik. A 84 éves színész ugyanis bejelentette, hogy ismét ő lesz a legendás régész, ezúttal az Orlandói Disney World új attrakciójában. Az új Indiana Jones figurát ugyanis először közvetlenül Harrison Ford arcvonásai alapján készítik el, animatronikus technológiával. Mit jelent ez? Amikor élethű robotvezérelt figurák mozognak, pislognak, beszélnek, mimikájuk van, mintha élő emberek lennének, a Disney pedig ebben világszínvonalú. A látogatók tehát egy új produkcióban, egy maja templomban kalandozhatnak majd Indivel, miközben a színész saját szavaival élve a kígyó fóbiáját is beleadta a figurába. Ez érdekes lehet szerintem még felnőttek számára is. Úgyhogy akár most lehet tervezni a jövő évi nyaralásokat. Mi viszont jó hangulatban folytatjuk, hiszen az olasz DJ producer következik, Alex Kenji.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is lát.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy. Fél öt után járunk 7 perccel, ilyenkor mindig megnézzük, hogy milyen időjárás várható. Sok-sok napsütés, jó idő, holnap már 36 fokkal, és egészen keddig 30 fok fölött marad a napi maximum. Szerdától számíthatunk némi csapadékra, 25-26 fokra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Viszont ami nagyon fontos lehet a közlekedőknek a hosszú hétvége miatt, hogy elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-es autópályán, a Balaton irányába Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, számolni kell hosszabb menetidővel, aki teheti, mert van lehetőség kerülni, az M6-os autópályán Ráckeresztúrig, majd onnan Martonvásáron keresztül az M7-es autópálya lehet Egér út, az M5-ös autópályán pedig Örkénytől Szeged felé egészen a Lajos Mizséig lépésben lehet haladni, úgyhogy aki teheti, még Örkénynél válassza a régi 5-ös utat. Itt a székben ülve csak ennyiben tudok segíteni, mindenkinek sok türelmet, biztonságos, jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ahogy pedig mondottam, mindjárt sorsolunk, de addig a türelmetlenkedőké, a főszerep David Guetta és a One Republic jön az I Don't Wanna Wait című slágerrel, értelemszerűen egy perc múlva indítom is.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ismerős a hang, amikor a...
4: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
5: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
7: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió 1!

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár a Rádió 1 gongon.
1: Király Andor vagyok, a Rádió 1 gongból. Szia!
2: Szia, Fanni vagyok.
1: Szia, Fanni, játszottál ma velünk, és ez azt jelentette, tudod, hogy óra nyereményként adunk egy páros belépőt a harmadik Hetény Festre, Hetény Egyháza.
2: Jaj, de jó, szuper, köszönöm szépen.
1: Jó lehet?
2: Jó lehet.
1: Elég?
2: Elég.
1: De nyereményekből soha nem elég. Megvan a családi belépő is.
2: A Richter?
1: Richter Safari Park, mehettek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kellemes időtöltést hozzá, remélem, hogy öröm lesz benne.
2: Igen, nagyon köszönjük.
1: Használjátok ki a lehetőséget.
2: Köszönöm, szép napot.
1: Neked is, szia.
2: Szia.
1: Sajnos, ennyi volt mára, de holnap folytatjuk. 10 órától érkezik Miki, 14 órától ismét én. Attól, hogy ünnepnap van, itt leszünk mindenkivel, aki velünk tart. Hamarosan 17 óra, jön 2 órában a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is jó rádiózást kívánok, aztán pedig mától minden este 20 óra és éjfél között élő kapcsolás a Strandfesztiválról. Úgyhogy aki nem lehet ott, általunk megtudhat mindent, mi is zajlik ott az elmúlt 3 órában. Én Király Andor voltam, holnap találkozunk mindenkinek. Kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!

0: Rádió egy gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Folytatódik a hőség, továbbra is árad a nyári nyeremény hullám.
4: Legújabb játékunkban naponta családi belépőt nyerhetsz a Richter Safari Parkba. Kis szerencsével kipróbálhatod az egyik vadonatúj glamping szállás kényelmét is. Közvetlenül a safari állatok közelségében VIP belépőkkel kiegészítve.
3: Bónuszként minden órában páros belépőt nyerhetsz.
4: A harmadik Hetény Festre augusztus 29-ére.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon.
4: A Richter Safari Park és a harmadik Hetény Fest támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: világon.
1: Irány Szeged.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen appban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
8: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
9: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
10: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A műsor támogatója a Burger King.
14: És most!
15: Rádió
14: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
16: Pontosan délután 5 óra van, volt egy ilyen kérés, hogy ezt mondjam.
17: Ez mindenképpen a te hangod mélyebb, tudod, Gergő mindig így szokta. Még ilyen nem volt, mi közösen vezetjük itt a délutáni Live Mixet, Atissa.
16: Így igaz, hölgyeim és uraim, a Temuron rendelt Juhász Geri a stúdióban, és mellette Antonio!
17: Hello mindenkinek, sziasztok, Rádió Egyesek, szia, Atis, feldobjuk a délutánatokat. Erre mondják azt, hogy két teljesen más zenei világ találkozik. Az eredmény az brutális, egyszerűen zseniális lesz. Fate lesz, és Bibi Rexa közöse, ezzel indulunk.

0: mellettem Antonio, hello!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió 1-esek! Nem is nagyon szaporítjuk a szót, megyünk is tovább, hoztam egy sajátot Bogival. Közös dalunk érkezik itt a délutáni Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ön. Ez nem más, mint a Shot of Adrenalin. Hallgassatok minket, rádiózunk együtt. Attól még, hogy Gergő nincs, írjatok közlekedési infót, ő is minket hallgat.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix, 2 órás session Antónióval. Szia, szia!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Közlekedési információkat kaptunk, nem is keveset. Kérted Geritől, hogy írjon. Juhász Geri a Balaton felé és Zamárdi felé tart. Azt írta, a Rádió 1 stage felé nagy a dugó, mindenki ott akar lenni!
1: Első kézből jött.
0: Élő közvetítés lesz majd 8 órától a Rádió 1 stage-től, csak mondom. Patrik írta, sziasztok, az egész város Budapest katasztrofálisan dugós. Kitartás az autósoknak, Telekitér keleti 20-25 perc. Sziasztok, M5-ös Szeged irányában nagy a torlódás, az 55-ös kilométer Szelvénytől Lajos Mizsa lehajtóig, a 67-es kilométer Szelvényig, körülbelül 30 perces az araszolás, kérem szépen az M5-ösön.
2: Új.
0: Botond is írta, az M5-ösön Budapest felé az M44-es somópont után az úttesten egy autó rakományából leesett 2 nagy zsák. Az egyik zsák konkrétan a belső sáv egyik felét elfoglalja, ezért nagyon veszélyes a helyzet. Azt hittem, hogy ez csak egy urban legend.
1: Óvatosan az utakon, srácok,
0: valami a kamionról, és ez most megtörtént komolyan. Antikám, mivel megyünk tovább? Mert nagyon nagy a dugó, mindenki téged hallgat.
1: Mindig szokták mondani, hogy kéz alatt van a dolog, de hát itt nem, itt tényleg leesett. Hozom nektek az igazi mai slágert, Slap Tonight, Switch Disco. Ez szól most itt délután, a délutáni Live Mix sessionben. Úgyhogy hallgassatok minket, a közlekedési infokat várjuk, írjátok meg, hogy honnan hallgattok, honnan rádióztok velünk.
0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egészen este 7-ig.

0: Big Summer Edition Antónióval. Csak sziasztok, itt sziasztok. Kaptálya, jó van, vannak itt üzenetek, Dani írta, sziasztok, na így kell elindítani a hosszú hétvégét. Antimixa szól a vízparton, és még a halak is jobban kapnak horgászás közben. Ez pedig egy kis kerti parti, szép hétvégét mindenkinek írta Dávid Kőtelekről. Sziasztok, autóban hallgatlak benneteket, úton a Strandfesztiválra írta Szeret.
1: Bába, óvatosan az úton.
0: A Rádió Estage-ről, a Strandfesztiválról este 8-tól élő közvetítés, csak mondom. Évi Santorini-ről küldött fotót Viberen, azt írta jó a mix. Andi pedig ezt írta, sziasztok, én 100 Halombattáról hallgatlak titeket, sok puszi nektek, sziasztok. Mindenki itt van velünk.
1: A világ összes tájáról írtok és hallgattok minket, nagyon örülünk neki, hogy minket hallgattok, velünk bulisztok, velünk rádióztok, tudjátok, este élő közvetítés velem, csütörtökön találkozhattok. Úgyhogy megyünk is tovább, érkezik az Anotel és a Tattoo You, itt a Rádió 1-en.

0: Nem a Dracula, hanem a Temura rendelt Juhász Geri és Antonio a stúdióban, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, és hát képzeld, Anti, a szerda az új péntek, mindenki a dugóban vezetés közben hallgat minket. Zaven a TikTok Live-ban írta, hogy 50 perce áll vecsésnél, de legalább eltiktokozik közben.
1: Minden rosszban van valami jó, minket hallgathattok.
0: Pontos információ. Sziasztok! Az M3-as autópályán Miskolc irányában Gödöllő után dugó van, baleset miatt körülbelül 25-30 perc. Ezt Attilától kaptuk. Köszönjük szépen!
1: Óvatosan, óvatosan, és figyeljetek a vezetéssel!
0: Van egy kérdésem, amivel mindig megszoktam lepni a DJ-ket. Hát kíváncsi vagyok, hogy te mennyire vagy felkészült. Mert sokan a reklámblokk alatt szokták kitalálni, hogy mivel menjünk tovább. Antikám, mi lesz az első dal, amivel a következő óra indul?
1: Hát az elmúlt 30 év alatt már azért elég felkészült voltam és vagyok. Úgyhogy Ray Daltonnal fogunk visszajönni. Ray Daltonnal fogunk visszajönni. Egy kicsit háttérbe szorulunk. Jön a reklám, aztán Atissal újra itt leszünk a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen appban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
14: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell!
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Naponta 1000-nyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
18: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy szemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
4: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Miért van az, hogy egy modern társasházban lakom, szerintem olyan 13 éves lehet a ház maga, és napközben tök csendes, de éjszaka hallom a középerősségű vizelési sugarat a felső szomszédtól.
2: Ezek ilyenek.
1: Milyennek a matematikája?
2: Túl sok a környezeti zaj,
1: és elnyomja
2: és este
1: a középsugarat?
2: Pedig a csöndbe, igen, este jön a középsugár.
1: De engem nem zavar, hogy pisil engem, az zavar, hogy miért csak ezt a hangot hallom? Miért nem hallom az üvöltést? Miért nem hallom a dobogást? Miért nem hallom a többit? A csattogást, a papucsba, hogy kimegy? Miért nem hallok mindent? Csak a csobogást. De akkor ez egy toxikus maszkulinitás, amit ő művel?
2: Igen.
1: Tehát oda megy, és azt mondja, hogy na ezt hallgassát!
2: Ez még mindig én vagyok.
3: Biztos bedobnék neki egy levelet. Oké, de tudod, ilyenkor mi van? Ilyenkor elindul egy ellenhangképzés. Tehát ilyenkor úgy elindul a hangháború. Hogyha ő hangosan csinálja ezt, én hangosan csinálom ezt. Ha ő hangosan csinálja azt, majd akkor én visszavágok neki azat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan este 6 óra van, és a Temuról rendelt Juhász Geri a stúdióban, az Antónióval.
1: Hello, sziasztok, újra itt. Olvastam egy üzenetet. Egész jó humor van ennek a Geri gyereknek. Melyikünk a Geri?
0: Én természetesen, én vagyok a Kamu Geri. És hát mi vagyunk az előzenekar, Anti, mert hogy este 8 órától élőben közvetítjük a Rádió Esztézset a Strand Fesztiválról. Úgyhogy mindenki füleljen, óriási fesztivál hangulat lesz akkor is, de már most is, mert Antónió nagyon jó zenéket hoz.
1: Mint ezt, ahogy ígértem, Ray Daltonnal indulunk, ez a Blood Running, nem sietünk sehova, egészen 7 óráig itt leszünk a stúdióba veletek.

0: Mai sláger megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition Antónióval itt mellettem, és hoztam neked egy kis csoki, drága Anti, azért, mert egyrészt közvetítve vagyunk ugye a TikTokon, a YouTube Live-on mindenhol, és óriási a különbség kettőnk között hasban. Úgyhogy légy olyan kedves, ezt edd meg.
1: Nagyon szépen,
0: hát
1: köszönöm.
0: Egy kicsit javul a helyzet a javamra.
1: Tudod, hogy édeszeljük, mint a gombócart.
0: Pisztáciás, úgyhogy finom. Addig is legalább vannak közlekedési hírek, meg tudod eszegetni. Többen írták, baleset történt az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bak között, a 35-ös kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már 5 kilométeres, és Attila most küldte az infót innen az M3-ason, hogy teljesen megállt a forgalom, úgyhogy aki tud, menjen le Gödöllőnél vagy Mogyoródnál. Kere írta, hogy tele van az M1-es is Budapest felé a 43-as kilométer után, folyamatos a torlódás. M0-ás Ecser térsége, az M3-as felé baleset történt 45-ös kilométernél, már 5 kilométeres a dugó. És szó szerint olvasom, sziasztok, szia Atti, és teljes agyvérzés az M0-ás Péccel vecsés felé, M4 reptérnél hatalmas a dugó, körülbelül 30-60 perc, nagyon lassan haladunk, kerüljétek. Üzenem a főnökömnek, hogy úton vagyok az éjszakai műszakra, bocsi, ha késem. Mindig szól a rádió a munkahelyén, úgyhogy Dave, üzenem.
1: Hello Dave, és hello Dave főnöke, igazoljuk neki, tényleg írt, nem kamuzik, benne ül a dugóban most.
0: Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük az infókat, köszönjük a jó zenéket így a dugóban, ti nagyon sokan hallgatnak vezetés közben.
1: Itt a fesztivál szezon, úgyhogy strandfesztivál teljes gőzzel, velem csütörtökön találkozhatok a strandfesztiválon, ma este pedig élő közvetítés, mi pedig megyünk tovább. Ed Sheeran kalandoz minket és vezet tovább itt a délutáni Live Mix Summer Edition a Rádió 1-en.

0: Summer Edition ma este 2 órán keresztül Antonio Mix-el. Mi vagyunk az előzenekar, mert hogy este 8 órától a Radio Stage-ről, a Strandfesztiválról élő közvetítés lesz. Adikám, a dugóban hallgat most mindenki minket, van itt egy közlekedési info, meghallgatjuk?
1: Mindenképp.
0: Szia Geri, írta Liliana, köszönöm. Szeretném én is jelezni, hogy az M0-áson a reptér felé a szemközti oldalon több kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, kerüljön, Ecseren is iszonyatos ezáltal a forgalom. Érdemes a környező településeken lehajtani és úgy kerülni. Amúgy nagyon királyok vagytok minden nap, titeket hallgatlak csak és kizárólag Rádió 1, és remélem találkozunk a Strandfesztiválon. Veled mikor lehet találkozni a Strandfesztiválon?
1: Velem csütörtökön találkozhatok, én 9 óra magasságában fogok a DJ pult mögé állni, és az élő közvetítésben is részt fogok venni, úgyhogy nem csak a Strandfesztiválon tudtok hallgatni ott személyesen, hanem majd online és FM-en is a Rádió 1-en.
0: Én a Kamu Geri itt a stúdióban, az igazi, a Juhász Geri pedig majd az élő közvetítésben 8 óra után itt a Rádió 1-en. Antikám, mivel megyünk tovább hamarosan?
1: Ott fog fedezni, a hátam mögött fog állni. Így. Amit hozok majd nektek egy kicsit, hogyha háttérbe szorulunk és hidratálunk, az nem lesz más, mint szemfeld. Úgyhogy ne menjetek messzire.
0: Jó, hát akkor iszogassunk egy kis hidratációs szünet, és folytatjuk a live mixet.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
5: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
4: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenyesor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
5: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
6: Ez az utolsó visszatérés.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Miért van az, hogy egy modern társasházban lakom, szerintem olyan 13 éves lehet a ház maga, és napközben tök csendes, de éjszaka hallom a középerősségű vizelési sugarat a felső szomszédtól.
4: Ezek ilyenek.
3: Mi ennek a matematikája?
4: Túl sok a környezeti zaj,
3: és elnyomja
4: és este
3: a középsugarat?
4: A csöndbe, igen, este jön a középsugár.
3: De tehát... nem zavar, hogy pisi engem, az zavar, hogy miért csak ezt a hangot hallom? Miért akkor nem hallom az üvöltést? Miért nem hallom a dobogást? Miért nem hallom a többit? A csattogást, a papucsba, hogy kimegy? Miért nem hallok mindent? Csak a csobogást. De akkor ez egy toxikus maszkulinitás, amit ő művel?
4: Igen.
3: Tehát oda megy, és azt mondja, hogy na, ezt hallgassát!
4: Ez még mindig én vagyok.
5: Biztos bedobnék neki egy levelet. Oké, de tudod, ilyenkor mi van? Ilyenkor elindul egy ellenhangképzés. Tehát ilyenkor úgy elindul a hangháború. Hogyha ő hangosan csinálja ezt, én hangosan csinálom ezt. Ha ő hangosan csinálja azt, majd akkor én visszavágok neki azat.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition egészen este 7-ig Antónióval. És hát annyira elindult Anti, képzeld, mindenki a hosszú hétvégére, hogy sajnos rengeteg baleset történt.
1: Ja. Vigyázzatok az utakon, srácok, vigyázzatok.
0: Nagyon vigyázzatok magatokra, drága Rádió egyesek. M3-asról jött az info. Sziasztok, Gödöllő és Bak között 4-es baleset. Aki tud, kerüljön, 4 kilométeres a sor, írt a buszos Józsi. M7-esről info. Hello, Balaton irányából haladunk Pest felé, és látjuk, hogy három helyen is óriási, több kilométeres torlódás van ugye a Balcsi irányába, a Velencei tó magasságában is. Úgyhogy aki Pestről indul most a Balaton felé, az vigyen magával vizet, kaját és sok türelmet, és nyugi, a Rádió egy Stage mindenkit megvár majd a Strand Fesztiválon. Anti is lesz holnap.
1: Igen.
0: Úgyhogy hölgyeim és uraim, este 8 órától élő közvetítés a Strand Fesztiválról, a Rádió egy Stage-ről. Nem sokára lesz majd egy kívánság műsor is, de addig Anti zenél.
1: Hoztam egy klasszikust, egy régi kedvencemet, Planet Funk, Chase the Sun. Petya írt nekem, Fedor Petya, úgyhogy csókollak, örülök, hogy hallgatsz, hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, hogy tudjuk elmondani a többi Rádió 1-esnek, hogy éppen az utakon hol mi újság. Ez a

0: minden este 7 óráig 5-től 7-ig, és ma Antonio volt a DJ-nk, hát ez szuper jó volt.
1: Nagyon
0: Anti,
1: köszönöm, és nagyon jó volt Atti, és tényleg, ahogy mondtad, 21 éve ismerik egymást, és ez az első élőadásunk.
0: Végre meg volt. Sziasztok, Antoniónak üzenjük, hogy a Strand Fesztiválon is ilyen zenét játszon, szuper! Jött egy ilyen üzenet, Szabi pedig kérdezte, hogy Juhász Gergő Szabin van-e? Nem, Geri is dolgozik majd este a Rádió Esztésről az élő közvetítésben, úgyhogy a diszkosít után Gerit is lehet majd hallani dolgozni. Mert hogy, hölgyeim és uraim, ma este 8 órától Rádió 1 Stage élő közvetítés, tehát a Strandról, Zamárdiból, Anti is játszani fog majd. Mikor?
1: Csütörtökön találkoztatok velem, 9 óra körül fogok a lemezjátszók mögé állni. Hallgassátok a Rádió 1-et, bulizzatok a Rádió 1-el, ugyanis ez az egész hét egy nagy, óriási fesztivál lesz a Rádió 1-en.
0: Szóval bő egy óra és kapcsolunk a Rádió 1 Stage-hez, addig viszont kívánságműsor. Lehet dalokat kérni, 0623111111 jöhetnek az utak hírei. A következő zenei órát Martin Garrix-el és a Butterflies-al indítom. Anti, köszi, szép estét!
1: Sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civi

0: Max. Találkozzunk a Vadi új rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Szeged. Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
2: Lehet is.
1: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
2: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos halt olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
8: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
7: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott ott a négy felé.
9: Egy darab gombócot.
7: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
8: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
7: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár lőítagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy most arra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolhatom. Megcápázta a kaját, elhiszed. Volt kolléganő férje a majorkai nyaralásra, még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld!
8: De mennyire már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy ez szinte emelkedés ezt képest.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió 1!
6: Indul Magyarország!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 8-tól jön az élő közvetítés a Rádió Stage-ről, a Strand Fesztiválról, Zamárdiból. Addig a kívánságokat a Temuról rendelt Juhász Geri teljesíti, üdvözletén lennék. És rengeteg közlekedési infót kaptam. Budapesten már egy csomó út, főút, rakparti és belvárosi rész le van zárva az augusztus 20-ai rendezvények miatt, úgyhogy okos navigációval tessék vezetni. Rottyon van az M7-es, nagyon sokan írták az előző órákban is, a Balaton felé nyaralni készülők mennek, és a fesztiválozók is. Három helyen is óriási több kilométeres torlódás van, például a Velencei tó magasságában is. 60-ban meg átvágtak egy gázvezetéket a Horváth Mihály úton, úgyhogy a 3-as főúton a félútpálya lezárva. Ezt Bea írta. A forrólgatunk 20-as, 311-111 jöhetnek az utak hírei, lehet dalokat kérni. Szia!
1: Szia, itt Judy vagyok. Szeretnék kérni egy dalt, ha lehet.
0: Ez pedig mi lenne?
1: Tudod, az új dala a Blondisnak, az mehet, nem?
0: Tökéletes. Jaj, de jó dal, nagyon szeretjük. Elküldheted valakinek?
1: Rendben, a lányomnak szeretném, Szavusnak, akit imádok. És felvették az egyetemre.
0: Taps, gratula!
1: Köszi!
0: Nagyon jó zenét kap, és közben szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy az a Blondis, aki ezt az újdonságot készítette, szombaton este 6 óra

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermény.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermes, stílusváltás és egy szuper jó újdonság a folytatásban. Halló!
1: Sziasztok, szia, is én Kata vagyok, és szeretném kérni Jennifer Lopeznek az új számát, és küldeném az egyik legjobb barátnőmnek, aki mindig mindenben ott volt választam, úgyhogy Reni, imádlak, szeretlek, és küldöm ezt mindenki másnak is, aki szereti ezt a számot.
0: Rendben, Reni kapja akkor a vadonatúja Jennifer Lopeztől, David Guettától, Save Me Tonight!

0: ma is sláger megy.
1: Hello, Marci vagyok. Kellemes, szuper jó nyarat kívánok nektek és a Rádió 1-nek. Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.

0: kezd majd. Most még ez a kívánság műsor. Mit játszhatok? Szia!
1: Ildikó vagyok, Lady Gaga-t kérem, és küldeném, keresztanyukámnak küldeném, aki kint él Németországban, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy hiányoznak.
0: Mikor fogjátok látni egymást?
1: Nem tudom még. Szerintem karácsony.
0: Ó, egyébként egy villanás, és itt lesz, meglátjátok majd. Addig is itt a dalotok.

0: Most még a vonalban itt van velem.
1: Hello, itt Fürész Anna, Eszter.
0: Eszter, hogy telik az estét? Mit csinálsz?
1: Hello, jól, semmit.
0: Már nincs sok hátra a nyári szünetből, ugye?
1: Hát nincsen.
0: Másfél hét nagyjából?
1: Igen.
0: Fogadjunk, nem várod a sulit.
1: Nem annyira.
0: Jó van, akkor még ezeket a napokat bulizzuk át együtt, jó? Itt igen. A Rádió 1-en. Melyik dalt szeretnéd kérni?
1: A Regál Lilinek az új számát.
0: Küldjük el valakinek?
1: Rendben, az édesanyukámnak szeretném elküldeni. Fűrésznél fehér Tímea.
0: Valami üzenet neki?
1: Hát őt nagyon szeretem.
0: Átadva. Maradj, mert mindjárt jön az élő közvetítés, szép estét!
1: Neked is!
0: 8-tól a diszkósít kezd majd Zamárdiból az élő közvetítés.

0: Fesztiválról, Zamárdiból, a Rádió Stage-ről. Élő közvetítés mától kezdve minden este a strand ideje alatt, úgyhogy aki most támadja a Balatont, az M7-esen is picit késik, sokfelé van dugó, az ne parázzon, semmiből nem marad ki a rádió egy jó voltából. Úgyhogy drága Rádió Egyesek, elmegyünk most egy icipici hidratációs szünetre, aztán jön az élő közvetítés a Rádió Stage-ről.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben, Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos halt olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
4: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
3: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
5: Egy darab gombócot.
3: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
4: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
3: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár lőítagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy most arra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolatom. Megcápázta a kaját, elhiszed? Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld!
4: De mennél már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudod, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy egy szinte emelkedés ezt képest.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.
6: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

Mindenkinek. Itt vagyunk a Balaton partján, Zamárdiban. És ezennel elindul a Rádió 1 Stage a diszkosi csapatával, és annak is képviselője. Ma este én vagyok DJ Junior, és hát remélem, hogy velem szórakoztok. Csapjunk is bele a lecsóba rendesen, Rádió 1 DJ-k a World is Mine-tól 9 óra után. Egész éjszaka, szerda, csütörtök, péntek, szombat, Rádió 1 Stage. Itt a Slant Fesztiválon. Jó szórakozás mindenkinek!

Sok van a helyszínen, és folyamatosan gyülekezés a rádió egy stage-en, ezt mondom a rádió egy hallgatóinak, és mindenkinek, aki néz minket, lát minket, vagy a helyszínen velünk bulizik. DJ Junior vagyok, és az első órában, mint mindig a rádió egyen 8 és 9 között, Disco Shit egyenesen DJ Oti partijáról érkeztem, az se volt piti.

Rádió 1 csak igazi sláger, megy a helyszín, a Strandfesztivál Zamárdiban, a Rádió 1 stage-ről teljesen élőben. A Disco Sheet, minden este 8 és 9 között jelentkezünk majd, ahogy azt szoktuk élőben is a Rádió 1-en, most a helyszínen is Zamárdiban. És megyünk tovább egy vadonatúj Oliver Heldenszel, Kyle LL közös, szerintem mindenki ismerni fogja!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A helyszín a Sant Fesztivál. Minden este 8 és 9 között. Holnap, holnap után és azután is. Diszkós itt a házban. Ez pedig a vadonatúja, sorry! A Honvai, a Bárány, meg a Junior.

a Strand Fesztiválon. Én DJ Junior voltam, a Diszkosi DJ, ezzel búcsúzom mindenkitől a Diszkosi dalával. De természetesen Rádió 1 DJ-k a helyszínen, maradjatok velünk, bulizatok velünk, és maradjatok a Rádió 1 készülékek előtt is, akik nem jutottak el ide a Strand Fesztiválra. Jön a World is Mine Radio Show-val, US Gary, és a játszoknál Lotfi Begi. Búcsúzom mindenkitől.

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál 2026, szevasztok!
2: Hello, szevasztok! És persze köszöntünk mindenkit a rádió készülékek előtt, mögött.
1: Így van, a rádió egy csak igazi mai sláger megy, élő adásban vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján, mától 4 teljes napon keresztül, minden este innen a Strandfesztiválról, Zamárdiból, a rádió egy stage-ről, 26 fok van, ezt azoknak mondom, akik nincsenek itt, enyhén fúj a szél, esőtől egyáltalán nem kell tartani a következő napokban. Tökéletes fesztiválidő, tökéletes DJ-kkel, jó szórakozást kívánok mindenkinek, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Fogadjátok szeretettel a World is Mine Radio Show egyik oszlopos tagját, hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a következő egy órában Lofi Peggy!

Hallo Stolzfestival! Szevasztok, drágaim! Előadásos cipőket!

0: I Can Wait, Regress Front Festival 2026 első nap. Szép jó estét kívánok mindenkinek, élő adásban vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, hogy nagyon komolyan elkezdtünk gyülekezni. Itt mellettem a lemezjátszói mögött ebben az órában Lotti Regi. Érdemes elindulni, aki most elindul, még befér ide a rádió egy stage-re. Hogy mi lesz később? Hát ott csak a jó Isten tudja. A hallgatóknak mondom, hogy a nagy színpad mellett vagyunk, tehát hogyha a nagy színpad előtt álltok, akkor balra kell jönni, és akkor rögtön megtaláljátok a rádió egy stage-et. Komolyan buli, Regi!
1: Abszolút, és azt is el kellene mondanom a rádióhallgatóknak, azoknak, akik ma nincsenek itt, hogy egy teljesen megújult helyszínen várunk mindenkit. Egy igazi klub hangulat a fesztivál kellős közepén, és hát finom house muzsikákkal melegítjük elő az estét, és ropogósan finom a közönség. Halljuk a hangotokat!
0: Ú, de jó vagytok, és ez még csak az első este, és még csak 21-12 van. Köszönjük, hogy velünk bulisztok, húzzuk meg a nyár végét. A Rádió egy stage-en, a Slam Fesztiválon, a lemezjátszók mögött, Lotfi Peggy!

Magyar Strand Fesztivál. One more time! Húzzuk meg még egyszer a nyár éjszakák bajszát! Itt a Strand Fesztiválon!

Nem csak a kezetekre, de a hangotokra is szükségem lesz. Háromra szeretném hallani mindenkinek a hangját. Figyelj! Wait! Kettő! Wait! Két! Ha! Egy! Bravo!

A folytatásban pedig az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ami szegről végről kapcsolódik Magyarországhoz is. Gyere Stond, gyere Stond, gyere Stond, gyere Stond!

Figyelj! Az egész országban minket hallgatnak. Sokan ide tartanak. Úgyhogy mutassuk meg nekik, hogy milyen a hangulat itt a rádió egy színpadon. Figyelj! Ami a torkotokon kifér. Figyelj! Sziasztok! Háromra mindenki siki!

0: Festival! Wetzer ugrik! Lotfi Begi és a Strandfesztivál! Strandfesztivál és a Lotfi Begi!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg van mellettem egy gomb, az van Ride vagy Fire!
0: 1, 2, 3, gyere!
1: Működik!
0: Hey, hey,
1: jöhet még egyszer!
0: Hey.

A mai naptól kezdve minden este 8-tól élő adásban vagyunk egészen éjfélig a rádió egy összes frekvenciáján. Köszönjük, hogy itt vagytok, mindjárt vége a nyárnak, viszont ez a következő 4 nap erős lesz a Balaton partján. A rádió egyen, a lemezjátszóknál Lotfi Begi!

Továbbra is élőben jelentkezünk a rádió egy összes frekvenciáján az egész országban. Tehát élőben a Strandfesztiválról, a rádió egy színpadról.

az összes lokkónak a kezét a magasba szeretném látni. Gyere, Sean!

Amina és ez csak az a line-up, ami éjfélig zajlik majd itt a Rádió 1 stage-en. Hölgyeim és uraim, most itt mellettem, a lemezjátszóim mögött, Lotfi, Peggy!

Drágaszöndfesztivál, itt vagytok még? Nem hallom, itt vagytok még? Akkor

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hallgató kedvéért mondom, elképesztően jól néztek ki itt a Rádió egy stage-en, a Strand Fesztiválon. Lotfi Beginek van még jó 4-5 perce. Aztán jön Pull Max és jön még Janina. Ha tetszik, ami most szól, Lotfi Begi a Bird Is Mine Radio Show-ban minden pénteken este 9-től.
1: És a vadakat terelő juhász, nem már...

Drága Strand Fesztivál, ez volt ma estére Lóci Begi. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt bulisztuk. A buli persze folytatódik tovább, hiszen érkezik Pulmex, és még egészen hajnalig meg sem állunk itt a Rádió 1 színpadon. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. Mindenkinek további szép estét, szem!

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élő.

Strandfesztivál 2026 Radio Estate, a lemezjátszóknál! Full Max!

Gyere, Strand Fesztivál, mutassuk meg az online hallgatóknak, hogy mekkora buli van itt! 3-2, mindenki siki! Erről van szó, kérem szépen!

aki nincs itt, bánhatja. Drága Rádió 1 hallgatók, gyertek! A nagy színpad mellett vagyunk. Rádió 1 Stage mától a Slang Fesztiválon, minden este 8 órától. A lemezjátszóknál. Full Next!

Soundcloud-on, a Strong Fesztiválon. Hullnes a lemezjátszói mögött, aztán jön majd Jamina, ő lesz a következő.

0: Budapesti stúdióban is készülünk valami igazi nagy extrával még hozzá ezen a héten szombaton, mert hogy van egy igazi világsztár DJ, aki csaj, félig magyar, félig kanadai, úgy hívják, hogy blond is, és képzeljétek el, most szombaton élő adásban fog mixelni a rádió egy budapesti stúdiójában este 6 és 7 között. Úgyhogy Pulmex most egy kicsit neki melegíti elő a terepet.
1: Igen, tőle hoztam az egyik személyes kedvencemet, amit a világsztár Árpád páros dolgozott fel, és azt gondolom, hogy egy igazi lezárása a mai Strandfesztiválos szettemnek. Kicsit eufórikus, kicsit különleges, kicsit előremutató. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, online is, illetve itt a helyszínen is, én Pulmex voltam. Hallgassátok szeretettel ezt is!

Na figyelj, strandfesztivál! Szépen visszük és felépítjük még egyszer a következő 15 másodpercben ezt a csodálatos zenét! A nyár egyik utolsó fesztiválja! Úgyhogy tényleg ki kell maxolni!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
2: Strandfesztivál 2026 Rádió 1 és szevasztok! Hölgyeim és uraim, remélem készen álltok a következő fellépünkre. Vannak emberek a világon,

0: Volt már második és volt már harmadik. Fogadjátok szeretettel, szétszedi a házat itt a Rádió 1 stage-en. A lemezjátszói mögött innentől, Jamina!
1: Hello Rádió 1, üdvözlök én is mindenki, szevasztok! Köszönjük, hogy ennyien itt vagytok, megyünk tovább, full max után!

Kezdek! Jön a kezdek! Jön a kezdek! Ó!

Schlott Festival. Hogy vagytok? Gyere, készülj és megyünk!

0: Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body.
1: Még egyszer hello a hallgatóknak is. Megyünk az éterben is a rádió egyen. This is what I see. Egész a végfelég az éterben.

Csak erre van ma szükséged! Nagyon elés és puszi nektek, hogy itt vagytok! Köszi, Rádió 1!

3 euró, tedd fel a kezed a magasban, és a legvidámabb arcodat, ahogy most érzed magad, oké? Okay? 1, 2, tedd fel a kezed és cheers! Jó sötét van, na így figyelj!

Jövelem a búcsú, jövelem az utolsó dal. Hallgatóktól is most fogunk majd évfélkor elbúcsúzni. Itt pedig megy tovább élőben a Buli a Strand Fesztiválon, hamarosan a színpadon. Vilkó!

0: biztos egy szívet, ha tudsz. Ezzel búcsúzunk el egymástól, oké?
1: Jamina és az óriási szívek a Rádió Egy Stage-en. A hallgatóktól elbúcsúzunk az élő közvetítést, már a befejezzük, holnap pedig folytatjuk este 8-tól. Kösz, hogy itt vagytok, a buli itt ma este megy tovább. Juhász Geri kijelentkezik. Mindjárt jön Wilcox. Na de addig még néhány percig. A Strong Fesztiválon, a Rádió Egy Stage-en, a lemezjátszóknál.
0: Egy, kő, egy, kő, Jamina! Csinál!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Átléptük már az évfélt, de a buli a Strandfesztiválon ezerrel dübörög most is. Christopher szettjével, aztán jön majd Netker Viki egy órától Nyuvik, Jauri, és hát ugye az élő közvetítésekkel minden nap lehet találkozni este 8 órától évfélig. Már is alatt a reggel Lilivel pedig pénteken lehet majd bulizni a Strandfesztiválon a Rádió 1 stage-en. De az összes DJ-vel össze lehet futni, vagyis World is My Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával, és persze Kukival is.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan dal, amiben igazi nagy ágyuk fogtak össze, Switch Disco, Rehab és Sam Feld, ez a Sleep Tonight. A dal, amiben visszaköszön egy Amy MacDonald pop klasszikus, abban mondhatjuk, hogy az a This is the Life, amit én nagyon-nagyon szeretek az eredetit, és hogyha valaki azt mondja, hogy ebből egy ilyen Deep House remix feldolgozás készül majd, hát ezt se tudtam képzelni, hogy milyen lehet. Nem egy teljes feldolgozásról van szó, mert csak a refrénnek a dallam részét vették kölcsön, de egy teljesen új szöveget írtak rá, és hát a dal többi része is vadi új. Nagyon szeretjük! Ez a Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, köztük fel-fel bukkannak olyan nemzetközi előadók, akik idén a Strandfesztiválon is megtáncoltatják a hazai közönséget, például Robin Schulz, Purple Disco Machine, és nem sokára, csak egy hazai kedvencet is említsek, a Halott Pénz, holnap után lépnek majd színpadra, de ami ennél is fontosabb, kint van a Rádió 1 stage az összes napon, amíg tart a Strandfesztivál Zamárdiban, és minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, Disco Sheet, World Is My Radio Show Residence, és persze Cookie is. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc a Save Me Tonight-szól.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burna Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Moving to the Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burna Boy, Die Die!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és jöjjön három jó tanács éjszakázóknak. Megkérdeztem az Ait. Ai, mit tanácsolsz azoknak, akik az éjszakai műszakot űzik? Mondanám, nem túl sok, de megjegyezhető. Maradjunk hidratáltak, ígyunk sok vizet, mert a dehidratáció már önmagában fáradtságot okozhat. Jó. Válasszunk okosan rágcsálnivalót, kerüljük a nehéz zsíros ételeket, ezek elámosítanak, válasszunk inkább friss gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiörlésű nasit, magvakat, hát nálam ezek bármikor jöhetnek, a koffeint pedig mértékkel fogyasszuk. Ugyan segít ébren maradni a kávé vagy a tea, de ne vigyük túlzásba, mert később alvási problémákat okozhatnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.